0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy most egy fiatal olasz DJ, producer a folytatásban, Hypotone, akit nagyon-nagyon megkedvel David Guetta, egy műfajnak köszönhetően, ez pedig a Future Rave, ami nem csupán egy zenei stílus, hanem egy tudatosan felépített híd a mainstream, EDM és az underground techno sötétebb világa között, és hát ebben a stílusban is készített dalokat Hypotone. Itt kezdődött az ő barátságuk, most ezt a dalt nagyon szeretjük tőle. Jön az Out of My Head.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy most egy igazán friss július 24-i megjelenés Lojtól, akit már nem kell bemutatni a Rádió 1-eseknek, generációjának egyik legmeghatározóbb pop énekesnője Németországban, több mint 370 millió streammel, 5 egymást követő top 5-ös rádiós játszási listás helyezéssel, valamint a Blinding Lights című daláért járó platina lemezzel büszkekedhet Brazíliában. Például ez a Golden Summer, egy igazi nyári zene.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is, az imént Tiesto, akinek a guest mixével, a vendég mixével szombat évféltől lehet majd találkozni a World is Mine Radio Show-ban, vagyis hát holnap éjszaka, nem sokára. Ray Dalton, Blood Running, ezt hozom az egészségpercek után.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugye a ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani, a közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kis

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Jennifer Lopez és David Guetta folytatásban. Mind a ketten szupersztárok, nem hiszem, hogy bárhol is be kellene őket mutatni a világ legtávolabb pontján is akár. Lopez 57 éves, Guetta 58, tehát kb. Egy korosztály, sőt, hát David Guetta mindjárt 59 éves. Na de a testük, mint két jól karbantartott 30 évesé, hogy mi a titok, azt nem tudom, ezért hívják titoknak, de azt tudom, hogy J.Lo minden reggel egy pohár citromos vízzel és fehérjedús seggelivel indít.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hajnalban is. A következő órában itt lesznek a világ legmenőbb DJ-i, David Guetta, Martin Garrix, igazi stadion himnuszok, mint például Shakira, Burna Boy és a Die Die, kezdésként pedig a tudáspercek után Kamrát barátunkat hozok, aki duplázni fog ebben az órában.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerintes sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefon. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ígértem, hogy ilyen igazi arénás zenéket is hozok ebben az órában, úgyhogy érkezem már is Shakira, Burna Boy és a Die Die, hogy megünnepeljük azt, hogy hát mit is? Ja, mondjuk azt, hogy vége nagyon nagy hőségnek. Hogyha minden igaz, akkor a pénteki nappal jön az enyhülés, és aztán jövő héten csak egy kellemes langymeleg 35-37 fokos csúcsokra számíthatunk majd. Na de mi lesz az a 40 fokhoz képest, ugyebár minden relatív. Itt lesz még ebben az órában Ed Sheeran, aki a társszerzője ennek a dalnak.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egy brit és egy holland előadó után pedig egy német popstár érkezik Kamrád, aki járt nálunk a stúdióban tavaly, és élőben elénekelte az egyik dalát, a Be Mine igazi mai slágerét, egyetlen egy szál gitár kíséretével, amit ő hozott magával, olyan apró volt, mint egy kis ukulele. Na, ugyanazt a dalt nyáron 100 000 ember előtt is elénekelte egy német rádiós zenei fesztiválon, a mi születésnapi fesztiválunkon is fellépett már korábban. Ezt a dalt is szeretjük tőlem. Jön a Hug Yourself.
1: A Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Rádió 1.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1
1: a csak igazi magyarságért tartalmazott.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Éjszaka permetezik a vadgesztenyefákat Kecskeméten, ivóvizet vittek a kiszáradt kutakkal küzdő kecskeméti tanyákra, kritikus helyzetbe kerültek a hazai halgazdaságok. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Augusztus 14-éig éjszakai növényvédelmi munkálatokat végeznek Kecskeméten a közterületi vadgesztenyefákon, írja a Vármegyei Lap. A permetezés célja az aknázó moly és a gombás megbetegedések elleni védekezés. A munkát a Kecskeméti Városüzemeltetés megbízásából szakemberek végzik. A permetező járművek este 10 és hajnali 4 óra között dolgoznak, ezért a környéken élők zajra számíthatnak. A felhasznált növényvédőszer megszáradása után a kezelt területek biztonságosan használhatók, ugyanakkor a haszonnövények esetében 14 napos várakozási időt kell betartani. Az esetleg autókra vagy kerítésekre kerülő permet normál mosással eltávolítható. Az elhúzódó asszály miatt több kecskeméti tanyán is kiszáradtak a kutak, ezért a város segítséget nyújt az érintett lakóknak, írja közösségi oldalán Kecskemét polgármestere. Szemereiné Pataki Klaudia és a szociális terület munkatársai több rászoruló tanyasi lakost kerestek fel, köztük egy 82 éves asszonyt, akinek egy hétre elegendő ivóvizet vittek. A városvezetés felhívta a figyelmet arra, hogy Kecskemét külterületén mindegy 19 ezer ember él, akik közül sokan saját furt kútból jutnak víz. Az aszály miatt egyre több helyen csak a kutak mélyítésével lehet biztosítani a vízellátást, ami jelentős anyagi terhet jelent az ott élőknek. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy fordítsanak fokozott figyelmet az egyedül élő idős tanyasi emberekre. Kritikus helyzetbe kerültek a hazai halgazdaságok a rendkívüli hőség és a hetek óta tartó asszály miatt. A vízhiány, az elpárolgás és a tavak kiszáradása már a halállományt veszélyezteti. A helyzetről Timmel Edét, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
3: Csapadék nem esett, sajnos a halastavak nem jutottak víz utánpótláshoz. Most már rendkívüli elhullásokról is tudunk beszámolni országszerte, főleg a dunántúli területeken, ami igencsak magas anyagi károkat okoz a gazdák. Számára. Lesznek sajnos olyan halastavaink, amit el fognak lehetetlenülni, hiszen természetes vízbázisra jöttek létre. Itt a völgyzárógátos tavakról kell beszélni, amik, hogyha nem fog a klíma érdemben változni, akkor el fognak lehetetlenülni középtávon is.
2: Érkezik a felfrissülést hozó hideg front, a napos időszakokat többfelé zavarhatják ma már felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északias szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, de csak pár fokkal. A csúcs hőmérséklet a térségben így is 29 és 39 fok között alakul.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugye a ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
4: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak így.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az igazán koránkelőknek is. Most a 2026-os fesztivál szezon egyik húzó dala, amit a Rádió 1-es DJ-k vezettek be a köztudatba. Alex Kenji, Bambolé.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra

0: Kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerintes sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs, csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
1: A Tudás Perceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: urai! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Na gyerekek, hallottátok, hogy mire készül itt a női futógálán az Aldi csajok? Kíváncsiak a véleményetekre. Női piszuárokat raknak a WC-k mellé. Gyerekek, mi a különbség? Segítsetek megérteni. 3 percről 30 másodszorra csökken a WC használatnak ideje. Oh. A futó versenyeken bevezetik a női piszuárt.
2: Na várjál.
1: Na álljunk meg egy pillanatra.
2: A maga piszuár az ugye a férfi pisilésnek egy ilyen szentélye, de hogy például a Sziget Fesztiválon volt már olyan, aminek nincs ajtaja.
1: Nincs ajtaja, csak beállsz oda, és igen, a fejed kilátszik meg a lábad.
2: És a nőknél is ilyen lesz, hogy nem lesz ajtó.
1: Mi az, hogy női piszuár? Én ezt nem tudom értelmezni.
3: Én most megtekintettem ezt, és értelmezhetetlen számomra, és a lényeg az, hogy beálltok
1: dézsaszerű valamiben.
3: Ami rózsaszín, csak hogy tudják, hogy lány vagy.
1: Igen.
3: Bemész a rózsaszín dézsába, ami hónaljad ér. Nagyjából. Inkább a köldököt felett. És utána lehúzod magadról ugye a bugyelárist, meg a gatyát, és felé hajolsz egy közepes méretű tupperware edénynek, ami olyan formájú, mint hogyha egy betét lenne.
1: Ja, értem, tehát hogy nem kell bemenned becsukni az ajtót, magadra zsugni, levetkőzni, hanem te beleülsz egy ilyen hordóba, a fejed kint van.
2: De van, ez ajtó. Tehát, hogy érted,
3: ez olyan, mint az öltöző a strandokon, tudod, hogy...
2: Csak egy ilyen félkör?
1: Egy ilyen félkörben elveszel egy ilyen folyosóba, igen. És ráülsz a piszuára, kilátszik a fejed, pisilsz egyet, és futsz tovább.
3: Nem tudom ezt elképzelni, teljesen őszinte leszek. Az, hogy kín van a fejed, lát, tehát emberekkel szemkontaktust létesít, ott van a rengeteg tömeg, te meg ott vagy lehúzod gatyával. És a tény, hogy le van húzva a gatyád, és mindenki tudja, és néztek egymás szemébe, az olyan, mint hogy kutya lennél.
1: Én nem tudom, én eleve nem tudok úgy pisilni, hogy de nem azért, mert hogy most az ember ismert, hanem hogy annak van egy, én szeretek bemenni az ajtón. Mm-hmm. És ott, tehát a piszuárhoz, ha sokan vannak, tök jó belépni egy ajtón. De egy futóversenyen, hogy felgugoljál egy ilyenre, és 3 másik nővel összenézve közben ott brunzoljál egyet,
3: hogy miért nem racionális az elképzelés. Egyrészt, hogy egy kicsi az a rész, mert egy nő úgy megpisilni, hogy közben az összes portékáját magához szorítja. Tehát ugye
2: ez futóverseny, itt nincs portékád.
3: Gondolod, hogy a ruhád, amit így felhajtasz, azokat nem kell fogni, hogy ne pisild össze? Hát látszik, hogy nem guggoltál még.
1: Letolod a nadrágot.
2: Egy póló van rajtad, meg egy futónadrág, meg egy bugyi.
3: De ezek például azok a pulóverekben voltak.
1: Te miben futsz esküvői ruhába?
3: Igen.
2: A fehér ruhájában, amiről az előbb beszélt.
1: Síruhában vagy
3: nem,
1: ezek?
3: Nem, de ezek fesztiválokra lettek kitálva, nem? Igen. Fesztivál, rendez. Na, és ott meg ugye az van, hogy ott van a kis retikülöd, ott van a mindened. És
1: a futóversenyen akarják. De egyébként, ha nézed más köztéri WC-ket, egyébként baromi jó megoldások vannak, hogy ezeket hogy csinálják. Tehát itt tényleg nincs mindenhol ez a toj-toj, hogy bemész ajtó, hanem ilyen álló piszuárok, kilóg a fejed, belépsz, kijössz ajtó nélkül, kicsi labirintus rendszerben bemész, pisilsz egyet. Szerintem, akik futnak itt a praktikum oltárán, feláldozzák a pisilés. Ez nem egy kényelmi
3: de
1: dolog.
3: De csak be lehet látni.
1: Igen, belátsz konkrétan. Nyitva van a teteje, persze.
3: De oldalról is belátsz. Nézd, ott van, ott a Google a nő, látom a combját, és tehát ez nem jó így. Ez nem lett jól kitalálva.
2: De ez egy futóverseny, itt ők nem gondolkoznak, hogy tudod miért? Az időre hajtanak.
3: Senki ne lássa a pisilámat pisilés közben. És nagyon fontos dolog. A másik pedig az, hogy szerintem ez szerintem ennyi, hogy picivel nagyobbnak kellett volna lennie, hogy nagyobb legyen az ív, hogy jobban eltakarjon.
1: És ha jobban eltakar, akkor nem zavar, hogy kim van a fejed.
3: Hát, attól függ, ha most azt kell eldöntenem, hogy összepisílem magam, vagy sem, annál jobb. Nem az ötlet rossz, hanem a tervezési problémával van bajom. Tehát, hogy
2: Magasítsák meg.
3: Amúgy meg igen, az, hogy nézd meg ott, és kukucskál befele a nő. Nézi a másikat.
1: Hát nem, hát nem, mert lehet, hogy csak a társa fut, hát nem kukucskál.
2: Keresi a helyet, mert neki is kell pisilni.
3: Én az igazság, hogy nagyon megnézni magát ezt a kultúrát, hogy ilyen némán csendben vagytok egymás, mert a sok fős piszoárban, az egy tömegpiszoár, ugye?
2: Igen. Ha ismeretlenekkel vagy, akkor nem kezdesz el beszélgetni, kivéve ha vegetáriánus.
3: De mi az etikett, hogy belépsz, és akkor azt mondod, hogy jó napot, kedves kollégák, középsugaras pisiléske.
2: Nem vagyunk hülyék. De
1: nem oda lépsz csöndben, konstatálsz, igen.
3: Például van ez a nagyon agresszív pisilés, az engem érdekel, hogy tudod, amikor így valakit nagyon erősen pisil.
1: Igen.
3: Ilyen nagyon csobogós. Az nem azért van, hogy megdicsérjék a többiek?
2: Ja, direkt visz magával a vízet egy flakonból.
3: Nem, hanem hogy nagyon sokáig tartok, és utána egy ilyen 4 bár nyomással elhagyja a testét, tudod, ilyen igazi ló.
2: És akkor büszkén körbenézel, hogy
3: és akkor nem szoktok ilyenkor csettingetni, legalább egy kézzel, tudod, ilyen tapsolásáját. Nem, semmi?
1: Nem, semmi. Nem, ez túl misztifikált, ilyen nagyon gyorsan csinálod. Túl vagy rajta, és jössz is ki.
3: Akkor ez egy ilyen cowboy szituáció?
1: Ha vannak feliratok, azokat olvasod, képeket nézegetsz, és
2: ha haverral mész, akkor dumálsz.
1: Akkor dumálsz, igen. Akkor beszélgetés van. Ti tudjátok, hogy nektek mi a Bluetooth meg a Wi-Fi nevetek, gyerekek? Ti nektek ez megvan?
2: Van ilyenünk?
1: Hát tudod, ugye el tudod nevezni a Bluetooth nevedet, meg a Wi-Fi kapcsolatodat, hogy ne H2 nem tudom mi legyen, hanem annak tudsz nevet adni.
3: Én tudom az enyémet.
1: Magának a hálózatnak otthon. Azért kérdezem, mert hogyha te tudod a nevét?
3: Ez úgy alakult ki, hogy a férjemmel egy veszekedés után beállította az enyémet, és azóta az úgy maradt. Én azt hiszem, hogy az én telefonomnak a neve. Nem, ez nem a te házasságot felírt az enyém.
2: Sok veszekedés után gondoltam.
3: Nem mi máshogy bántjuk egymást, nem így. Igen, nekem azt írja, hogy a tudás legjava. A tudás legjava.
1: Ez a Wi-Fi tech otthon.
3: Nem ez a Wi-Fi, ez a telefonom, hogyha csatlakozik bármihez, akkor ugye nem a nevet látják, hanem az, hogy a tudás legjava.
1: Ja, a tudás legjava, igen.
3: Ezzel Péter arra akart célozni, hogy némileg okoskodásra.
1: Akkor az a Bluetooth-odnak a neve, mert ugye a
3: telefonodnak.
1: Ja, a telefonodnak. Aha, tehát ha én megtalálok téged telefonon keresztül, akkor a tudás...
3: Airdropolni akarsz nekem, akkor nem a nevet látod, hanem azt, hogy a tudás.
1: Aha, legyen. Én nem vittem túlzásba, nekem az a nevem, hogy iPhone, most megnéztem. Tehát azért az nincs nagyon kitalálva. De csak azért mondom, mert egy kényszerleszállás hajtott végig a United Airlines gépe, mert valaki a Bluetooth hangszórójának vicces nevet adott. Na, ezt magyarázzátok meg nekem, ezt a hírt.
3: Mennyire vicces?
1: Mondjuk elnevezte bombának. Vagy azt mondta, hogy nem tudom, az én nevem a Allah Akbar, vagy az, hogy terrorista vagyok. Hogy mit tudom, hogy tök minden kinézi a Bluetooth nevedet.
2: Igen, hogy ki akadt rá erre.
1: Hogy akadnak rá United Airlines? Amikor te felszállsz, akkor a te telefonod mihez csatlakozik? Ha van Wi-Fi a fedélzeten, ahhoz te tudsz csatlakozni. Ő a Bluetooth hangszórójának adott valami vicces nevet, és ezt kiszúrták, és azt mondja, hogy vissza kellett térnie egy New York-i repülőtérre. Spanyolországba indult, mert hogy biztonsági problémát észlelt a legénység, és azt mondják, hogy a bomba szó volt. Ráadásul, hogy te tényleg terrorista vagy. Tehát valószínűleg nem fogod átnevezni a Bluetooth-odat bombára. Tehát ez annyira terrorveszély, és annyira semmi valódi félelem nincs benne, hogy nem is értem egyébként. Azt mondja, hogy CNN megszerzett egy videót, amit egy utas rögzített, ezen hallani, hogy a kapitány hangos beszélőn arról tájékoztatja az utasokat, hogy ez egész nagyon nem vicces, és a protokoll szerint komoly figyelmeztetésként kell értelmezni, és a lehető leggyorsabban leszállni. Bemondta ezt a hangos bemondóba, hogy a bomba nevű Bluetooth miatt nekik vissza kell fordulni. Nincs ez kicsit
2: beteg.
1: Azért túl biztosítva?
2: Ez beteg.
1: Otthon mi a Wi-Fi nevetek? Elneveztétek valahogy?
2: Plafonon nem megy hát a Wi-Fi jel, valamiből nem tudom, miből csinálták. Van a földszint,
3: meg az azbest Wi-Fi,
2: meg a emelet Wi-Fi.
1: Komoly vasbetonból építkeztetek.
2: Igen, de most mit adj neki? Miért neked van?
1: Nincs, én nagyon sokan elnevezik.
2: Balázsék Wi-Fi jel, hát né, hülyeség.
3: Nem, nekünk a dögös kancák XXL.
1: Tehát oda, hova nem való, 1-2-3.
2: Zsűlnek biztos, hogy van.
1: Zsűl, úgy képzelem, hogy az összes Wi-Fi-nek van neve, az összes Bluetooth-ának van neve, ő külön elnevezgeti
3: őket. Jó, csak annyit kérdezik, science fiction?
4: Jules.
2: Jó, a kis fülhallgatódnak van ilyen AirPods-od?
3: Az füles, fules.
1: Az meg fules.
2: Az is Zsűl.
4: Ahogy, de Zsűl telefonja.
2: Zsűl.
1: Mennyire telefonja. Kell szereted a Wi-Fi-det, hogy nevet adjál neki? Tehát, hogy mi van az emberekben, hogy nevet akarnak adni a Wi-Fi-nek?
3: Elmondom, sok szomszéd kell hozzá. Tehát ott, ahol élsz a kis palotádban, hogy ott nincs rengeteg ember, aki bitorolná ezeket a sávszélességeket, de én, aki társasházban lakom, tudom, hogy megnyitom, és ott van, hogy TPO 04 link 11 stb. És akkor kell valami, hogy tudjad, hogy amikor jön át a haverod, aki ugye egy ingyen élő, és azonnal azt mondja neked, hogy ne haragudjál meg, de ennyi mobil forgalmat nem tudok generálni. És akkor
1: tudja, hogy melyikre kell fölmenni.
3: Igen, ami a legjobb dolog, ami történt ebben a műfajban, hogy meg tudod osztani egy gomnyomásra most már a Wi-Fi kódodat. Azt még nem tudjuk, hogy zajlik, mert nem mindig kínálja fel, csak random, de ez nagyon-nagyon tetszik, hogy most nem kell, mondom, 1-0-9 darab 5-ös.
1: Hát én nagy ez, betű. Nagy LVVLK. Igen, ha megfogod.
3: Dollárjel.
1: Igen.
3: És igen.
1: Az a jelszó megosztása.
3: Igen, az nagyon király az lett. És amúgy én szeretem ezeket az elnevezett wifiket, mert az látszik, hogy van élet a házban.
1: Nálunk az egyik szomszéd wifi-jének a neve a Répagyilkos 2000. Azért az így ebben a formában. Otthoni wifi nevünk CIA Hungary, ez a wifi nevünk. Figyelj, egyébként nagyon sokan adnak neki nevet. Tehát az otthoni wifink az a Tech Kisbusz. A mi wifink a Martin Luther King. Azt a mindenségét neki. Úristen.
2: De van ilyen, ami a szomszédnak szól, ne csapkodd a pince ajtót. Ez a wifi neve. Panelház, wifi név. Megraknám a szöszit a 6.
1: Jó, a bombára figyeljetek, az nem szerencsés. Tehát azt a légitársaság valahogy megnézi. Itt arról szól a hír, hogy a stewardessek kérték, hogy mindenki kapcsolja ki a Bluetooth-t, de hogy a bomba nevű felhasználó az nem tette meg, és valahogy így tudták azonosítani, hogy ő folyamatosan bekapcsolva maradt. Én nem tudtam, hogy ezt a légitársaság nézi egyébként.
3: Azt kérdezik, hogy bomba volt, hogy acceleri bomba.
1: Acceleri bomba.
3: nem mindegy.
1: Igen. Nálunk a csatlakoz anyádra, ezt a wifi nevet adtuk neki, működik. Free wifi.
3: Jaj, ez nagyon retro. Troja.exe.win. Jaj, de rég hallottam, vagy láttam ezt leírat a jó ég.
1: Ja, ez ugye megijeszt egy kicsit, hogy nehogy rámenjél, mert valami vírus van benne.
3: Igen. Ez meg a Winamp. Ezt tetszik a legjobban.
1: Van valami különös abban, hogy az emberek elnevezik a wifiüket, nem? Abban van valamilyen, nem is tudom, ilyen egyénieskedés van benne egy kicsit. Egy
3: individualizmus. Szeretem, amikor az emberek tudnak önmaguk lenni, és csak elindult valaki.
1: Nem szeretem ezt, mikor az emberek elnevezik a wifiüket, igen. A bomba tájnyelven tűzoltót jelent.
3: Felgyújtod a házad, akkor azt tájfölön azt üvölt,
1: hogy bomba. Igen. Azaz.
3: Ez nem lett könnyű nekik, nem?
2: És mit üvöltesz, ha bomba van? Tűzoltó.
3: Bum, bum.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Sofia, tüzéztő.
7: Bella! Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's curtain. You know how to be a

0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
1: Esővízgyűjtésről kérdezi a lakosokat Kecskemét. Háromnapos hagyományőrző fesztivál lesz Bugacon. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Online kérdőívet indított Kecskemét önkormányzata, hogy felmérje a lakosság esővízgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatait és igényeit, írja a Vármegyei Lap. A felmérés azt is vizsgálja, hogy mennyire nyitottak a kecskemétiek esővízgyűjtők kihelyezésére. Az önkormányzata válaszokat a csapadékvíz helyben tartását segítő intézkedések előkészítéséhez szeretné felhasználni. A város szerint a gyakoribb aszályok és a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék miatt egyre fontosabbá válik az esővíz hasznosítása. A kérdőív egyébként online érhető el, kitöltése pedig mindössze néhány percet vesz igénybe. Háromnapos hagyományőrző fesztivál lesz Bugacon. Augusztus 14-e és 16-a között rendezik meg a Kurultáj Magyar Törzsi Gyűlést, amelyre több mint 20 nemzetképviselői és több ezer hagyományőrző érkezik. A látogatókat harci bemutatók, lovasversenyek, íjászprogramok, névzenei és tánc előadások, valamint kézműves foglalkozások és természetesen gyermekprogramok várják. A rendezvény egyik kiemelt látványossága a hagyományos nyílzápor és a lovasnomád harci bemutató. A helyszíne régészeti kiállítás és jurtatábor is bemutatja a hun, a türk és a magyar örökséget. A szervezők tájékoztatása szerint a Kurultáj minden programja ingyenesen látogatható. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal évvégéig azonban bírságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugta kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. Kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a három naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép. Ez bárki ingyenesen letöltheti, csak egy okos telefon kell hozzá.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható ma is, főként délután lehetnek erősen felhős periódusok, elszórtan zápor, zivatar kialakulhat, nagyobb területen a Dunától inkább keletre. A zivatarokat erős viharos széllökés, néhol felhőszakadás is kísérheti. A hőmérséklet a térségben ma még 30 és 38 fok között várható, de jó hír, hogy éjszaka már kellemesebb lesz a hőmérséklet, ugyanis 15 és 22 fok közé hűl vissza a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a rádió egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
5: Indiába kalózolnálak el benneteket, ha nem bánjátok. Méghozzá egy templomba, a vazés hír után, a hívek sorban álltak, hogy igyanak a vízből, ami egy elefánt szoborból csepegett.
6: Ó, de szép. Ez olyan, mint a könnyező szűzmária, csak nekik ugye könnyező
5: szűzmária, a könnyező magonna, az elefántból csöpögött a víz. Mire képes a vallás, mire képes a hit, hoztak ilyen kis műanyag poharakat, és ahogy a fotón is látod, ugye ott állnak hosszú tömött sorokban, akár órákat is várva arra, hogy igyanak az elefánt szent könnyéből.
6: Mert ez csodatévő ital, de elmulasztja az isiászt, a vakok meggyógyulnak, és kilő a lába tőle.
5: Könnyezni kezdett az elefánt. Jó.
7: De a szeméből jött, vagy a szájából?
5: Az ormányacskájából.
7: Kifolyt
5: a kis víz, hát ott onnan mindenhonnan jött.
7: Mucinózus nyál távozott az elefánt szoborból.
5: Nem tudom, hogy mennyit állnék sorba, mindenesetre az indiaiak azért nagyon bőszen áldogáltak sorba, hosszú ideig figyeltek. És ugye a templomban dolgozók kiadták közleményben, hogy ne nagyon fogyasszanak ebből a folyadékból, de az indiaiakat nem lehetett lebeszélni. Csak jöttek, és hosszú többet sorokban műanyag poharkákba kivárták az órásort, és megitták a szentelt vizet. Azért micsoda ereje van a hitnek meg a vallásnak, nem?
6: Nekem is van egy ismerősöm, azt képzeld el, egy ilyen sziklába vagy tenyér lenyomatnál tud állni órákat.
5: Azt közben csak a Józsi oda ment, az berakta a kezét a sziklába.
7: A Józsi berakta.
5: Na most kiderült igazából, hogy ennek az indiai kis szobrocskának a másik oldalán van egy klíma, és a klímának a kondenzvize csöpög át az elefántnak a fején és az orványán. És felszólították az ott lévő híveket, hogy...
7: Adják vissza a kondenzvizet.
5: Hogy egyrészt hordják vissza a kondenzvizet, de hogy ne igyanak belőle, mert nem ennyire egészséges.
7: Indiai viszonylatban ez, mondanám nektek, ez szűrt víznek számít.
5: Ez egy szűrt víz. Úgyis ez a szobor, ez egy templomnak a falán volt, és ugye azért hitték azt, hogy könnyezni kezd a szobor, mert hogy egy szent helyen volt maga a szobor is, az elefánt szobor. És hát nagyon sokan nyilatkoztak, hogy napokat utaztak, mire átértek az elefánthoz. Vonattal, busszal, van, aki stoppal jött, hogy igyanak a vízből. És hogy mély hittel érkeztek, és összetörték a szívüket, amikor kiderült, hogy kondenzvíz folyik át a klímából, ami a szobornak a másik oldalán volt.
7: De vegyük most akkor gorcsolat, mi is a kondenzvíz? A kondenzvíz az a sok imádkozó léleknek a lecsapódása egy elektronikus készüléken keresztül, ami ugye utána vízként hát távozik. Na most, hát ez gyakorlatilag akkor ez a lélekjuice.
5: Ez lélekjuice itt, igen. Kis baktériummal, némi penészsel, nem tudom, hogy mi van egy kondenzvízben, de hogy ennek azért vannak egészségügyi kockázatai. De hogy milyen érdekes a hit, nem? Mennyire durva, hogy csöpög az elefántból a szobor, vagy a víz, oda mennek, a szobor is elcsöpög, csöpög a szobor, és megisszák az emberek. Hosszú órákat álltak sorba.
7: Egyrészt ugye ingyen van, ami ugye szerintem 70%-ban megdobja így a keresletet, másrészt pedig, hogy szerintem annyira rosszak a hétköznapok sokszor, hogy minden, ami kicsit felülírja ezeket a törvényeket, amiket megismertünk, az így reménnyel tölti az embereket.
5: Hogy valóban csöpög az ormánya.
6: Szent ormányvíz.
7: Igen. És most ezek után mit csináljunk? Most vonjuk kétségbe az összes dolgot?
6: Nem, szerintem tudod,
5: ugye, nézd, ott a templom, látod, először csak a kezüket rakják oda, és a templomnak az utca részén van egy szobor, és valószínűleg a templomból ez valahogy átcsurgott, és ahogy mennek el, mossák a hajukat, hozzáérintik a fejükhöz. Azért nagyon érdekes ezt így látni, nem? Helyesek egyébként nagyon. Itt még ugye nem alakultak ki sorok, és aztán jöttek majd folyamatosan, hosszú tömeg sorokban álltak, és itták a vizet.
6: A hittel kapcsolatosan ilyen tényleg az az érzésed, hogy tök mindegy, hogy mi történik benne, ugye? Tehát ha ők hinni akarnak ebben a csodában, hogy ez egy csodatévő víz, akkor...
5: Akkor az mindegy, hogy mi van.
6: Hiába mondod, hogy ez légkondi víz.
7: Engem az érdekel, Balázs. Ott sétálsz az utcán. Látod, hogy ezt csinálják a többiek. Hozzányúlsz és a hajadba kened, vagy nem?
5: Ó, igen, abszolút. Persze.
7: Na ez az, persze. Látod? Ez az.
6: Hát hogy hipnózis.
5: Hát csak jobban tudja, ott lakik.
7: Így van, így van. Hát, mit csinált?
5: Hát csak nem kondenzvíz, ezért, tehát hát biztos valami szent dolog.
7: Így van.
5: Hát hogy ne érinteném hozzá, ha látom, ott egy csomó indiai, hogy áldogál, akkor persze, hogy hozzáérintem. Hát nem? Hát ha ők azt csinálják...
7: Én szerintem sokkal rosszabb dolgot is csinálta volna ez az elefántormányán, ha nem látják, de mindegy, hát nem akarok senkire beszólni.
5: Igen. Biztos nagyon sokan mentek azért gyerekkorukban nagymamával csodaforráshoz, meg csodavizet hoztak a patikából, meg csodafőzetet ittek.
7: A szalvuszvíz, nálunk a szalvuszvíz van.
5: Szalvuszvíz, mert nagyon, de az egyébként annak azért van bizonyítottan egészségügyi hatása.
7: Szikvíz.
5: Ti pívizeztetek?
6: Aha.
7: A pívíz az...
6: Nővérem belefutott.
5: Hogy pívíz imádó volt?
6: Igen.
5: Kinek volt matracos ilyen olyan ágya, ami a gerincedet sugározza? És... Nem volt ilyen? Tudod, egy időben lehetett kapni matracot, ilyen gerincsugárzós, mágneses matrac. Nem volt ilyen?
7: Kozmodisznál megálltunk.
5: Volt családi kozmodisz?
7: Nem, de nagyon szerettem volna, de nem vették meg nekem. De az volt meg a hasizomgép, arra emlékeztek? Húzogatni kell egy ilyen nyilat így a hasizmot felé.
5: Júj, a hasizomgép, tényleg. Megvan, igen.
7: Két fehér műanyag.
5: Pívíz, apám is bebukta, olyan lelkesen vette és itta, amikor mondtam neki, hogy sima csapvíz, én voltam a sátán.
6: Így van.
5: Nekem öregapám a vietnámi balsamra esküdött, minden testi sérülést meggyógyított Hubertusra, mert az meg a lelket mossa tisztára.
6: Hát nagyon szeretem az öreget. Hubertus és vietnámi balsam.
5: Vietnámi balsam tényleg
7: működött.
5: Egy dolgot
7: hallok ki ebbe az egészből, hogy ez egy doktor, vagy egy professzor volt.
5: Volt vietnámi balsam valakinek a családban? Kicsi apró tégely, kinyitottad.
7: Lóbalzsam, hideg-meleg és vietnámi balzsam.
5: Alap volt.
7: Alap. Kicsit az orrod alá. Mindenre van.
6: A kis csillagos tubusból, tudod?
7: Igen, az tényleg varázsszer volt, azért én keveset hoztam.
5: És a halántékodra kented, igen. Én egy különleges török mészkeveréket rendeltem potenciál növelő gyógynövényekkel, bevertem belőle egy teáskanállal, 3 napig hosszú pulóverbe jártam, óránként volt erekcióm. Azóta csak okosba eszem, Zsolti küldte
6: nekünk. A nevét, haver.
5: Sokat vittem mamám a templomba, azt mondta, csoda történik ott, néha könnyezni kezdtek a szobrok. Aztán kiderült, hogy csak a meleg és a hideg levegő találkozása miatt nagyon páras volt a levegő, az, és ez csak csapódott le. Azóta is nagyon haragszom Bese atyára. Köszönjük szépen. Nagymamám gyurcsókra volt ráfüggve, gyurcsókvíz, mint mindenre jó csodaszer. Beépült a szókészletünkbe folyton.
6: Gyurcsókvíz.
5: Ő még árult vizet is, az öreg gyurcsók, tényleg?
7: Gyurcsóknak nagyon rosszat tett a marketing ilyenek, hogy meghalt a végén, mert úgy volt, hogy ez nem fog bekövetkezni.
5: De szóval, hogy sorok álltak a háza előtt. Én nem tudom, valahol Dunakanyarban lakott, vagy nem tudom hol, de ha Esztergom, Dunakanyar, nem tudom, de hogy sorok. Tehát reggel
7: a kanyarból lehetett látni, hogy sorba állnak.
5: A műholdas felvétel ott volt. 8-kor indult a rendelés, és 6-kor ott már hosszú tömött sorokba álltak az emberek.
7: Akkor nem volt ezek szerint online foglaló rendszere.
5: Akkor még nem volt.
7: Akkor csak ki kell várni a sorodat.
5: De tudott valamit az öreg, vagy tudott, tényleg tudott valamit, nem szerintetek? Lehetett.
6: Persze, tévén keresztül gerincet műtött.
5: De volt valamilyen érzéke? Valamit jól csinált?
6: Hát valamihez
5: kis
6: volt
5: érzéke. Kisnyugdíjasoktól jól kért el 10 000 forintot.
7: Érzéke. Én követtem volna TikTokon, ha lett volna TikTokja, úgyhogy valószínűleg a szórakoztató faktor, azt nem lehet elvitatni tőle, de azt, hogy miért hittek neki, azt nem értem.
5: De valamilyen képessége kellett, hogy legyen? Hát nem indulsz így. Az, hogy a tévében voltál, és gyógyítottál, és betelefonáltak emberek. Ennyit
6: a karizmatikus tudott, volt a csávó, tudod az.
5: Egy ilyen mély osópózba ült félig aludva. Az. Hát azért a nagy
7: karizmája. Fullos szociopata volt, aki egyáltalán nem érdekelt, hogy mit gondolnak róla. És ez olyan vonzó az emberek számára, nézd már, mennyi önbizalma van.
5: Igen, nézd, oda néz.
7: Nekem nincs annyi önbizalmam.
5: De hogy szerinted nem tudott semmit? Tehát, hogy nem volt semmilyen képesség birtokában? Egy nagy átverés volt 10 éven keresztül?
7: Én azt gondolom, hogy ő nem ezt gondolta magáról, hogy nem tud semmit, hanem neki volt egy meggyőződése magáról, amit át tudott adni másoknak, akik ezt elhitték. Tehát, hogy szerintem, és most sokszor, ha belegondolsz, maga mondjuk
5: maga
7: a pszichológia,
5: hit
7: miről szól. A pszichológia is arról szól, hogy találkozol valakivel, aki el tudja vett hitetni, hogy többre vagy képes, jobb vagy, mint amit gondolsz magadról. Hát végülis ezt tulajdonképpen ő tudta, mert ő kívülről elmondta neked, hogy figyelj, ne egyes szomorúan, nincs rá okod. Jó?
6: Igen, főnök.
7: Jó? Nem vagy depressziós. Mi vagy? Hülye vagy? Nem vagy depressziós. Ennek vége.
5: És meggyógyított.
7: És akkor azt mondta, hogy hát végül is, ha ő mondja, tudod, és amúgy
5: és elkezdtek meggyógyulni az emberek, és sorok álltak a háza előtt.
7: Ugye, szerintem az esetek többségében azért a probléma a fejünkben van. Tehát, hogy azért 70%. Nyilván vannak fizikai betegségek, amin azért szerintem nem tudod változtatni, de azt tudni, hogy amikor valaki mondjuk többször beteg egymás után, akkor egy idő után már az egész egy ilyen magasabb szinten keríti hatalmába a lelkét is.
5: Aha.
7: És hogyha ezt valaki el tudta neki mondani, hogy figyelj ide, nincs okod, hogy rosszul érezd magad, akkor lehet, hogy az neki pont annyi segítség volt, hogy
6: oké, de a gyurcsok gerincsérvet is műtött a tévén keresztül.
7: Hát igen.
5: Azt nem tudjuk, hogy működött-e, de megcsinálta.
6: Mondta,
5: metszett,
6: a mondta igen. A paciens, hogy már jó vagyok.
5: Hogy már jó vagy, elképesztő egyébként, tényleg elképesztő.
7: Meg felveti a kérdést az is, hogy hány olyan diagnosztizáltnak tekintett betegségen az embereknek, amit valószínűleg csak kitaláltak maguknak az internet segítségével. Tehát érted, amikor azt mondod, hogy mindig bal oldalt fáj a gyomrom, szóval, hogy valószínűleg sérben van, vagy vizé, vagy
6: máj.
7: Igen, máj, vagy mit tudom én. És akkor egy idő után annyira sokszor elmondja másoknak, hogy elhiszi. És lehet, hogy soha nem is volt vele orvosnál. És ezt nagyon sokszor tapasztalom amúgy, hogy így elkezdik magukat kezelni dolgok miatt, amire gondolják, hogy azok is.
6: És ha nagyon sokat elmondod neki, hogy az tulajdonképpen nem az, akkor vissza tud jönni? Nem.
7: Szerintem ez az kell, hogy egy ismeretlen ember, akit respektálsz, azt mondja neked, hogy ez nem így van. De tulajdonképpen amúgy sokszor így működik. Tehát van ez a vonat.
6: Nem, az
7: vonat.
6: Ismeretlen ember azt mondja, hogy hülyék ezek az orvosok.
5: A Gyurcsok ingyen csinálta ezt? Vagy ő komoly pénzeket kért?
6: A tévében igen.
5: De a rendelésen komoly lóvét kért, nem? Tehát az komoly pénz volt.
6: A tévében is MLD-as volt a telefon, ahol hívta.
5: Igen, tényleg. Igen.
7: Igen, de mondjuk szerintem az, hogy sokkal jobban megbízunk idegenekben, mint az ismerőségben vagy a családunkban, hogyha problémáról van szó.
5: Hát meg főleg, hogy tévében volt, tudod? Tehát, hogy ott ült, meg volt egy ilyen vízimiskája hozzá, nem? Egy ilyen őszhaj.
7: Hogy validálta őt a tévé, azt mondod?
5: Hát, hogy ne, biztos, ha, persze.
7: Az durva, amúgy, mert bele se gondolok, hogy van, aki azt gondolja, hogy aki a tévében,
5: van. Persze. Mama 4 évente ez zarándokul az urnához, és még mindig ízben.
7: De szoktál emelgetni a tetejét?
5: Volt egy szívbetegség gyerekkoromban, az apám még elvittek az Attila dombra, mert az a domb meggyógyít. Ugye az Attila domb az egy ilyen híres hely, egy ilyen szent hely, kisugárzása van, és oda járnak gyógyulni az emberek. Lehet aztán, hogy van benne valami, én nem kétlem ezt egyébként.
7: Most nézd meg azt a képet gyurcsókról. Nem lehet, hogy az ő karrierje úgy indult el, hogy ücsörgött egy padon a CBA előtt. Nem? Nézd.
5: Üldögélt egy padon, igen. Megszólították.
7: Igen. Valaki leült mellé sírva. Szólt kettőt, az meggyógyult tőle, jobban érezte magát, és azt mondta, hogy jó, figyelj, hát ebben van még. Lehet, hogy rákészítették.
5: És behívták
7: a
5: Budapest TV-be, és kiderült, hogy működik. De tényleg félelmetes volt, igen. Azt mondja, hogy könnyen beszélsz neked, nincs hajdaganatod, írja valaki.
6: Hajdaganat.
5: Öregem, a dianás üveget rejtegette a párna alatt, kicsit megkenegette vele a homlokát, aztán gyorsan meghúzta az üveget, már is jobb volt, minden fájdalma azonnal eltűnt.
8: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Vízkorlátozásokat vezettek be több Bács-Kiskunvár megyei településen. 17 felgyógyult madarat engedtek szabadon Kecskemét térségében. Veszélyben a kőrisfák. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A tartós hőség és az aszály miatt több Bács-Kiskunvár megyei településen víztakarékossági intézkedések léptek életbe, írja a baon.hu. Kiskunhalason, Kiskunmajsán, Bácsalmáson, Jánoshalmán és Kiskörösön tilos ivóvízzel locsolni a kerteket, feltölteni a medencéket, csapvízzel autót mosni, valamint működtetni az automata öntöző rendszereket. Több helyen leállították a szökőkutakat is, és a közterületi növényeket furt kutakból származó vízzel öntözik. Az önkormányzatok arra kérik a lakosságot, hogy takarékosan bánjanak az ivóvízzel, és lehetőség szerint eső vagy szürke vizet használjanak öntözésre. Újabb 17 sérült, majd sikeresen felgyógyított madár térhetett vissza a természetes élőhelyére Kecskemét térségében, írja a Keol. A Kiskunsági Nemzeti Park és a Kecskeméti Vadaskert együttműködésének köszönhetően 2 karvajt, 9 vörösvércsét, 5 fehér gólyát és egy sarlós fecskét engedtek szabadon. A madarak korábban különböző sérülések miatt szorultak mentésre, majd állatorvosi ellátást és gondozást kaptak a vadaskertben. A természetbe csak azok az állatok térhetnek vissza, amelyek teljesen felépültek és ismét képesek az önálló életre. Veszélyben a kőrisfák, a kőrisrontó karcsú díszbogár 2 példányát még nyár elején fogták be szakemberek Beregsurány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák, a korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Névih növényegészségügyi osztályvezetője.
2: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, a fertőzött fák kéregén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
1: Érkezik a felfrissülést hozó hideg front, a napos időszakokat többfelé zavarhatják ma már felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északias szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, de csak pár fokkal. A csúcs hőmérséklet a térségben így is 29 és 39 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék a Rádió Egyen! A legmenőbb arcoknak is kell a piherés. Most kivettek egy kis szabit, de nyugi! Senki nem marad Balázsék nélkül. Íme a legjobb pillanatok. És tessék!
5: Nem tudom, hogy láttátok-e, bemutatkozik Miska, a Magyar Pavilon házigazdája.
6: Na,
5: hát kell ennél többet mondanom, hogy el tudjátok képzelni, mi mutatkozott be. Ismerjétek meg Miskát, aki egyszerre tiszteleg a magyar népi hagyományok előtt, és idézi meg a modern japán kawaii stílust. Aha. Ugye ez a kawaii stílus, ez a nagyon nagy szemű, ilyen mosolygós, ilyen nagyon aranyos, kedves bábuk, meg rajzfigurák, meg mindenféle
7: hát
5: dolog.
7: Ez egy japán manga, igen. Amikor ilyen nagyon édes, ilyen nagy, magas homlokú, nagy szemű, csillog a szeme, igen, azok a manga figurák, amiket
5: cukiskodnak. És azt mondja, Miska alakját a híres Miska kancsó ihlette, amely évszázadok óta a magyar kultúra szimbóluma. Hát ennyi jut a gyerekek, egy kancsó a magyar kultúra szimbóluma.
6: Most mi
5: szimbóluma.
6: A bajod? Egy gyönyörű, szép szimbóleumot, ugye, ahogy mondjuk, szimbóleumot vezetünk vissza, a Miska kancsót. Azt kérlek szépen esküvőre vitték, keresztelőre vitték, és bor volt benne, szépen ki volt festve, nagy hasa volt, tök olyan, mint a mi új Miskánk. Aha. És akkor a bizottsági homlokára csapott, és azt mondta, hogy ez
5: akkor
6: az.
5: Ez legyen. Mi nem megy ebben nekünk, gyerekek? Tehát ha megnézzük, ott volt a bódog, a ronda szomorú kutya.
7: A
5: gyárfással, a szellemkutya.
7: Szellem
5: nincs valami olyan szimbólum, nincs valami olyan rajz, nincs valami olyan, nem tudom, ötlet, amivel úgy ránézel, és azt tudod, hogy igen, ezek úgy mi vagyunk. Mi tényleg egy Miska kancsó vagyunk? Ez a mi kultúránk, egy kawaii japán mosolygó szoborral ötözve.
7: Ott van a
5: Miska
7: ott van az asszonkája, akit nem tudom, hogy hívnak, de ők elindultak megnézni apát.
6: Mária Kancsó. Miska Kancsó, Mária Kancsó.
7: Jóságos Isten.
5: Emlékeztek Water Lilyre, meg Water Lajos. Ott volt az a vízipóka, arra emlékeztek a vízipókra? Volt valami, valami vízipókosunk
6: egy ilyen lila.
5: Őt biztos, hogy nagyon betripezett csinálták. Megcsináltak egy ilyen hatalmas nagy tevepatával rendelkező, beelesdézett nagyszemű vízipókot egy kanyonnal a lába között, nem tudom ki volt benne, de hogy emlékeztek arra? És a fogadásokon ment egy pszichedelikus szörnyeteg lett. 2013 judo világbajnokság. Emlékeztek a tacskó disznó ember?
6: Basszus, tényleg.
5: Judo világbajnoksága, jött egy tacskó disznó ember. A fradisasok úgy, ahogy van, nem működtek. Tehát tényleg, tényleg nagyon sok van. És most megérkezett a legújabb.
7: Úristen, ez mi a jó is?
5: Jézus, atyaim! Jézus, atyaim!
7: Ez egy magyar?
5: Ez egy kazincbarcikai rém. Kazincbarcika alapításának 6 vonadék évfordulóját csinálták meg a kabarcit. Figyelj, mondom, hogy a horror szörnyek országa vagyunk. Aki a köré írt mese szerint, Félix Sajó Kazincból, Félix Barcikából áll, és teljes egészében vizuális terrorizmus. Hát, Jézus, atya, úristen!
7: Az a baj ezekkel, mindig oda kell tenni mellé egy ilyen kis lábjegyzetet, hogy amit látsz a képen, az micsoda.
5: Igen.
7: És onnantól kezdve, hogy valamit meg kell magyarázni, onnantól kezdve, szerintem az már dől, borul az egész.
6: A 2024-es párizsi olimpia kabala figurája a Frignek nevezett alatt, azt mondtad, hogy egy női...
7: A vagina.
6: Vagina, igen. A füles frigiai sapkáról mintázta, de tudtad ezt?
7: Nem tudtam. Nekem is rá kellett keresnem.
6: De majd ők is rákeresnek a Miska kancsóra. Érted?
5: Okay. Magyar vizsla, szeretjük magyar vizsla, nem rossz a magyar vizsla.
6: De az is el lesz cseszve. Tehát biztos, hogy a
5: nem tudunk állatot sem.
6: Rajzfilmből fogják venni ugye a vizslát. A frak a macskák réme, és egy elcseszett püs figura.
7: Na, de az már tényleg fél is parti.
6: A legjobb...
5: A letelepedési kötvény. Adjunk mindenkinek a kiállításom. Gyere, itt egy kötvény. Vigyen, ez a mi kabala figuránk.
6: Mi az, amit nagyon szeretünk, hasonlít az országunkra...
7: Ügyfélkapu plusz.
5: Orbán Viktor.
6: Orbán Viktor miért hasonlít az országunkra?
7: De miért nem lehet, egy jó Orbán Viktor plusz figurát megcsinálni?
5: Egyébként akkor már nyomjuk telibe. De várj, tehát szeretjük.
6: Tehát szeretjük nagyon, és enni. Szeretjük
5: enni.
6: És hasonlít az országunkra. Mi az?
7: De a gulyás.
6: A rántott hús.
7: De a rántott hús az osztrák. Rántott húshoz mi közünk
5: nem
7: van? Akkor már inkább pacal.
5: Akkor inkább egy rántott trapista. Azok vagyunk mi. Vágjál egy 20 centi sajdarabot a trapistából, forgass meg zsírba, olajban, jön egy kis panírban, oda a gyereknek a gyomrába.
7: De akkor legyen túros csúsza.
8: Akkor legyen liba már, jó.
7: Juli. Egy jó túros
5: csúsza
7: pepertővel. Igen.
6: És akkor lógnak egy csávóról ilyen tészta darabok, ahogy megy a világkiállítás.
5: Két szalonna szemmel,
7: igen,
5: érted?
7: Amiket láttunk, ahhoz tehát a sorba simán beleférne.
5: Vörös hagymatestű, német szilárdfejű, srekfülekkel, matyóhímzéses nadrágban, szegedi papucsban, paprika füzérrel a nyakában, egy pogrács, pacal, pörköltet, keverget.
6: Nem rossz, kicsit bonyolult.
5: Legyen a kocsonya, írja valaki.
6: Na,
5: az alapból rossz, ugye ez csúnya, nem nagyon tudod elrontani, ahhoz illene valami állati torzó. Ádám küldte nekünk, igen. Egy technokolos pumukli kantáros nadrágban, gázkulcsal a kezében. Dani az ács küldte nekünk. És mit már a plüss, aminek cserélhető a szeme matolcsira?
6: De rohadék!
5: Erős Pista és Édes Anna egy herendi porcelánon egy szál Kolbival. Egyébként ez nem rossz. Na, kicsi irodalom, így van. Kicsi irodalom, kicsi gasztronómia, herendi porcelán, egy szál Kolbi, Erős Pista, Erős Anna találkozik. Igen. És szeretkeznek egyet egy herendi
7: és
5: porcelánon.
7: És alattuk fekne emesse, és ez lenne az ő álma.
5: Gyerekek, ez gyönyörű. Egy betyárkört és betyárt is el tudnám valaki képzelni. Vágási Feri plüss is nagyon jó lenne. Valami Tóth Gapi matyó mintás plüssben. Ruhában, lágossal a kezében, rajta egy rántott hús, és egy köcsökből issza a bort. Megvagyunk. Egyébként ezzel megvagyunk. Magyarország világhírű kabalája Csicsolina.
6: Mindenki ismeri szerte a világon.
7: Jó hírünket vitte.
5: Igen, de szeretem. Szatyrot viszünk, amiben szatyrok vannak. Teljesen igen, tipikus. Szatyrok, amiben szatyrok vannak, visszük ezt magunknak. Abszolút jó. Összecsukható szopírnyó roller. Kis helyen is elfér, megvagyunk rajta.
6: Jó Ludas Matyi, gyerekek. Hát az olyan aranyos volt.
5: Egyébként az egy jó. A Ludas Matyi, igen.
7: Mi van a hozzá. Süsü például...
5: Szerintem Süsü volt az ország első elcseszett kabala figurája.
6: Nem,
5: Süsü szerettem.
6: Tudod, mi lenne jó? Mert a japánok azok ugye rá vannak ezzel a Godzilla sztorira.
5: Godzilla mitológiai lények,
6: hát a mi Godzillánk. Egy kis plüss Godzilla kijön, és Süsü a sárkány. Egyfejű az is.
5: Egyébként a Süsinek minden megbocsátasz. A maga esetlenségét, a bodrogival a hangját, az úgy volt jó, ahogy volt. Tehát, hogy az tökéletes volt.
7: Nagyon
5: tökéletes.
6: Igyek a Szia Uram kabala
7: figurát. Szia Uram, hát nem.
5: A Szia Uram is az is nagyon kemény. Igen. Magyar-japán fordítókönyv Tomi hangjával tökéletes lenne. Egyszerűen csak oda kéne vinni egy birkanyáját. Szóval szigorúak vagytok magunkhoz. Vannak azért szép irodalmi műveink, mesefiguráink, költőink, íróink. Lehetne valami szépet összetenni. Nekem az Erős Pista és az Erős Anna gyerekei tetszenek a legjobban. Erős kicsi. Aki megeszi, annak vége van kicsi. Na jó, van gyerekek, hát nem tudom. Megnézzük
7: vannak
5: a következőt.
7: Vannak még itt jelöltek, vannak még itt nagy esélyesek.
5: Expo 25 Magyarország. Kívánjuk, hogy jó legyen. Jöjjön el mindenki Magyarországra. Ha nem látjuk
6: belőle sok üzletet, mert ugye ez arról is szól.
5: Arról, hogy dileket kötünk.
6: Aha. Így van, hogy mit tudunk kivinni, mit tudunk behozni, barátkozni.
5: Ha már kaja, gyerekek, hallottátok, hogy a kis itt végig evő kis csajsz elbúcsúzott tőlünk?
6: Na, vége?
5: Vége van, ugye itt volt ez a koreai kislány. Igen.
7: Meghalt egy magyar kórházban.
5: Igen, elment egy új... Nem, vége van. Tehát, hogy elbúcsúzott.
7: Vége van kicsi.
5: Nem érted? Vége van. Csüzang, ugye így hívtuk őt, 11 millió feliratkozóval. Úgy döntött, hogy a kilépője, amit már vége vett, ugye 3 kiló sztéket közvetítettünk, és evett meg.
6: Hát az első a rántott hús.
5: A rántott hús volt, beült ugye egy csárdába, vagy nem is tudom hova, és végig
7: a plécsárdába,
5: és bődletes anyagot, adagot evett meg. Elment utána a henteshez, a mi azt bekértük, megkaptuk, hatan nem tudtuk megenni, amit egyedül megevett, plusz itt a kollégák. És ugye folyamatosan posztol, és kirakta most a legutolsó posztját, amivel elköszönt. De hogy itt már vagy jól lakott, vagy már nem volt annyira éhes, itt még egy picit úgy levezetett. Picit levezetett, és egy ilyen food tracknél állt ő meg. Teljesen váratlanul, valahol a Budapest külvárosában kinézett magának egy food tracket. A tulaj is meglepődött, és 6 darab street food lángost evett ő még meg. De már csak úgy levezető jelleggel.
7: Vagy mindegyiket megkóstolta.
5: Nem kóstol, ő megeszi.
7: De végig kóstolta az összes fajta lángost.
6: Igen, 6 különböző.
5: Tehát 6 különböző street food lángost nyomott tőle a végén. Ami önmagában megint nagyon nagyot teljesítmény, ha tudod, hogy milyen, amikor beversz egy sajtos tejfölöset, és arra iszol fél liter hidegvizet, és a gyomrodba megáll fél évre.
7: Másnap fél
5: évre,
7: meg vagy.
5: Igen, tehát fél évre megáll.
6: És ráadásul gyerekek, nem is akár mit ketevet, mert ugye óriási nutellás lángossal fejezte be, amit én magam nem értek.
7: Hát az ott a desszert, tudod.
6: Igen, oké.
7: Tehát evett egy sajtos tejfölöset, evett, milyenek vannak? Sajtos tejfölös, van fokhagymás,
6: hát hagymás. Van mindenféle.
7: Gyroszos.
5: Igen, itt minden meg tudsz enni, 6-ot még a végén lenyomott. De ez magához képest, mikor a 3 kiló steakhez képest, ez már csak egy ilyen kis kilépő, nem?
7: Új gyakorlat.
5: Ez már csak egy kis új gyakorlat, igen. Sajtos tejfölös, nutellás, sima hagyományos, gyerekek, 6-ot.
7: De olyan boldogan eszi.
6: Nézd meg, parizeres lángos, gyerekek!
5: Igen. De az ott van középen, az parizeres lángos. Parizeres. Ugye ez egy ilyen street foodos van, lekváros és édes lángos is van náluk. Hamburger, hotdog, meleg szendvics, egy klasszik street food valahol a külvárosban. És ő ehhez állt még be. Mindezt 50 kilósan még minél. Tehát a csaj egy csoda. Tényleg egy csoda. Hihetetlen.
7: Láttuk ezt a csajt már kutyát vagy macskát enni? Bármi extrát. Mert egy
5: ha belelendül, felzabál egy csintértelepet. Tehát, hogy ha nagyon belelendül, igen. De oda van ezekért az olajos, zsíros, nagyon nehéz magyar ételekért. Imádja. Hát, nem?
6: Mindent, az összes ilyet. Sőt, szerintem ő rá is ment erre, hogy ezeket keresse meg. Nézd meg, pörköltes lángos, gyroszos lángos, parizeres lángos, nutellás lángos, sajtos tejfölös, meg van egy irgalmatlan hagymás, ez nem tudom.
5: Mi kalória az? Tehát így egy darab lángos, forró olajban, vagy zsírban, nem tudom, vajon valahol olajban kisütve, az bődületesen sok, nem? Ugye meg finom. Maga a tészta is. Na de azért azt 6-szor, még mindenféle feltétel, egészen elképesztő. De oda volt értünk, én van 8 vagy 10 videót posztolt, még nálam a 3 kiló steak vezet. Tehát az felfoghatatlan.
6: Szeretem,
5: nekem azt tűnik a legnagyobb mennyiségnek. 3 kiló steaket megenni.
7: Tehát azt írja, hogy egy darab sima feltét nélkül lángos, az olyan 300-350 kalória, de ha mondjuk teszel rá sajtot meg tejfölt, akkor az 500-700.
5: 500.
7: Itt van mondjuk 5 darab, 5x6, az 30, az 3, tehát ő csak a reggelivel megette egy napi kalória szükségletnek a másfélszerese.
5: 3000 kalória. Egy 50 kilós nő. De nem is azt, tehát közben az olaj, tudod, amennyire forró, amennyire megterhelő ez a keltészta a gyomrodban.
7: Tudod, én már nem is arra nem vagyok kíváncsi, hogy ő mit eszik meg, mert most már tudjuk, hogy rengeteget. Hogy a napja a továbbiakban hogy zajlik.
5: Ja, hogy kajál-e még este valamit, hogy leül-e még?
7: Hogy néz ki? Tehát utána, amikor visszamegy a szállodai szobájába, akkor mi történik? Le kell feküdnie? Rosszul van? Van, amikor tényleg felfordul a gyomra? Vagy utána elmegy edzeni? Vagy mi az is?
5: Én csak nem tudom képzelni, hogy ő meghánytatja mondjuk magát. Tehát, hogy ez simán benne van, hogy, hogy neki erre van egy módszere. Azon kívül, hogy edzett, tágult a gyomra, készült erre hosszú ideig, azért ugye elég hányatott sorsú lány, szóval sok minden történt vele. Én el tudom képzelni, hogy ő megmegy, leforgatja, vége van, meghánytatja magát, és utána valahogy
7: bezsebeli a milliókat.
5: Normálisan él, igen.
6: Ezt a mennyiségű kaját nem lehet egészségkárosodás nélkül így tolni.
7: Nem. Nem.
6: És valószínűleg, hogy befejezte az utolsó forgatást, másnap reggel már csak egy ízé valami kis salátát eszik, vagy nem tudom elképzelni, vagy ő minden nap ennyit eszik, hogy föntartsa ezt az állapotot?
5: Ha tág a gyomrod, az azt jelenti, hogy éhes vagy. Tehát, hogy kitágul a gyomrod, akkor az azt jelenti, hogy akkor muszáj enned.
7: Igazából őt kellene nekünk magyar plüssfigurának megtennünk, nem?
5: Lassan itt van,
7: A szív- és érrendszeri betegségek a megtestesítője, de egyenes út.
5: Ez volt a kilépője, és nagyon cuki neszi a magyar lángos, és félbehajtja. Tehát ő úgy eszi az összes lángos, megfél félbehajtja, és mint egy szendvicset úgy eszi meg. Nagyon helyes ez a csaj. Én nagyon megkedveltem. Nagyon, nagyon kedves kis teremtés egyébként. És elolvasod az életútját, és rájössz, hogy fú,
7: nem
5: zaklató barát, nem tudom ott mi volt, abuzálás, bántották, kilépett egy ilyen bántalmazó kapcsolatból. Tehát,
6: úgy kezdte a karrierjét, hogy a csávója, az akkori csávója volt az, aki azt mondta, hogy neked ilyen videókat kell gyártani.
5: Itt kezdett lenni.
6: Mondta, igen, hogy ő 45 kiló nem fog menni. Na, itt kezdődött az, hogy a csávó viszont elkezdte verni. Nagyon kemény sztori van mögötte, és hosszú-hosszú ideig tartott, mire ebből kijött, de közben fölépült ez a karrierje.
5: Aha.
6: És utána pedig az a cég, aki foglalkozott vele, utána ők kezdték el lenyúlni a pénzét, úgyhogy ő egy halmozott a hátrányos helyzetű, és még ennyi kaját is.
5: De most már keres a videókból?
6: Most szerintem igen.
5: Most már keres?
6: Most már talán hozzámegy a pénz.
5: Aha. Mert az ugye az volt egy interjúban, hogy a volt férje is lenyúlta, meg igen. Nagyon sok pénzt vett el tőle, most valamilyen ügynökséggel dolgozik, de mondd, hogy nem ingyen csinálja ezt.
6: Tehát, hogy nem kettelésből.
5: Tehát mondd, hogy nem kettelésből csinálja, valahol máshol befolyik a pénz, biztos, hogy azért ezzel borzasztóan tönkre teszi a szervezetet, és még nem is keres belőle.
7: De nézd legalább,
5: ha 11 millió feliratkozóval, milliós videókkal csak kereselte is. Nem lehet, hogy ő ezt még mindig ingyen csinálja.
7: Azért őt elvinni egy stábvacsira. Hallod? Ott szorulnál, csupi.
5: Az biztos 3 kiló székkel. Na jó, hát szerettük, megszerettük ezt a kislányt, követtük végig, megbeszéltünk ugye a csárdával, meg a hentessel, és nincs benne csalás. Tehát ehhez képest ez a hatlángos, ez már csak egy lehet, hogy azon délután ment a repülője, tudod. Ez egy ilyen kilépő. Útban.
7: Álljunk meg!
5: Úgy van a gyorsforgalmi, még megállt, és benyomott egy hatlángos. Igen.
7: És utána még a reptéren még felszálltam meg kibe, és még betolt 3 menüt.
5: Miközben hátul egy választási plakát és egy villamos így elmegy, tudod. Annyira jó. Sajnos ez a kislány elment. Nem látjuk több magyarországi videóját.
7: Lehet, kicsit bekerültünk Magyarországra, aztán igen, visszajön még egy picit.
5: Igen, kicsit bekerültünk a vérkeringésbe.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szintem vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló. Mondja a szlogen.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
2: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió 1-gyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Két termék vásárlásakor az Aventa Plus Relax üdítőital 319 forint, négy termék vásárlásakor a 250 ml-es Hell energiaital 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! miértradio.hu.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
10: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
9: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
10: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Ecofamily napok. Tudatos árak kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
12: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
14: Itt egy Orlen.
15: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
16: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Augusztus 10-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
17: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
18: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Kecskeméten, az Izsáki úti Tescóban.
19: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
3: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal. Akár 3 millió 200.000 forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
1: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó Kecskemét, Napsugár
7: utca 2.
20: Beszállsz ki autóbontó.
21: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
22: 20%-os tanszervásár és 15%-os kupon az Alföld áruházban. A papírírószer osztályon 7000 forint kosárértéktől 20% engedményt adunk minden teljes áru termékre. Csütörtöktől szombatig szintén 7000 forinttól 15%-os kuponnal vásárolhat a többi osztályon. A pontos részleteket megtalálja az Alföld áruház online felületein és osztályain.
23: Családi nyár a Cserkeszőlőfürdő és Gyógyászati Központban. Egész nyáron minden 7 év alatti gyermeknek 100 forint a belépőjegy. Csobbanjanak nálunk!
2: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
24: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
2: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
25: Éjszaka permetezik a vadgesztenyefákat Kecskeméten, ivóvizet vittek a kiszáradt kutakkal küzdő kecskeméti tanyákra, kritikus helyzetbe kerültek a hazai halgazdaságok. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Augusztus 14-éig éjszakai növényvédelmi munkálatokat végeznek Kecskeméten a közterületi vadgesztenyefákon, írja a Vármegyei Lap. A permetezés célja az aknázó moly és a gombás megbetegedések elleni védekezés. A munkát a Kecskeméti Városüzemeltetés megbízásából szakemberek végzik. A permetező járművek este 10 és hajnali 4 óra között dolgoznak, ezért a környéken élők zajra számíthatnak. A felhasznált növényvédőszer megszáradása után a kezelt területek biztonságosan használhatók, ugyanakkor a haszonnövények esetében 14 napos várakozási időt kell betartani. Az esetleg autókra vagy kerítésekre kerülő permet normál mosással eltávolítható. Az elhúzódó asszály miatt több kecskeméti tanyán is kiszáradtak a kutak, ezért a város segítséget nyújt az érintett lakóknak, írja közösségi oldalán Kecskemét polgármestere. Szemereiné Pataki Klaudia és a szociális terület munkatársai több rászoruló tanyasi lakost kerestek fel, köztük egy 82 éves asszonyt, akinek egy hétre elegendő ivóvizet vittek. A városvezetés felhívta a figyelmet arra, hogy Kecskemét külterületén mindegy 19 ezer ember él, akik közül sokan saját furt kútból jutnak víz. Az aszály miatt egyre több helyen csak a kutak mélyítésével lehet biztosítani a vízellátást, ami jelentős anyagi terhet jelent az ott élőknek. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy fordítsanak fokozott figyelmet az egyedül élő idős tanyasi emberekre. Kritikus helyzetbe kerültek a hazai halgazdaságok a rendkívüli hőség és a hetek óta tartó asszály miatt. A vízhiány, az elpárolgás és a tavak kiszáradása már a halállományt veszélyezteti. A helyzetről Timmel Edét, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
26: Csapadék nem esett, sajnos a halastavak nem jutottak vízutánpótláshoz. Most már rendkívüli elhullásokról is tudunk beszámolni országszerte, főleg a dunántúli területeken, ami igencsak magas anyagi károkat okoz a gazdák. Számára. Lesznek sajnos olyan halastavaink, amit el fognak lehetetlenülni, hiszen természetes vízbázisra jöttek létre. Itt a völgyzárógátos tavakról kell beszélni, ami, hogyha nem fog a klíma érdemben változni, akkor el fognak lehetetlenülni középtávon is.
25: Érkezik a felfrissülést hozó hideg front, a napos időszakokat többfelé zavarhatják ma már felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északias szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, de csak pár fokkal. A csúcshőmérséklet a térségben így is 29 és 39 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
27: Hölgyeim és uraim!

0: kis vidéki faluba kalózolnálak el benneteket. Mehetünk. Mert ugye március 8-án elvitték az ötös lottó főnyeremét. Négy MRD gyerekek. Azért a nagyok is lehajolnak.
1: Az bizony.
0: Nem? Ugye?
2: Az mindenkinek
0: azért az már, azért legalább egy Monte Carlo, ott az űr. Vissza egy kicsit, elva, Ciprus, ugye, hogy azért abból ugye el vagy egy ideig.
2: Egy nagyobb tank.
0: Egy nagyobb tank benya azért abból kijön, igen. Mindenkiében. De hogy... De hát itt van viszont egy falucska, és képzeljétek el, ez a falut úgy hívják, hogy őrtilos. Júli, jegyzetem, ebből forgatok, én lehet írni. Nem hiszed, hogy
1: merre van őrtilos.
0: Őrtilos. Se kocsma, se bolt, semmi nincs. A Somogyi dombok között megbúvó kis faluban, őrtiloson. A legközelebbi lottózó is 20 kilométernyire van. A településen a kocsmai nyerőgépek betiltása óta nem divat a szerencsejáték, írja egy hosszú cikk. És hát kiderült, képzeljétek el, hogy a helybéliek szerint egy volt falu Béli nyerte a 4 milliárdot, az ötös lottó főnyereményt, és hát ebből egy komplett Mi kis falunk epizód született már.
2: De mi az, hogy a, megbojdult
0: a falu.
2: De mi az, hogy a falubeliek szerint?
0: Hát egyértelmű bizonyítékot láttak a falubéliek.
1: Lehetne az újkígyósiak szerint is, csak ők nagyon messze laknak
2: őrtilostól. Nem, az szokott lenni, hogy, hogy azt nem mondják el, hogy ki a nyertes, de azt meg szokták mondani, hogy melyik településről, vagy legalábbis melyik vármegyéből.
0: Ezt nem mondták meg, de az őrtilosiak kiszúrták, hogy valaki gyanúsan viselkedik.
1: Tehát ez egy 1000 fő alatti település, ahol ha a falu egyik végében történik bármi, az 5 perc múlva, sőt, 2 perc ott van.
2: Lehet ott járni egy ekkora pénzt.
0: Na várjál, a sztori nagyon jó. 400 fős lakosú falu, évi költségvetés 1 millió forint.
1: Szegények.
0: Ha igaz, hogy egy valaki élt itt, egy valaha itt élt kalandor nyerte meg a két hete az ötös lottó 4 milliárdot, akkor az bizony a falu összes házát és a környékbeli erdőkkel együtt mindent megvehet.
2: A rohadt élet.
0: És hát elindult a találgatás az álmos és aprócska őrtilosban, hogy kivitte el a milliárdokat, és hát úgy néz ki, hogy megvan a nyertes, gyerekek. Bizonyám, az a hír járja egy hete, hogy ott van, onnan ott van a nyertes, ott lakott.
1: Ott lakott, de ott már lakott. Nincs ott.
2: De mert nagyon részeg volt, és egyszer ezt így elújságolta a bajzével a kocsmában.
0: Egy fiatal férfi nyerte a falusi lakosok szerint, aki 6 évvel ezelőtt még itt dolgozott. A beceneve arra utal, hogy több időt töltött az akkor még egész nap nyitva tartó kocsmával. És bizony, utána elköltözött. Senki nem tudja hova, de hogy a kedvenc italáról kapta a nevét.
1: Na, akkor, gyerünk.
2: Ez, ez Baki vagy Szifon.
0: Baki vagy Szifon, igen, igen.
1: Nem rossz.
0: Fröcsi.
1: Fröcsike.
2: Beher.
0: Egyébként.
2: Beher,
0: mint Beherovka.
1: Hát a Beherovka az nem, hogy szerintem ilyen kevert, ilyenbe kéne gondolkozni, alapitalokba.
2: Vagy legyen fütyi, és akkor fütyülős.
0: Igen. Fütyülős. Már nyilatkoznak a falusiak, hogy ismerték a betyárt. Ismerték a betyárt. És állítólagosan az van, hogy felhívta pár környékbeli barátját a nyeremény hírével, és hogy számíthatnak egy kis pénzre.
1: Ó,
0: mondta egyébként a helybéli Sándor.
1: Jö, de Sándor maga benne van ebben a körben?
0: Sándor nincs ebben a körben.
1: Hát ő nem kap pénzt, ő csak hallotta, hogy a haverok viszont kapnak.
0: És megkérték Sándort, hogy jellemezze ezt a lottó nyertest. Hírhet, vagány volt, jó beszélő. Viccmesélő, de keze dolga időben nem járt olyan gyorsan, mint a szája, mondta Sándor. Volt több asszonya is a környékről, van gyerek is. Na, a hölgyek most nagyon keresik, hogy hírt kapjanak a nyereményről. Ő a nyertes, gyerekek. Zseniális a történet. József ismerte az állítólagos nyertest, nem voltak rosszban, de üzen neki, hogy jó lenne, ha barátja felhívná, és adna neki valamennyit a nyereményből.
2: Hirtelen nagyon sok barátja lesz.
0: Óriási ez a történet. A Hajnalka is nyilatkozott, szintén ott lakik, aki elmondta, hogy jóvágású, nagy dumájú, udvarias férfi volt, nem csoda, hogy bomlottak utána.
1: Hajnalka
2: is megvallja most.
0: Milyen a sztori, úristen? Hajnalka is ismerte a lottó nyertest, és elmondja, hogy amikor nem volt munkája, lakbére se költött, pincékben húzta meg magát, ha tényleg ő nyert, megérdemelte. Végre egy kis ember mellé állt a szerencse, mondta Hajnalka, majd elviharzott.
2: De azért dögölj meg!
1: Ha nem, csak akkor, ha nekem nem adsz, akkor dögölj meg. Hallgatók megírták a nevet, a Hubertus után Hubi.
0: Hubi nagyon jó. Hubi nagyon jó. De van itt egy másik ember, aki azt mondja, hogy az állítólagos nyertesnek, egy Csefu Bece nevű férfi volt a legjobb cimborája. A szomszéd településről, Zákányfaluból. Érted?
1: Csefú.
0: Csefú.
2: Látod Csefút, ahogy átolja minden nap a biciklit?
0: Csefú átolta a bringát, ott van Csefú.
2: Ott van, és a biciklivel.
0: Nem hiszem, Csefú ismerte az állítólagos milliárdos lottó nyertest, hozza a zaol.hu. Ő Csefú, mutatom nektek Csefú. Az egész egy mi kis falunk epizód. Ő Csefú.
1: Csefú egy rózsaszín női biciklivel közlekedik. Hát ez csak így mondom.
0: Ami valószínűleg lopott. Ami valószínűleg lopott.
2: Az övé valamikor ezt elveszett.
0: Most kastázta valahonnan Csefú ezt a bringát. A fotókedvére azt mondta, ez jó lesz. Elhozta a bringát. Csefú, na várjál, Csefúval is van baj. Az állítólagos nyertesnek Csefú, a képen látható Csefú, a becenevű férfi volt a legjobb cimborája a szomszéd település az Ákányfaluból. Ő mesélte, hogy telefonon felhívta a barátja a jó hírrel, de azóta eltűnt.
1: De ki a barát?
0: Csefú is! Csefú is! A barátja fölhívta, ezt még elmesélte, azóta Csefút se találják a faluba. Csefú fölszívódott.
1: Hát ha csak nem az van, hogy a somogyi lottó maffia elkapta Csefút. Mert Csefú tudja, hogy ki a nyertes, és Csefút most fogva tartják.
0: Csefút úsz.
2: Átmentek egy harmadik településre, és valahol helyőbesenyőn nagyon-nagyon leitták magukat.
0: Borzasztó leitem magukat, de át is lehet, amit a Csefút úsz.
1: Csefút úsz, és azt mondják, hogy Csefú hívt föl a haverodat, ha a 4 milliárd ból kettőt ad. Érted? Akkor szabad vagy. Ha nem, akkor...
0: akkor és Csefú ül valahol, már bal füle már levágva. És nagyon kíván, gyere értem, Sanyi, adjál a pénzből, mert ezek mindenemet levágják.
2: És lesz egy ilyen eltorzított hangú telefonhívás, hogy...
0: Csefú vagyok.
3: Drága neked, Csefú, jövök.
0: Hozzad egy milliárdot.
3: Levágjuk
0: Csefú bal kezét. Milyen, nagyon jó. Nem látták Csefút két napja, nyilatkoztak a helybeliek. Üres az omlódozó vályogviskója. Mondta az egyik szomszédja Attila. Tehát már Csefút is keresik, nagyon jó.
2: Kocsmában nézték meg.
0: Sülve fóva együtt, fővel együtt voltak a lottonyertessel. Ha igaz a hír, talán haza se jön. Mert ez csak én akkor hiszem el, ha ide áll az ember, aztán majd tőle hallom, vagy inkább látom, míg nem egy Porséval jön. Nincs rajta aranyóra, és nem hozza le ide a helyi focipályára a Fradit. Addig ez csak... Addig ez csak egy hülye vicc, nyilatkozta Csefú barátja.
2: Azt látjátok, hogy ezek összeírnak egy listát.
0: Zseni.
2: Hogy mit kérünk majd Sándortól.
1: Igen,
2: mit
1: és a milyen szép álmok vannak, hogy a Fradi hogy focizzon a helyi focipályán.
2: Fradit, őrtudosra.
1: 4 milliárd forintod van, akkor az legyen az első, hogy a Fradit lehozod.
0: Hozz egy Porsét, Csefú. Legyen a Fradit, nem róla, hozz ide a Fradit.
2: Legyenek falunapok.
0: Addig nem nyertél semmit. Az őrtilosiak bíznak abban, hogy a legendának van valóság alapja, és egyszer csak megjelenik a helybéliük, és egy jó kis ételt, tőkét hoz a faluban. Jó kis élete, tőkét hoz a faluban. Őrtilos polgármestere, Kelei Zita nem kívánt reagálni.
1: Tehát Zita is benne van. Zita? A polgármester asszony.
0: Az hányszor vehetné meg őrtilost a 4 milliárdból? Tehát úgy, ahogy van az egész falut, kivásárolhatná vagyonából. Szerintem ott ingatlanonként nagyjából 600 ezer és 1,5 millió forint között vannak az ingatlanok. Az egész falut megvetné szöröstül, bőröstül.
1: Hát szerintem egy MRD, de az erdőkkel együtt.
0: Akkor minden megvan.
1: Akkor minden megvan.
0: Akkor minden megvan.
2: És milyen szép lenne, hogyha ebben tényleg lenne egy ilyen happy end, hogy visszatérne, és megvenné az egész falut, felújítaná. Felvirágoztatná, minden gazda kapna egy traktort, és itt tudod, és lenne egy ilyen
1: egy kis
2: mini Svájc.
1: Őrtilos a magyar Svájc.
2: Erről írnának könyveket, novellákat.
0: Csak ilyen elvonulási központok lennének, wellness szállodák, és brutálisat csinálna belőle, tudod.
2: És jó érzékkel megfogná, ezt a piacot nem piálná el, nem hozná oda a Fradit, viszont felvirágoztatná a települést.
1: Azt nem tudjuk, hogy nem adták még ki a közleményt, hogy fölvették-e? Mert ha fölvették a nyereményt, már nem tudom, hogy ilyen gyorsan föl lehet-e, ez csak egy kis gondolkodás.
0: Ez egy jó kérdés, azt hiszem fölveheted.
1: Mert ugye szombaton húzták, tehát tegnap hétfőn reggel besétált a nyertes, fölvette a négy MRD-t, akkor Csefúval ők már...
2: Lehet, hogy már Ibizán valahol
1: már
2: csapatják.
1: Ibizán veretik, vagy Monakóba, hogy írta.
2: Hova megy Csefú és Sándor? Hívjuk Sándornak. Mi lenne az első út, ahova ők elmennének?
0: Vagyunk? Ők ketten? Hát ez egy jó kérdés. A következő kocsmáig jutnának el, ott csatra vágnák magukat.
2: Az éjszaka leple alatt bekopog Sanyi Csefúhoz, azt mondja, gyere Csefú, megyünk, hova?
0: Hova? Igen, mi a terv? És mennyi idő alatt vernének Csefúval a seggére a 4 milliárdnak?
2: 4 milliárd.
0: Tehát körülbelül mennyi idő alatt füstölnék el Csefú meg ő. Csefú, érted Csefú?
1: De Csefúval kimennének Monakóba kaszinózni, tegyük rá a pirosra.
0: Nem jutnának el Monakóig. Az, hogy nem jutnának el Monakóig. A kis falvakba jutnának el, mindenhol csatra vágnák magukat, és vége lenne. Nincs eladó el ingatlan őrtilosban, megnéztük. Nincs egy telefonfülke őrtilosban?
1: Nézd már, hogy nincs egy hívható telefonfülke. Fülke, hogy hát, ha kiszedünk valamit az őrtilosaikból.
0: Ahogy annak
2: vagy
0: Bözsi
2: a polgármesteri hivatal, de ott mondjuk elzárkózik ugye a polgármester.
0: Hát attól még kell nézd meg a polgármesteri hivatal, csörögjünk oda. Hát élőbe fölveszik. Őrtilosi polgármesteri hivatal.
1: Ha van őrtilosi hallgatónk, hívjon nyugodtan.
0: Igen. Ott vagyunk az őrtilosi polgármesteri hivatalba? Nem hiszik, hogy reggel fél 8-kor szól a telefon.
4: Igen, tessék, Öltöskösség önkormányzat.
0: Ó, kezit csókolom, Sebestyén Balázs vagyok a Rádió 1-ből. Kezit csókolom, jó reggelt kívánunk.
2: Jó reggelt.
0: Élőadásban tetszik lenni, kezit csókolom. A Zitát keresünk, benn van esetleg a polgármester asszony?
4: Nincsen, mert még nincs munkaidő.
0: Csefu nincs ott a környéken valahol. Nem bringázik el, nincs ott, tetszete látni. Tetszik ismerni Csefut?
4: Hát látásból ismerem, mert ő sem őrtilosi lakos.
0: Nem őrtilosi, ja, ő a másik faluból jön át Csefu.
4: Igen, mert a rokonai itt laknak, igen.
0: Aha. Na, de tetszett hallani a pletykát, hogy mi most őrtilossal kapcsolatban?
4: Igen.
0: Van
2: alapja?
4: A plecska van, de hát most igaz vagy sem, azt még mi se tudjuk.
0: De nem bukkan föl azóta a nyertes, nem volt a környéken.
4: Nem.
2: De ön is ismeri a nyertest? Aki lehet a nyertes?
0: Csak látásból vagy névből.
4: Ismerem, de már nagyon régóta nem él. Itt meg nem is lakott Örtilosban, úgyhogy ez egy kicsit téves információ, mert nem örtilosi lakos volt, hanem a szomszéd települési.
0: Csefu nem túsz, mert arra gondoltunk, hogy Csefu is felszívódott, hogy elrabolták, vagy lelépett a lottó ja. nyertesre, de akkor Csefu megvan.
4: Meg, persze.
1: Megvan, nagyon jó. És vannak-e árulkodó jelek, tehát a polgármester asszony például tegnap már egy nagyobb településfejlesztési tervet rajzolt föl a palatáblára. Vannak
0: igen, van ilyen jelek? Igen, máshogy viselkedett, igen.
4: Nincsen
0: ilyen? Nem jött be tegnap nagy tervekkel, hogy itt aztán most itt aztán aranykora lesz őrtilosnak? Nincs ilyen?
4: Nem, nincsen ilyen, nincs.
1: Mennyibe kerül?
4: Ebből nekünk nem lesz jobb, hogy ő megnyerte a...
1: Nem lehet,
2: azt nem lehet tudni. Nem
0: lehet, hogy visszamegy, aztán hogy... felfuttatja a falu életét.
1: Igen, most megköszöni azt a szállást, amit 6 évvel ezelőtt kapott az egyik pincébe.
0: Oké, okay, örülünk, hogy beszélt. Kivel beszéltünk? Tetszik volna egy nevet, csak hogy tudjuk.
4: Nem.
0: Miért? Titkos?
4: Nem szeretném visszahallani magam a rádióban.
0: Most is benne vagyunk a rádióban.
2: Kizárásos már... alapon.
0: Igen, ez egy élő adásban vagyunk, ezt jeleztem ja. az elején. Igen, de semmi baj, örülünk.
4: Semmi gond.
0: De semmit semmi nem gond. Tetszett mondani, semmi rossz. Hát mi egyébként a polgármester asszonyt kerestük. Na jól van, csunkoltatjuk a falut akkor őrtilosban mindenkit. Jó?
4: Köszönjük szépen,
1: viszont hallásra.
4: Minden jót.
0: Így nagyon rövidre Csefu hangutánzó vers. Jó?
5: Aló, reggel szívánok mindenkinek. A pénz az be van fektetve. Befektettünk, bementünk Saikám az ABC-be, 2 pontos is sört meg is rendeltünk azon nyomban.
0: Ő jó, adom. Megvan Csefu, gyerekek, megvan Csefu. Jó, és akkor te tudod ki a nyertes, Csefu?
5: Persze, Saikám nyerte, azóta bújtatjuk. A hatás alatt van ennek a dolognak.
1: Csefu, te hova tűntél? Mert a faluba azt mondták, hogy te se vagy.
0: Igen,
1: meg.
0: Hogy nem vagy ott. Hol vagy, Csefu?
5: Én néztem egy svincsepkót, azt azzal olajra léptem.
0: Vigyázz magadra! Szevasz, örülünk, Csefu. Hogy beszéltünk!
5: Vigyázzatok, 10, küldöm a 13 000-et!
0: Köszi, csáó, köszi! Na várjál, jön az Anna szalad, várjál, valami hír van! Mi van, Anna?
1: Megvan, Csefu!
2: Mondjad,
0: mi van? Mi van?
1: Az igazi Csefu!
0: Ne, szivat! Ne! Szivat!
2: Esküszöm, ne!
0: Hagyjál
2: már! Megvan! Kertész! Megvan! Szia, Csefu,
0: tartsad! Teljesen szület! Csefu! Szia, Csefu!
6: Sziasztok!
0: Csefu! Te vagy az igazi Csefu?
6: Én vagyok az igazi Csefu.
0: Csefu! Állsz egy kabátba! Egy milyen színű a kabát a fotón, amin egy bringán állsz és lehozta az újság?
6: Kék.
0: Így van! Hát téged most már egy ország ismer, Csefu, mert állítólag ismered a lottómilliárdost.
6: Hát azt, hogy ismerem.
0: Na, mesélj nekünk erről egy kicsit.
2: Hova tűntél az elmúlt 2 napban?
0: El vagy tűnve állítólag, Csefu, meg vagy?
6: Ki?
0: Te, Csefu, azt hallottuk, hogy eltűntél.
6: Én tűntem már, hova tűntem már? Ne idegesítsetek.
0: Akkor meg vagy. Jó, megvagy, Csefu. Tényleg, ki a lottómilliárdos, tudjuk? Vagy honnan ismered?
6: Hát régi barátom.
0: De te láttad, hogy ő tényleg megnyerte? Láttad a számokat?
6: Nem, láttam milliárd, hogyan? Nem is találkoztam vele.
0: Ja, nem is találkoztál
2: vele. De beszéltetek telefonon?
6: Nem beszéltünk telefonon sem.
2: Hát akkor...
0: Hát Csefu, nem tudtuk, hogy ő nyerte. És ő most nincs a faluban? Tehát, hogy ő most már nem él ott, ő elköltözött?
6: Én nem tudom, már van most.
2: De próbáltad őt hívni?
6: Nem, én a számát sem tudom különben.
0: Jaj, nem tudod a számát sem.
2: Hát nehéz lesz.
0: Hát akkor várj, akkor azért nem vagy annyira közeli barát, de ő lehet, hogy jelentkezni fog nálad, hogy adjon egy kis pénzt?
6: Nem, már szó sincs erre, nem is fel, hogyan.
0: És mi az, hogy az italáról kapta a becenevet? Az milyen ital, vagy mi volt a beceneve?
6: Unikum, nem tudom mi a cvak.
0: Ja, cvak, nem, bocsánat, nem tudtuk. Ne bántsál, de hát csak kérdezem. Jó, jó, hát bocsánat, tudom, mi a cvak, így már megvan. Azért, mert sokat ívott ebből, vagy mert nagyon szerette?
6: Hát én szerette, hát mindegyik mi szereti, mi is megisszuk.
0: Hát, ha, hogy ne, hát azért az
1: és
0: ember nem veti meg.
1: És akkor te hogy lettél cseh?
6: Majd ez hosszú történet, mert beszélgetően kell, mert itt a kocsi meg kell rakni, na.
0: Jó, vagy Csefú, vigyázz magadra!
6: Jó, vigyázz!
0: Csáó!
2: Mi történt?
0: Megtaláltuk az igazi Csefút, érted? Ő volt az igazi Csefú.
2: Ő az volt.
0: Ő a Csefú volt. Ő van a fotón, ő tudta, hogy egy kék kabátban van a fotón, és tudta, hogy egy jelvény van a mellkasán. Azt tudta, elmondta, még azt is elmondta, hogy milyen jelvény.
2: De Csefú nem lett gazdagabb.
1: Még nem tudhatjuk, lehet, hogy csak terem.
0: Szerintem egy lépésre vagyunk a lottómilliárdos megtalálásától.
2: Nincsen egyetlen ember se ebben a településen, ahol tudná ennek az embernek a telefonszámát.
0: Az előző Csefú jobb volt, mint az eredeti.
2: Valaki tűnje már el.
0: Mindenki hazudik, én vagyok az igazi Csefú. Gyerekek, ez nagyon szürreális, de hogy indul el azért egy kicsi faluban egy ilyen történet, nem? Az egészen hihetetlen. És itt most mindenki ebben a lázban él, hogy ott egykori falu lakos nyerte meg a 4 milliárdot. De valószínűleg semmi nem igaz belőle.
7: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
2: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
5: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezmény számos törölközőre és 20-60% kedvezmény számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Itt egy Orlen.
9: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
10: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
11: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg

0: Tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
1: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
1: Reklámot hallottak.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
5: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
6: Szerezd be minden iskola szert az Osonban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
7: Kezd a vásárlást az Oson kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
6: Részletek tanévkezdés.osan.hu.
8: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, sprétöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
9: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
10: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a Jépi Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a Jépi Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jepiauto.hu oldalon.
11: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
12: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
13: Kavics felverődés, szélvédőcsere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
3: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
14: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
3: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
15: Esővízgyűjtésről kérdezi a lakosokat Kecskemét. Háromnapos hagyományőrző fesztivál lesz Bugacon. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Online kérdőívet indított Kecskemét önkormányzata, hogy felmérje a lakosság esővízgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatait és igényeit, írja a Vármegyei Lap. A felmérés azt is vizsgálja, hogy mennyire nyitottak a kecskemétiek esővízgyűjtők kihelyezésére. Az önkormányzata válaszokat a csapadékvíz helyben tartását segítő intézkedések előkészítéséhez szeretné felhasználni. A város szerint a gyakoribb aszályok és a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék miatt egyre fontosabbá válik az esővíz hasznosítása. A kérdőív egyébként online érhető el, kitöltése pedig mindössze néhány percet vesz igénybe. Háromnapos hagyományőrző fesztivál lesz Bugacon. Augusztus 14-e és 16-a között rendezik meg a Kurultáj Magyar Törzsi Gyűlést, amelyre több mint 20 nemzetképviselői és több ezer hagyományőrző érkezik. A látogatókat harci bemutatók, lovasversenyek, íjászprogramok, névzenei és tánc előadások, valamint kézműves foglalkozások és természetesen gyermekprogramok várják. A rendezvény egyik kiemelt látványossága a hagyományos nyílzápor és a lovasnomád harci bemutató. A helyszínen régészeti kiállítás és jurtatábor is bemutatja a hun, a türk és a magyar örökséget. A szervezők tájékoztatása szerint a Kurultáj minden programja ingyenesen látogatható. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal évvégéig azonban bírságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
16: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugta kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. Kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép. Ez bárki ingyenesen letöltheti, csak egy okos telefon kell hozzá.
15: A fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható ma is, főként délután lehetnek erősen felhős periódusok, elszórtan zápor zivatar kialakulhat, nagyobb területen a Dunától inkább keletre. A zivatarokat erős viharos széllökés, néhol felhőszakadás is kísérheti. A hőmérséklet a térségben ma még 30 és 38 fok között várható, de jó hír, hogy éjszaka már kellemesebb lesz a hőmérséklet, ugyanis 15 és 22 fok közé hűl vissza a levegő.
17: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
19: Találtunk egy cikket, ami arról szól, hogy miért maradtál az exeddel, amikor már nem szeretted. Milyen jó felütés ez, ugye? Hogy ez, aki benne ragadt egy valamilyen kapcsolatban, házasság, kapcsolat, az vajon milyen ideológiát, milyen valóságot épített annak érdekében, hogy ez elviselhető legyen, és mi volt az indok, amiért benne maradt, úgy, hogy akkor ő ezt már, hát tulajdonképpen nem szerette, tudta, érezte, akár elhidegülés van, akár az van, hogy hát nem volt új kapcsolat, vagy pénzügy megfontolás, vagy mit tudom én, de minden esetben nem lépett ki, és ezt nagyon szépen megideologizálta. Ugye? És akkor itt a cikkben összeszedik azokat a pontokat, ami alapján te el tudod dönteni, hogy te melyik kategóriába esel, vagyis miért nem szakítasz az exekkel, de ezek elég, hát hogy is mondjam, csak felszínes ügyek, tehát mi várunk azért további magyarázatokat, ha átgondoljátok a saját életeteket, hogy miért vagytok, vagy voltatok benne hosszú ideig olyan kapcsolatban, amiről már tudtátok, hogy halott, döglött, nem megy, de valamiért nincs meg a kilépéshez szükséges erő, önerő.
20: Jó, a gyerekek az hitel, átlagokat. Szellem. Na, az átlagokat hagyjuk, mert itt írjátok, hogy hitel meg a gyerek.
19: Oké, okay, hitel ne. Gyerek. De azt el tudjuk fogadni, jó, jó
20: el
19: ért.
20: Tudjuk fogadni, igen, de ez az, ami egyből beugrik. Próbálj mindenki arra koncentrálni, amikor még így viszonylag szabadon élte az életét. Igen. Tehát ezek ilyen fiatalkori dolgok, amikor már tudod, 20 éves vagy, már igazából nem szeretted, de a férfiként ugye a leggyakoribb érvünk az az szokott lenni, hogy gyáva szarok vagyunk megmondani, hogy vége. Igen, nem ez van.
19: De engem érdekel az életközepi benne maradás is, tehát azért azt nevessük el, mert jó, van jó. A gyerek meg a hitel, minden aztán kicsit jobban megkapargatod, annak a mélyén mindig van még valami más is. Van még valami más is, mert hogy azok az igazán nehéz dolgok, az ilyen 5-10 éves dologból kilépni. A Fere se tudja, hogy persze, hát amikor fiatal vagy könnyebben szakítasz.
20: Még... De akkor, de épp ez az érdekes, hogy amikor 20 éves vagy, és azt mondod, hogy még előttem az élet, még lehetne menni, még biztos, hogy van új nő, vagy van új férfi, tök mindegy, akibe szerelmes tudok lenni, és mégis ülsz benne hosszú-hosszú időn keresztül. Már rég nem szólsz semmiről, már unjátok egymást, ő is téged, te is őt.
19: Nincs kémia, nincs szex, meghalt a dolog, igen.
21: Azon múlik, hogy kit mennyire szerettek a szülei.
20: Hogyha nagyon szerettek, akkor nem hagyod ott?
21: Szerintem azon, hogyha valakivel, tehát a gyerekkorában elhitették vele, hogy minden jár neki, és nagyon szeretik őt, és nincsen baj a hibáival, és rendben van nemet mondani, azok az emberek ritkábban maradnak benne egy toxikus kapcsolatban, mint azok, akik hozzászoktak a terrorhoz, meg ahhoz, hogy a boldogság az egy fiktív dolog.
19: De várjál. Igen, a toxikus kapcsolat az nem...
21: Akkor a melegek! Szaktanári!
19: Igen, tehát várjál, a toxikus kapcsolat az egy szélsőség, most itt szerintem a cikk inkább arról szól, hogy már nem működik, nincs kémia, nem szereted, langyos is, elvagytok, de hogy úgy nem rossz, nem büntet, nem bánt, nem vagy rosszba vele, egyszerűen csak érzed, hogy már lépned kellene, de valamilyen ideológiát, indokot támasztasz, és nem teszed meg, de nem mérgező a kapcsolat.
21: Szex, mondjuk, és akkor nem akarod ott hagyni, mert a szex az jó, de minden más meg elviselsz neki.
19: Ha de jó a szex, hogy lehet minden más rossz?
21: Hát mert mit tudom én, például egy csomószor az, hogy ilyen nagyon fura lányokkal járnak, ilyen nagyon jó fiúk, és akkor gondolkozz rá, hogy mi lehet az, ami ott tartja mellette, és aztán rájössz, hogy valószínűleg a szex az, ami...
19: Hát várjál, a szexszel valakivel együtt maradni, ez egy nagyon nyomós ér.
21: Az egy jó
20: baj. Nem értem, hogy mi a baj. Nem kéne
19: szakítani.
21: Álljunk le,
19: Ez most még nincs meg ez a téma. Jó a szex.
20: Ott maradok életem végéig.
19: A rossz kapcsolatot úgy képzeld, hogy már keveset szexelünk, elhidegültünk, langyos, laptopozunk egymás mellett, böngészi a gépét, nem nézünk közösen.
21: Ez mindig a jó kapcsolat.
19: Csöndben van, ez üdös a lábam.
20: Várjál, akkor tisztázunk nálad, mi a rossz kapcsolat.
21: Nekem ez egy nagyon jó kapcsolatnak tűnik.
19: Csöndben van, nem akar szexelni, nyomkodja a telefonját, és nem büdös a lábam.
21: Telefonszámokat kérek.
19: Mutasd egy ilyen férfit, életem.
21: Olyan férfit fog Péter után, hogy egyszer megburdál, hogy, hogy olyat, aki csukott szájeszi a magyarót.
19: Az jó.
21: Minden más lehet, mint a Péterre, csak ezt kérem, hogy csukott szájegye
19: vagyok. Na csak például mondok példákat. Tehát itt azt írja a cikk, hogy nagyon sokan hivatkoztak arra, hogy kapcsolatfüggő vagyok, képtelen vagyok egyedül lenni. Tehát ugye nem jött még senki, aki ebből kirántaná, jobban valaki van mellettem, nem vagyok egyedül, érzem, hogy azért valahol várnak, félek is az egyedüléttől, kapcsolatfüggő vagy, benne maradok, ha jön valaki, megyek, de amíg nem jön senki, elülök ebben a langyos vízben.
21: Van egy ilyen szlogen, van még cégnek, hogy mert itt érzem, hogy otthon vagyok.
19: Igen. Pánikolok, ha nincs senki, mert ez volt az egyik érv.
20: Micsoda, pánikolok?
19: Pánikolok, tehát kapcsolatfüggő, hogy pánika éppen nincs. A másik azt írta, hogy hasonlóképpen, ha hátam közepére se kívántam az akkori pasimat, de úgy voltam vele, hogy amíg nincs jobb, ő is megteszi, nem vagyok büszke, de így volt, amíg nincs betárazva egy új kapcsolat, nem lépek ki az előzőből. Ez ilyen durva, ugye? Tehát vannak a kapcsolatok.
21: A biztonsági játékos.
19: Ez a biztonsági játékos.
21: Ők a remete rák típusú emberek, akiknek mindig kell, hogy legyenek kis kecójuk, ahova vissza lehet húzódni.
20: Remete rák.
21: Igen, ezek ilyen kis...
20: Ez nem homár, ugye?
21: Ez nem homár.
20: Nem
21: azok a nagyon szép állatok, azok a nagy ollókkal, hanem azok a kis félősek.
19: A következő csajszik, a következő körben nagyon sokan azt említették, hogy nagyon kellemes élmény volt, elhalmozott ajándékokkal, utazásokra vitt, fizette a kiadásaimat. Azt mondta neki, ez természetes, ha az ő aktuális párja semmiben nem szenved hiányt. Volt havi apanázsom, fodrász, kozmetikus, körmös, és előre kifizette az albérletemet. Ott az anyagi megfontolást írják, hogy tudták, hogy vége, de a pasi finanszírozó dolgokat, és ebben úgy jól el voltak. De várták, hogy jöjjön valaki.
20: Egy kényelmi párkapcsolat.
19: Ez egy kényelmi párkapcsolat volt, igen. Aztán azt mondja, hogy sosem volt ilyenben részem, és azt kell mondjam, hogy jó, a valóban jót nagyon könnyű megszokni. 8 hónap után nem bírtam tovább, megmondtam neki, hogy nem érzek semmit, és nem fel ez így vele szemben. Ez korrekt.
20: Ez eltartott,
19: korrekt.
20: Ugye?
19: Még ez az mindig. Eltartott, aha. Igen. Ez a ki azt írja, a pénzügyi megfontolás. Aztán van, aki a szexet írja, tehát, hogy jó szex, de hogy minden más az rossz, azt nem tudom elképzelni.
20: Hogy minden,
19: azt nem
20: más,
19: tudom képzelni,
20: rossz.
19: Hogy minden más rossz lesz, és ezért szar lesz a szex is, de ha jó a szex...
21: Nem, ez tökre létezik, ez egy valid szituáció.
19: Hogy jó szexel, minden más rossz.
21: Nem, hogy az vagy, hogy ezt az egy képességet, ezt csúcsra járatta, ezt az egyet, erről szól a személyisége is, tudod, ez a fajta embertípus. Egy ilyen Cameron Diaz, tudod, hogy ebben nagyon-nagyon erős, és a többivel ezért nem kell soha foglalkoznia, mert ez már elég volt neki ahhoz, hogy eladja magát, érted?
20: Na de ha 24 órából csak 8-at vagytok együtt.
21: Abból 7 órát.
19: Hét órát az ágyban töltötök.
20: Nem tudsz végig szexelni.
21: Hát ugye ezért szakítottak veled.
20: Vagy 7-7-50-et, hogy az a maradék ti, érted?
21: Igen,
20: tehát, hogy a szex az egy tök fontos dolog, és nagyon jó a szex, de ha mellette egyébként 90%-ban csesztetnek, minden más rossz, akkor az nem tudja
21: elvinni. De te
20: is
21: tudod, hogy a szex, az annak a nettó értéke az a szám, amit te mondasz, hogy mennyi ideig tart, igen. De van a bruttó értéke, az azt megelőző időszak, amikor már a kerülgetés, meg van az azt követő időszak, amikor pedig a elégedettségérzése van. Ugye a bruttót nézel a szex, akkor lehet, hogy másfél perc volt a szex, de ezt még egy-egy óra előtte, meg utána meg...
20: Én kettőig is bírom, jó? Nem kell
21: hát
20: te másfelezni.
21: Nem ezt hallottam. Béka írt a Viber csoportban múltkor, és nem ezt írta, de mindegy, nekem oké.
19: 5 évig voltam együtt egy lányjal, soha nem voltam szerelmes, folyton más csajokat kerestem, mikor ő szakított velem, majdnem belehaltam. Ez hiúság. Én nem szerettem volna megbántani, de 5 évet vettem az életükből. Egyébként itt jön az, amit te mondasz, hogy sokan egyszerűen félnek. Tehát gyávák megmondani, hogy legyen vége. Ez szerintem inkább fiatalabb korosztály. Nem vagyok még érett személyiség, nem merem fölvállalni, félek, hogy megbántani. bántalak. Inkább te tegyél ki engem, mint én kiteszek téged. Itt van valamilyen gyermeki infantilizmus a személyiségben, ahol megvárom.
20: Meg ha te szakítasz, akkor beismered, hogy elcseszted. Te is.
19: Igen, az a te felelősséged. Igen. Nem vállalok felelősséget. Mondd ki te, akkor ez a te felelősséged lesz. Nekem könnyebb, de a felelősség az rád hárul. Viselte az ódiumát annak, hogy kimondtad. Ez meglehetősen gyermeki működés azért így ebben a formában.
21: Igen, meg szerintem egy csomó ember a kudarcot nem akarja felvállalni, mint másokkal szemben érez, amikor szakít. Tehát, hogy azt nem akarja, hogy hol van Józsi? Hát szakítottunk, tudod. És ezt nem akarja, ezt az ó-t, mert hogy attól van a kiborulva nagyon sokan, hogy mit gondolnak róluk mások. Nagyon jó az az MLM rendszeres gondolkodás, figyelj. 10 plusz évig voltam itt az Exemmel, minél tovább voltam vele, annál inkább azt éreztem, ha most elhagyom, akkor minden eddigi befektetett effort odavész. Tehát akkor tulajdonképpen saját magad ezt spiráloztad be, hogy, tehát, hogy minél többet vagy vele, annál több a vesztenivalód, annál nagyobb a kár. Nem?
19: Igen.
20: Igen.
21: Tehát ez nagyon nehéz. Ha így gondolkozol, akkor soha nem fog semmi változtatni.
19: Ő azt írja, hogy szétmentek aztán, külföldön lediplomázott, és elkezdett az érzelmileg elérhető férfiakhoz vonzódni, önismereti munka után, és jelenleg is egy ilyen férfivel ismerkedem. Lépjetek, puszi Vivi.
21: Nagyon sokfajta motiváció van amúgy, ami az ilyen rideg fickók mellett tartja a nőket. Először azt hittem én is mindig, hogy ez ilyen önszeretet kérdése, vagy tudod, hogy rossz az értékítélete, de vannak olyan emberek, akik ahhoz vannak szokva, hogy folyamatosan stimulálva az idegrendszerük, tehát hogy ebben nőttek fel, mondjuk, hogy mindig van körülöttük valami cirkusz, vagy egyáltalán megszokják, ez veszik alapértelmezetnek, és hogy azért keresik az olyan férfiakat, akiktől folyamatosan van valami negatív, tehát ez a húza vona, mert azt érzi, hogy ez kell neki ahhoz, hogy működni tudjon. Mert
20: ilyenkor nem is hiszi el a jót. Tehát ha véletlenül ráakad a jóra, akkor azt mondja, hogy úristen, ez nekem tök idegen?
21: Hát torz az értékelése, torz az érzékelése, és azt érzi, hogy ez a jó. Érted?
19: Aha. Igen, az ilyen típus sokszor a jót unalmasnak tartja. Mert igen, ahhoz vagy hozzászokva. Tehát az idegrendszered ahhoz van hozzászok, hogy állna legyen valami készenlét vagy feszkó, vagyis találsz egy normálisan működő, téged szerető a tenyeri hordozó ember, és eldobod azt, hogy nem kell unalmas. De közben nem unalmas, csak megszoktál valamit, ami százszor durvább. Évekig éltem rossz házasságban, mert gyerekként hallottam, mikor apám azt mondta anyámnak, a mi családunkban nem divat a vállás. Kb. Féltem apám véleményétől, de azóta már divatot teremtettem. Az én hegedűm jó, de a terem akusztikájával vannak problémák, írja valaki. Aha. Benne madarodok a házasságomon, mert nem tudom eldönteni, valóban rossz-e. Én érdekes, ez is látod, és egy indok. Egyik nap a pokolba kívánom a férjem, másnap úgy érzem, minden rendben. Váljak el annak reményében, hogy lesz olyan, amikor minden nap szép lesz? Vagy 20 év után ilyen úgy sem lehet, ezen gondolkodom folyton.
21: Szerintem lehet bármiből bármit csinálni, szerintem de hogyha rávársz, hogy ő egyik napra másikra megváltozzon, az nem fog megtörténni. Magának a pszichoterápiának szerintem az a lényege például, hogyha a struktúrában egy ember elkezd változtatni, tehát mondjuk te elkezdesz terápiára járni, akkor a körötte lévő összes ember kénytelen változtatni, mert ahogy te elkezdesz mozogni, meg változni, ezért nem tud megmaradni a régi struktúra. Szóval én azt szoktam ilyenkor javasolni az embereknek, hogy menjenek el és foglalkozzanak magukkal nagyon célzottan, kezdjék megoldani, hogy mi az, ami ebbe a helyzetbe hozta, mi az, ami itt tartja őt, stb. Stb. És utána másfajták lesznek a beszélgetéseitek. Te másról akarsz beszélni, más, hogy akarod intézni a saját dolgait, és kénytelenek lesznek a körülötted lévő emberek veled változni.
20: Na és ha nem tud veled menni, akkor kell lépni.
19: Föltámad benned az inger, hogy te változtassál, mert tök más perspektívával kezdesz el beszélgetni, látni. És az új perspektíva meghozza az új megoldást.
21: Így van.
19: Én attól féltem, hogy egyedül maradok a gyerekeimmel, 3 kicsi volt, nem tudom menedzselni a dolgokat, óvisuli háztartás pénz, aztán amikor lelépett, 2 hétre kiderült, hogy minden sokkal gördülékenyebben megy, és veszekedése volt. Jók vagytok, nagyon Londonból írta nekünk Zsér.
20: Ezért kell párkapcsolat helyett párkapcsolat. Nekem 4 van.
19: Igen. 13 év, 2 gyerek, közös hitel, már rég nem vagyok szerelmes, a szex is inkább kényszer, de egyszerűen nem tudok kilépni. Sportolok, nem nézek ki rosszul. Fel is figyelnek rám a férfiak, de borzasztóan félek, hogy milyen lenne a 2 gyerekkel egyedül, meg hogy kinek kellene egy gyerekes elvált nő, úgyhogy egyelőre marad a hibernált házasság, ami elég bátorságot nem gyűjtök puszi név nélkül. Nem olvasom.
21: Sok embernek kell egy gyerekes nő. Szerintem már hogy egy gyerekes nő, vagy egy gyerekekkel rendelkező nő, a 2 különböző dolog. Én mind a kettő vagyok.
20: Szerintem, ha ráadhatsz valakire, akit szeretsz, ott az nem lehet kizárók, hogy van gyereke.
21: Nem, egyáltalán nem. Szerintem az egy másik kérdés, hogy milyen a kapcsolat a
19: gyerekkel. Nem szeretsz bele?
21: Hogy érted?
20: A gyerek hát,
19: mondja fel, hogy ráakadsz valakire, akinek van gyereke, szerintem... nem lehet kizárók. És én azt mondom, ezért sok férfi bele se szeret. Tehát meghallja, hogy nő, gyerek, és...
20: De akkor meg...
19: Hát abban a pillanatban, hogy vagy, elváltam, van 2 gyerekem, mekkorák, 8 és 9. fizetek. Érted? Tehát, hogy nem nincs benne a következő randi, mert
20: meg nem kár, hogyha ő elmegy.
19: Hát lehet, hogy nem kell, sok pasi az esélyét nem adja.
21: Jó, de ez nem is az, ez szerintem az a felelősségvállalás, ez egy másik dolog, amiről te beszélsz. Azt értem, hogyha valaki szórakozni szeretne, meg világutazni, az nem köti le magát egy vagy két gyerekkel, de azért nem csak egyfajta férfi a világon, mert van olyan férfi, akinek meg az az élete álma, hogy egy családnak legyek a tagja, és ott lehessen. Tehát, hogy én ezt nem jelenteném ki kategorikusan, hogy az nincs erre lehetőség. Az biztos, hogyha van egy olyan kapcsolat a gyerekkel, ahol minden szituációban azt fogod priorizálni, hogy ti legyetek egy egység, és hogy nem engedsz be valaki más, hogy az egységnek a része legyen, az nehéz. De ez meg egy másik problémakör. De szerintem azért ne bélyegezd meg magad, hogy hát nekem gyerekem volna, fog kelni senkinek.
20: Nagyon sokan írják, hogy nincs szívem elhagyni, mert magamon kívül neki nincs senkije. Boldogtalan vagyok vele.
19: Igen.
20: A másiknak senkije nincs, ha én elhagyom, akkor abba belehal, nyilván nem, de ezt gondoljuk róla. Hogy amikor saját magad elé helyezel egy másikat.
21: Ez nem magad
19: elé helyezés, gyávasság, felmentem magam, ráfogom, elbújok.
20: Nem én mondtam.
19: Gyáva vagyok szembenézni, ezért inkább én vagyok az áldozat, és megmentem őt, és azért nem hagyom el. Ez egy szerep, amit eljátszol, de ebben nincs önismeret.
21: Nagyon szép, amit mondtál Balázs, hogy ez egy szerep, mert akkor, amikor azt mondod, hogy te vagy, akitől a másik függ, különben meghalna, akkor ez tulajdonképpen kinek a tükör, tudod? Tehát, hogy mit állítasz ezzel magadról? Azt állítod, hogy te vagy az, aki életben tartod a másikat.
19: Igen.
21: Tehát, hogy te vagy
20: a
21: herceg, a lovaga, mit tudom, hogy értem, és ez egy tök jó gondolat lehet magaddal kapcsolatban, de hogy szerintem ez azért nem teljesen racionális.
19: Igen, abszolút, ez inkább a megmentő. Igen, nekem kell az elvált nő, írja valaki.
21: Nekem olyan ismerősöm, aki elvált, van gyerek, és azt mondja, hogy most csak olyan nőt keres, akinek szintén van egy gyerek, mert ő nem tud többet játszani vele. Alkalmatlan erre.
19: Igen, négy gyerekes anyukával jöttem össze, imádom, Zoli küldte nekünk, igen. Apaságomon csorba esne, ha nem lehetnék minden napot mellette, írja egy apa, valószínűleg szintén az elhagyási indok ellen vagy mellett. Tehát, hogy ponttal küldte, tehát értem, hogy mi van benne. Hogy valószínűleg a feleséggel már nem működik, a házassága rossz, de hogy egyszerűen az egója és az apasága nem bírja ki, hogy ne legyen ott a gyerek mellett minden nap.
21: Ez tehát nagyon keveset beszélnek az emberek, hogy amikor elválsz, és azt választod, hogy szeretnél teljes életet élni, szeretnél érzelmileg egy teljesen más életet élni, mint most élsz, és el le kell mondani a gyerekeidnek a hétköznapi jelenlétéről, hogy ez egy milyen iszonyatos vállalás, és mekkora gyász, és mekkora fájdalom. Mert mindig csak az, hogy jaj, hát elment, nem fáj neki, de ez nem igaz, mert nyilván ez egy rettenetes dolog, mert azt van egy bűntudatod, azért, mert magadat választod ugye a gyereket helyett, ami a valóságban megint nem igaz, mert
20: nem, a gyerekedet te nem fogod elengedni, más lesz persze, hogy nem vagy ott velük minden nap, de nem engeded el.
21: Meg hány olyan gyerek van, hogy bárcsak elvállalnak. Bárcsak elvállalnak. Mert hogy abban szerintem, amikor azt gondolod, hogy nincs a felszínen a feszültség, de a gyerekek ezt megtanulják sokkal jobban, sokkal magasabb szinteken érzékelni. Tehát attól, hogy nem üvöltöttek egymással, ő belép a szobába, és pontosan tudja, hogy ez nem egy szeretetteljes közeg. És amúgy meg a gyerekednek mi az, ami jó? Tehát a nyugalom a jó neki, meg a szeretet a jó neki, meg a kiszámíthatóság a jó neki, és ezeket mind meg lehet adni úgy is, hogyha nem egy háztartásban vagytok.
20: Igen, a két helyen kapja meg ugyanezeket.
21: Igen, meg lehet ez egy jó együttműködés, egy jó barátság, egy jó kapcsolat, attól függetlenül, hogy érzelmileg nem egymást szolgáljátok ki, hanem mindenkit, akivel utána megismerkedtek.
19: Igen.
21: Az egy másik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió 1-et, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió 1 csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió 1-el.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Coop csemege szalámi 1699 forint. Törzsvásárlóknak a Lenor Spring Awakening öblítő 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
9: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
10: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
11: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
12: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
14: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
16: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal. Akár 3.200.000 forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
17: Kezd újra a Plazma Centernél. Régen találkoztunk utoljára, de megértjük, hogy szükséged volt egy kis nyári szünetre az életmentésben. Bízunk benne, hogy hamarosan visszatérsz, és újra együtt segíthetünk a rászoruló betegeken. Ha itt eszel, az életmentés felemelő érzése mellett az újraalkalmasítást követő első 5 plazmadásoddal összesen 97.000 forint juttatással töltheted fel a nyaralások során lefogyott pénztárcádat. Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanévkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat. időpontot újraalkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza!
7: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
6: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
18: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis Kertészet, Kecskemét.
19: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis Kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
20: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
21: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
22: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
14: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
23: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
14: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi mai sláger megy.
24: Reklámot hallottak.
14: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
25: Vízkorlátozásokat vezettek be több Bács-Kiskunvár megyei településen. 17 felgyógyult madarat engedtek szabadon Kecskemét térségében. Veszélyben a kőrisfák. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A tartós hőség és az aszály miatt több Bács-Kiskunvár megyei településen víztakarékossági intézkedések léptek életbe, írja a baum.hu. Kiskunhalason, Kiskunmajsán, Bácsalmáson, Jánoshalmán és Kiskörösön tilos ivóvízzel locsolni a kerteket, feltölteni a medencéket, csapvízzel autót mosni, valamint működtetni az automata öntöző rendszereket. Több helyen leállították a szökőkutakat is, és a közterületi növényeket furt kutakból származó vízzel öntözik. Az önkormányzatok arra kérik a lakosságot, hogy takarékosan bánjanak az ivóvízzel, és lehetőség szerint eső vagy szürke vizet használjanak öntözésre. Újabb 17 sérült, majd sikeresen felgyógyított madár térhetett vissza a természetes élőhelyére Kecskemét térségében, írja a Keol. A Kiskunsági Nemzeti Park és a Kecskeméti Vadaskert együttműködésének köszönhetően 2 karvajt, 9 vörösvércsét, 5 fehér gólyát és egy sarlós fecskét engedtek szabadon. A madarak korábban különböző sérülések miatt szorultak mentésre, majd állatorvosi ellátást és gondozást kaptak a vadaskertben. A természetbe csak azok az állatok térhetnek vissza, amelyek teljesen felépültek és ismét képesek az önálló életre. Veszélyben a kőrisfák, a kőrisrontó karcsú díszbogár 2 példányát még nyár elején fogták be szakemberek Beregsurány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák, a korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a NÉVIH növényegészségügyi osztályvezetője.
26: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, a fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fané néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
25: Érkezik a felfrissülést hozó hideg front, a napos időszakokat többfelé zavarhatják ma már felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északias szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. enyhülni kezd a forróság, de csak pár fokkal. A csúcs hőmérséklet a térségben így is 29 és 39 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
3: Szeretnék egy kis szaktanácsot kérni.
4: Te akarsz csajozni?
3: Igen. Nem, köszönöm szépen. Azt már kitárgyaltuk. Azon kezdtem el gondolkodni, mivel ugye hát ilyen 14-15 év körüli fiúgyermek van otthon, hogy ebben a korban mi, de szálljatok be ti is, mert azért körülbelül hát néhány év különbséggel, de egyivásúak vagyunk, azért ebben a korban, vagy nálunk legalábbis az osztályban 12 éves kortól, hogy is mondjam, hát föllángoltak azok az érzések, amik így fiatal fiúkban már föl kell, hogy rángoljanak, nevesül, hogy elkezdtél érdeklődni elég erősen a másik nem iránt. Tehát mi azért 12-13 évesen, 7-be, 8-be meg már főleg, mindig megpróbáltuk úgy elmenni a folyosón a kis kolléginák mellett, hogy legalább egy picit hadd érjünk oda egy válhoz. Vagy mondjuk... Igen, vagy tesi...
5: Egy kötélmászáson beállni a kötél alá, hogy legalább lássál valamit. Hogy,
3: ez lett volna. Következő, ha valami megvillan, és képzeljétek el, így elkezdtem kutatni a
5: gyerektelefonjában.
3: A gyerektelefonjában is.
4: Videókat találtam,
3: hanem az ilyen jellegű gyerekkel bíró ismerőseim között, hogy ez a korosztály most hogy érdeklődik a női nem iránt. Ez a 14-15 éves korosztály. 13-14-15, és az általános tapasztalat, hogy sehogy, hogy mi történt a világgal.
5: Hogy
3: 14 éves fiúk, akikkel így elbeszélgetnek a szülei, apjuk, anyjuk, vagy egymás között, hogy nem téma náluk ez. Tehát, hogy tökre mindenért érdekli a sport, érdekli a videójáték, érdekli az akármicsoda, valahogy a csajozás nincs benne a mai fiúk, a 10 éves fiúknak az életében annyira, mint amennyire nekünk benne volt. Tehát ilyenkor, 13 éves kor, én megkérdeztem Somát, és mondom, haverokkal így belenéztek olyan tartalmakba, ahol hát...
5: Tudsz valamit mutatni apának?
3: Apának valami új. Mert az egyéb már kifogyott, igen. Érted? Azt mondja, apa, nem. És tök őszinte, tehát nem az, hogy jaj, hagyjál már, hülye vagy, hanem, hogy egész egyszerűen látókörükön kívül van 13 éves korunkban, mi az a Kvel magazin emlékeztetek.
5: Micsoda? Fürderuha rovat viccet? Fehér nem is fürderuha rovat. Alig vártam, hogy áttekerjek a szobaosztály, meg előszoba, meg konyhabútor, törölköző osztály, érted? Hát be, hogy ne?
3: Én a Szent Bibliaként járt körbe. És bármit megadtál érte, hogy legalább egy-két napig nálad dekkoljon az a része ennek a bizonyos magazinnak, árusítós magazinnak. Semmi. Nyilván nem pornóújságot kell vegyenek, mert van internet. De az interneten se néznek ilyesmit.
4: Na hát azt azért nem hiszem.
3: Hát pedig nem. Képzeld el, az van, hogy de ez egy ilyen generációs cucc, tehát nem csak az én ismerőseimnél, hanem mondjuk egyre inkább úgy tűnik, de majd a hallgatók megírják, vagy elmondják, hogy valahogy egyelőre ez még őket nem érdekli. És a 16 éves lányomnál például óriás szerelem van, meg a nemiség is szóba kerül, meg minden. Tehát, hogy ott megy, a lánynál megy, és a 2 évvel fiatalabb.
5: Mi van ezzel a generációval? Ugye? Vagy mi van a mai fiúgyerekekkel? Ezekkel a 15-16-17 évesekkel. Tényleg sokan azt, én is meg tudom erősíteni, hogy egyszer nincs a látókörben.
4: Nem. De álljunk meg egy pillanatra. Ti megbeszéltétek az apáitokkal, anyáitokkal, hogy éppen milyen csajért.
5: Nem is feltétlenül, de azért észreveszed, ha vunk valakivel, látott, ha valakivel üzenget, látott, ha valakire úgy néz, az olyan azért, vagy elmegy edzés, és ott van egy csaj, és akkor arról azzal még úgy kicsit beszélget. Tehát nem is a direkt care kérdésekre nem jön olyan válasz, hanem szülőként azt érzékeled, hogy nincs a perifériában, nem? Tehát, hogy van edzés, van suli, van haverok, van telefon, van nem tudom, Xbox, vagy mit tudom én, de nincs. És ha véletlenül félve rákérdez, a reakcióba érzed, hogy akkor az még a kanyarba sincs.
3: Mert nem az a reakció, hogy... ez a ledobós, hogy hagyjál már öreg boomer, nem igen. Akarok veled beszélgetni. Plusz minden ilyen ismerősöm, akivel erről dumáltam, nagyon jó őszinte kapcsolatban van. Tudjuk, hogy ezt mi mindig szülők túlértékeljük, de azért viszonylag jól látjuk ezeket a kapcsolatokat, és tudjuk, hogy elmondaná a gyerek, hogy azt mondja, hát igen, a Krisztike tetszik, vagy az akármicsoda, vagy igen, apa, néztünk már pornót a barátaimmal az iskolai szünetben, és nincs. Érted? Tehát, hogy nem az a válaszreakció, az a kopián leme semmi között hozzá öreg boomer, hanem hogy egy ilyen várándítás.
5: Igen, de hogy így, nem, hogy nem, nincs. Igen. Tehát,
4: de elviszi az energiákat, vagy a figyelmet?
5: Szerintem ez egy nagyon nem tudom, hogy mi az oka, de tényleg 15-16 évesen te a mi generációnk is, már csajoztál.
3: Hát már igyekeztél túl lenni mindenen.
5: Eljárkáltál, és mert volt egy diszkó, és már valakivel azért csókolosszál egyet, már többeket azért én láttam, hogy ott már több is volt, tehát hogy már nem szó szerint, de hogy tudtad, hogy 15-16 éves osztálytársaság már nem szűzek, mire a gimbe odaértél, már fél osztály elkapott valakit az első osztály kiránduláson. Mi van a mai fiú gyerekekkel? Később érnek? Mások a hormonok? Benn van az okostelefon és az Xbox, és elveszi az érdeklődés, és kisebb a tesztoszteron szint, sok nem tudom hormon cuccot esznek, és egész egyszerűen lejjebb ment a tesztoszteron. Később érnek, lassabban serdülnek. Mi az oka? Nem tudom.
4: De azt mondják, hogy a kutatások szerint, hogy egy 10-12 éves gyerek találkozik, 10-12 évesen találkoznak először felnőtt tartalommal.
5: Jézus hát, Isten, ott meg is állnak a növésből. Igen. Hát amilyenek mostában felnőtt tartalmak, azért hajadat leteszed, nem? Tehát megtalálja egy 12 éves gyerek, én nem csodálom, hogy nem akarsz szexelni.
4: Hogy sokkot kapnak.
5: De azt egyébként azt tényleg nincs benne, hogy beleszalad egy ilyen tartalomba, frusztrálja, megijed tőle, elzárja, senki csak ki ott van, aki elmondja, hogy ez nem a valóság, nem tudom. És annyira frusztráltá teszi, vagy teheti, hogy fél a fizikai kontaktustól, vagy a közösségi oldalak, és a Viber, és a nem tudom milyen csetek, egyszerűen nem az van, hogy oda tevődött át, és a rendes kapcsolat, kapcsolódás, nővel elmenni, sétálni, valahova kettesbe maradni, az nincs, mert mindenki rohan haza, úgy talán együtt legyen az internetes, virtuális térben.
3: De nem, ott se jelenik meg a szexualitás. Érted?
5: Igen, de ott sincsen csajoknak nagyon írogatás. Igen,
3: hogy nem csajoknak írogatás van, nem akarsz közel kerülni a jóhoz, nem nézel szexet a neten.
5: De közben mindegyik nagyon edz, közben mindegyik gyúros videókat igen. néz, közben kocsibádi nőt hirdet, és mondja, hogy edzeni kell, és a 15-16 évesek UFC lázban, és gyúros lázban, és izomépítés lázban élnek, nem? És több a konditeremben a gyerek, mint a felnőtt szinte, vagy ez a 16-18 éves korosztály, ahol az van beléjük diktálva, hogy a test, a gyúrás, tehát hogy lehet, hogy önmagukkal foglalkoznak többet, de még ebben nincs benne a nő.
3: De ha a testre meg a gyúrásra
5: igen?
3: Abból a szempontból megy rá, hogy az jó lesz a csajozásra, mert nem hiszem, hogy ez a generáció ilyen nagyon egészségtudatos lenne még. Tehát ő még nem annyit ott koporsos temetésre készül, mint
5: inkább egy társadalmi elvárás, hogy neked ki kell gyúrnod magad.
3: Hogy ki kell gyúrni magad, de azért kell kigyúrni, azért kell jó kinézni, aztán az jó lesz majd a digibe csajozni, mert könnyebben becsajozol. De hogy ott se érzem benne ezt.
5: Na de ha 14-15-16 évesen nem is csajoztunk, azért ha pornó volt, azt megnézted?
3: Mi csoda? Hát, na persze.
4: Mikor találkoztál az elsővel?
5: 7,5 évesen.
4: 7,5 évesen.
5: De, hogy hűlök.
4: Nem, el tudom képzelni, megtaláltad a nagypapád magazinját az ágyal, simán el tudom képzelni.
5: Szerintem általános iskolában ÖKM magazin, körbeadás, megnézés, lapok szétválasztása, nyomok eltüntetés, és akkor utána valahol mondjuk általános iskolában fölmentél egy osztálytársadhoz, Petinek hívtek, és akkor Peti hozta a VS kazettát, hogy megmutatom a bukám, mit néz, mit a hétmester lövész? Hát nem teljesen, a bolygó neve Annál. Beraktad, és akkor így ültél, tudod, és emlékszem, hogy ott ültünk négyen, és így megfagytunk, amit látunk, tudod. Aztán azért úgy gyorsan felvettük a fordulatot.
4: Hatodik vagy hetedik osztályos voltam, amikor ugyanígy, mert ezt lányok is csinálták, így felmentünk egy barátnőnkhöz, aki megmutatta a szüleinek a videók az
5: még VHS-en. Hát az még VHS-en történt, persze.
4: És az első ilyen ominózus felnőtt filmes élményem az a Csicsolinának, tehát én rögtön
5: ezzel kezdtem. Te jó, én mindent értek.
4: Igen. Tehát ez volt az első...
5: Az felér egy borzasztó nagy sebbel.
4: Ha azt gondoltam, hogy ez a szexualitás, és hogy ez... Már pedig azt gondoltam, hogy a barátnőm apukája normális, és hogyha ők ilyeneket néznek, és ez a szexualitás, akkor én ebből nem kérek, köszönöm szépen. Tehát, hogy én szerintem az lehet, hogy annyira korán találkoznak ezekkel a tartalmakkal, hogy azt látják, hogy itt olyasmi történik, amitől ők még nagyon-nagyon-nagyon messze
5: megijednek,
4: vannak.
5: Megijednek,
4: bezárnak. Nem tudják magukat összehangolni ezzel a világgal.
3: De azt hajkózzuk, hogy mindenki hamarabb érik mindenben.
4: De a mai fiúk is 12-13 évesen ott állnak 20 percet a tükör előtt, és belövik.
5: De nem igazán érettek. És... Én azt láttam meg, hogy pont elcsúszott az érés. Tehát, hogy te 13-14 évesen egyedül mentél edzésre, közlekedtél, elkezdtél felnőni, mert fel kellett egy kicsit nőnőd, a mai gyerekek, azok nem feltétlen nőnek föl előbb. Még ha akár be van zselézve a haj, vagy gyúrnak, akkor sem személyiségben nem érettebbek, és nem. A csajok igen, szerintem a csajok hamarabb nőnek föl. Hamarabb kezdenek el nővé válni, hamarabb lezajlik valahogy az érési folyamat, de mai kamassrácok, azok szerintem nagyon el vannak csúszva, és nem véletlen 16-18 éves csajok még 25 éves palikkal akarnak együtt lenni, mert hogy ott kapják meg azt az érettséget. Tehát nem véletlen, hogy fiatal csajok inkább idősebb palikat keresnek, szóval azt mondják, hogy fia, mi generációnk az gyatra. De valahogy a maszkulinitás is mintha kihalna belőlük. Tehát, hogy kicsit ilyen, nem is tudom, milyenek a mai fiúk sokszor, nem? Tehát, hogy kicsit ilyen elnői esettek.
3: Az
5: nem
3: igaz,
5: tudom.
3: Hogy ugye ezt az egyenjogúságot nyomja most mindenki mindenhol, tehát ebben, aki már ebben nő fel, annak valószínűleg nem lesz annyira fontos, ez a, idézőjelesen mondom, és jól értsétek, ez a bizonyos férfi dominancia. Tudod, hogy, te, hogy mi lépjünk először, mi legyünk azok, akik udvariasak vagyunk veletek, mi vagyunk az erős férfiak, akik megvédenek benneteket. Ez most nagyon baltával faragott, de remélem azért érthető a dolog. Ez náluk már nincs meg. Mert nekik már nem kell ez, ő neki már nem kell majd előre engedni, de ettől függetlenül azért a nemi érdeklődés, de, és akkor nem csak az, hogy lány, de fiú iránt se, ami nem biztos, hogy baj, de érted, hogy maga a nemi érdeklődést nem látom ebben a korosztályban úgy, mint ahogy nálunk a komplett egész osztály meg volt őrülve hetedikben. Az összes fiú.
5: Szerintem ebben nagyon sok minden benne van. Szerintem ebben benne lehet egyébként egy olyan tényező is, hogy tele vannak önértékelési zavarral, nagyon sok impulzus kapnak, hogy válsz férfivé, miért nincs kigyúrva, miért nem vagy napbarnított, miért nem jól hajad. Azon önértékelés próbálják összeszedni, menni, kigyúrni magukat, megtalálni, de az önbizalmuk valahol meg közben a béka segge alatt van, mert közben azt látod, és annyi impulzus jön feléd, hogy legyél jó, legyél tökéletes, gyúrd ki magad, hogy nézel ki, miért nem jársz edzőterembe, hogy közben belül meg ebben a rengeteg információban borzasztóan bizonytalanok. Nem? Nekünk nem volt ennyi impulzus, nem kellett ennyire pasinak lenni, ilyen hajnak lenni, ilyen ruhában lenni, mert hogy valahogy egy kicsit egyszerűbb világ volt. Oké. De egy bonyolultabb a világ, ezáltal szerintem egy kicsit ők belül az önértékeléssel küzdenek, ez a mai fiatal generáció. Tehát nem is jut el oda, hogy nyisson, mert még magát próbálja valahogy összekapar. Ez nem lehet, hogy van egy ilyen nagyon nagy túlzott elvárás, egészen félnek. Vagy a másik fele, az még már masszívan pornófüggő, mondjuk 15-16 évesen, de az meg már annyira durva a dolgokat lát és kattant rá, hogy már nem is akar, vagy mer, vagy tud valódi kapcsolatot létesíteni, mert tudja, hogy azt ott se adni, sem megadni, se úgy csinálni nem tudja. Tehát szerintem ugyanakkor hát a pornó is lassítja azt, hogy ő utána valódi kapcsolatba lépjen. Mert ha csak magát az ott szereplő férfiakkal összehasonlítja, kialakul egy olyan hamis önkép, hogy azt mondja, hogy én nem vagyok elég, engem ne röhögjön ki, én nem tudom azt, amit szocializálódtam, tehát nem is akarom, hogy ez velem megtörténjen. És rajta marad a pornón, masszív pornófüggés, tehát ez nagyon komoly addikció, de minden egyes nappal távolabb csúszik attól, hogy valódi kapcsolata legyen.
3: De ő legalább
5: érdeklődik. De mondjuk legalább találkozik a szexuálisra, de hát mondjuk pornón keresztül 16 évesen pornófüggővé, az megette a fene.
3: De legalább tehát, ő érdeklődik, ugye? De most mi azokról beszélünk,
5: ahol semmi nincs.
3: Ahol így az hogy még nem.
5: De szerintem örülj neki.
4: Na ez az, hogyha én lányos apuka vagyok, akkor örülök, hogy ez az idő...
5: Hát ha lányos apuka vagy, igen. És 15-16 évesen szerintem nem pasizik, igen. Ennek szerintem örülök. Örülsz.
4: De ha fiús apuka vagyok, akkor meg szomorúan konstatálom ezt?
5: Nem, akkor meg vagy ijedve.
3: Igen. Itt, nem és ha lányos megijed. És fiús is vagy, akkor vagy majd
5: akkor vagy egyszerre megijedve, és akkor vagy szomorú, és akkor örülsz is. Nem, szerintem inkább van egy ilyen férfi, és na mi van? Van valami, tudod, de jó lenne.
4: De nálatok van, volt ilyen, nálatok vannak ilyen nagy beszélgetések. Szia, Benni, gyere, ülj ide mellém egy kicsit.
5: Szia, Benni, gyere, pattanj ide a térdemre. Ha ezt a kis hegykebajusz megköltöm, aztán mondd el apádnak, van valami, mi gyemállít.
4: Van-e valami kis csinos kislány, akit kinéztél magadnak?
5: Valami kis csinos macat. Zsibbad már a térdedet.
3: Nem pont így, de...
5: Nem, de azért rákérdezik, hogy figyelj, mi van? És akkor így érzem a reakcióból, hogy őszinte,
4: hogy
5: nincs képbe, nem elmismásol valamit, és hogy így egyszerűen még nincs a perifériában. Ó, de nem jutottam, hogy belenézek a telefon előzményekbe, de szerintem nincs. Tehát lehet, hogy naív vagyok, de nincs felnőtt tartalom se, vagy egyszerűen nem azon a fókuszom van. Azt tudom, hogy azért a suliban nagy gond maga az okostelefon, meg a pornónézés sokan, meg nem tudom. De ez minden suliban, tehát hogy mi valahol a gyerek orra alá dugják, nem? Tehát ezt néz meg, akkor látja, akkor elrakja, akkor elmeséli otthon, akkor másik szülő bemegy, hogy akkor itt most miért nézi, akkor az a gyerek hozza. De nem tudom, hogy volt-e konkrét találkozás például felnőtt filmmel, de tudom, hogy vannak, akik nézik. De egyébként meg 15-16 évesen meg már miért ne néznék, ha meg ott van.
3: Persze.
5: De közben nagyon nagy átoknak tartom, de ha most egy linket te meg tudod nyitni, 16 évesen vagy annyira kíváncsi, hogy megnyitott. Ez is egy olyan dolog, hogy igen, átok a pornó, de azért, mert még nem egy kész személyiség találkozik vele. Utána azért nem rossz. De átok azért, mert az válik a valóságod, de és nem tudsz különbséget tenni, hogy az mi abban a fikció, és a szexuális nem így működik, és mi kell egy nőnek, hát nem az, amit a pornóban látsz. Másképp, hogy a lányok is pornószocializálódnak, és azt mondják a fiának, hogy bánj úgy velem, mert meg akarok felelni annak, amit
4: igen.
5: Látok.
4: Szerintem igen.
5: Tehát, hogy ez nagy
3: van, hogy a lány ki akarja szolgálni a fiút.
5: Mert azt hiszi, hogy így kell.
3: Igen,
5: és meg akar felelni.
3: Az, akinek soha életében nem volt egy orgazmusa sem, vagy nem lesz.
5: Igen,
3: ezt gondolja.
5: Igen. Tehát több pornón szocializált nemzedék nőtt már föl. Hát azért nekem vannak
3: És milyen jól vagy.
5: Távoli, nagyon távoli.
4: És nézd, milyen egészséges vagyok.
5: Barátaim, akik mondják, hogy hát ezek a 20 éves lányok, ezek már nem azt csinálják, amit régen csináltak a 20 éves lányok. Mondom, igen, hát akkor üljünk be szaunázni, legalább mesélj, de...
4: Milyen
5: az legalább élet? Mesélj, és azt mondja, figyelj, nem hiszed el. Tehát ez több generációt nőtt már föl azon, és hogy így, hát nyilván ez mondjuk egy Palinak, ez aki szingli, és egyedül van, és 35 éves élmény, de hogy nem tudom, érdekes ez a dolog, de szerintem egyébként még jó. Tehát ha mindez mondjuk 20 évesen vagy 25 évesen történik, ott azért kezdjünk gyanakodni, igen, hogy valami pánik, nem oké.
3: Nincs pánik, én egy összehasonlítást végeztem, még egyszer az alapján, hogy hetedikben náluk a komplett iskola meg volt már őrülve, és most ezt nem látom. Tehát, hogy nem, pánikra valószínűleg nincs sok, majd kiforja magát, az előbb-utóbb csak az ösztönök elindulnak, és elkezdenek lépni, de azért minden esetre furi, hogy ez ilyen 3-4 évet tolódott.
5: Igen, jó. Valahogy elcsúszott az egész egy kicsit. De amíg meg gyerek marad, tudod, azzal tudod igazszalni magad, hogy aztán azért jönnek a bonyodalmak. Szóval, hogy akkor meg az lesz, hogy Isten, de jó volt, mikor még 2 éve meg sem tudom.
3: Nem, volt ilyen,
5: ott ilyen majd a kislányal érted a kanapén.
3: Igen, és a kislány apukája veri az ajtót.
5: Nagyon veri az ajtót, és a kislány meg azt mondja, hogy igen, az történt. Ezt akarjuk most veletek közben, és akkor rájössz, hogy Isten, de jó volt, mikor 2 éve ezelőtt semmi nem történt, tudod. Tehát, hogy... Vagy hazajön nagyon összetörve, hogy megcsalták, érted? Szóval ennek a kapujában vagyunk.
4: Na most, ha elfogadjuk azt, hogy mondjuk ez 2-3 évvel kitolódott, oké. Most nem 12 évesen kezdenek el remegni, hanem mondjuk 15 évesen. De vajon ugyanazt élik meg egyébként érzelmi szinten, mint amit te vagy mi mindnyájan, hogy amikor először összeérkezetek, amikor először egymásra néztek, az első csók, érzelmi szinten vajon ugyanazt adja nekik, ez, vagy már egészen másban van?
3: Szerintem a pillangó agyomorban.
5: Ezt ki kéne próbálni. Megcsokolsz. Megfogod a kezem, megnézem, érzek-e még valamit. Hát én remélem, hogy ugyanazt. De hogy közben meg a közösségi oldalak, meg a térben való kommunikáció az olyan, mintha inkább elválasztaná őket. Szóval, hogy én sokszor látom, hogy a srácoknak nagyobb élmény külön hazamenni, és a virtuális térben találkozni, mint együtt bandázni egy plázában, egy moziban.
4: Igen.
5: És én mondom, hogy miért nem találkoztok, miért nem jönnek el? Dehogy is, tök jó, Xboxozunk együtt, írunk, ott vagyunk. Megvan a közösségi dolog, de nem fizikai térben történik, hanem mindenki hazarohan, hogy a saját lakásából újra csatlakozhasson a barátjához. Hát ez egy, hát ez nagyon elvont. Te meg kolbászoltál a plázában, Margit-szigeten, bandáztatok, gengeltetek, nem, nagyon jó volt. Nyilván most is van ilyen. De hogy talán kevesebb. De szerintem ez a csajozás részével is érdekes, hogy mi van, hogy ha már megélik a szerelmet, remélem, hogy ugyanazt élik meg. Nem? Hogy megfogja a kezét, izgul egy kicsit, csókolóznak, igen, egy nagyot, sétálnak egy nagyot, cukik elbúgnak, tehát az valószínűleg nem változott, nem?
4: Nekem tök érdekes, hogy csak a saját gyerekeimből tudok kiindulni, ők már viszonylag nagy kamaszok, ugye a fiam idén lesz 18, a lányom
5: az nagyon kemény.
4: Ugye?
5: Nagyon. Nagyon. De öreg vagy.
4: De,
3: de
4: hogy ők gyakorlatilag, tehát hogy olyan szinten érett és tapasztalt, és annyira nagyon komoly egy éves párkapcsolatban él mind a kettő most már, és ápolják, és viszik, programokat szerveznek.
5: Nekem kicsit ez is ijesztő.
4: Hogy egészen mások lettek, tehát hogy az én, amikor én voltam fiatal, akkor így belezugtál, kizugtál belőle.
5: Mi volt a következő? Estélkeltél, dráma volt, igen. Kiborultál, elhagyott, szerelmes levetél, tehát persze estélkeltél, igen.
4: Itt meg azt látom, és azt nem tudom mennyire általános, stabilak. Hogy nagyon.
5: Nem úgy, mint a szüleik.
3: Nem is tudom mondani,
5: gyanús, hogy ezek ilyen kényesülőzöttek, ezek a gyerekek, hát nem ráküttettek.
4: Hogy olyan szinten irigyésre méltó az a párkapcsolat, amit látok náluk, hogy csak pislogok.
5: És az nem volt fura, hogy Miró egyszer csak térdelt a fürdőszoba ajtó előtt, és leskölődött egy kulcsukat.
3: És próbálta a kalasnyikovot átkuszkolni az ajtó alatt.
5: Fürdik, oda néz, apa, légy szíves, 3 hónapja ismerem, állj már föl.
1: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió Egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
5: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a JP Autónál. Elektromos

0: Amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
1: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 000 000 forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
2: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
1: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
3: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
4: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
5: Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
4: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
6: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
7: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
6: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
7: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
6: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
9: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
10: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
11: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
10: Rádió 1 Gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
12: Reklámot hallottak.
10: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
13: Éjszaka permetezik a vadgesztenyefákat Kecskeméten, ivóvizet vittek a kiszáradt kutakkal küzdő kecskeméti tanyákra, kritikus helyzetbe kerültek a hazai halgazdaságok. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Augusztus 14-éig éjszakai növényvédelmi munkálatokat végeznek Kecskeméten a közterületi vadgesztenyefákon, írja a Vármegyei Lap. A permetezés célja az aknázó moly és a gombás megbetegedések elleni védekezés. A munkát a kecskeméti városüzemeltetés megbízásából szakemberek végzik. A permetező járművek este 10 és hajnali 4 óra között dolgoznak, ezért a környéken élők zajra számíthatnak. A felhasznált növényvédőszer megszáradása után a kezelt területek biztonságosan használhatók, ugyanakkor a haszonnövények esetében 14 napos várakozási időt kell betartani. Az esetleg autókra vagy kerítésekre kerülő permet normál mosással eltávolítható. Az elhúzódó asszály miatt több kecskeméti tanyán is kiszáradtak a kutak, ezért a város segítséget nyújt az érintett lakóknak, írja közösségi oldalán Kecskemét polgármestere. Szemereiné Pataki Klaudia és a szociális terület munkatársai több rászoruló tanyasi lakost kerestek fel, köztük egy 82 éves asszonyt, akinek egy hétre elegendő ivóvizet vittek. A városvezetés felhívta a figyelmet arra, hogy Kecskemét külterületén mintegy 19 000 ember él, akik közül sokan saját fúrt kútból jutnak víz. Az aszály miatt egyre több helyen csak a kutak mélyítésével lehet biztosítani a vízellátást, ami jelentős anyagi terhet jelent az ott élőknek. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy fordítsanak fokozott figyelmet az egyedül élő idős tanyasi emberekre. Kritikus helyzetbe kerültek a hazai halgazdaságok a rendkívüli hőség és a hetek óta tartó asszály miatt. A vízhiány, az elpárolgás és a tavak kiszáradása már a halállományt veszélyezteti. A helyzetről Timmel Edét, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
14: Csapadék nem esett, sajnos a halas tavak nem jutottak vízutánpótláshoz. Most már rendkívüli elhullásokról is tudunk beszámolni országszerte, főleg a dunántúli területeken, ami igencsak magas anyagi károkat okoz a gazdálkodásra. tudók számára. Lesznek sajnos olyan halastavaink, amit el fognak lehetetlenülni, hiszen természetes vízbázisra jöttek létre. Itt a völgyzárógátos tavakról kell beszélni, ami, hogyha nem fog a klíma érdemben változni, akkor el fognak lehetetlenülni középtávon is.
13: Érkezik a felfrissülést hozó hideg front, a napos időszakokat többfelé zavarhatják ma már felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északias szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, de csak pár fokkal. A csúcshőmérséklet a térségben így is 29 és 39 fok között alakul.
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Best of Balázsék, a legjobb pillanatok.
15: Hosszasan beszélgettünk arról, hogy mi lehet annak az oka, hogy a mai fiatalok 14-15-16 évesen, akinek van gyereke, talán érzékeli, tapasztalja, nyilván nem általánosságban, mondjuk, mert nem mindenhol van ez így, de hogy nehezebben ismerkednek, nem nyitnak annyira a csajok felé, a pasik, el vannak a gyerekek, srácok, inkább én pasik még, el vannak a saját világban, sportolnak, közösségi oldalak, játszanak, de hogy valahogy az a régi 14-15-16 évesen általunk elkövetett csajhajkurászás, az mintha hogy kicsit úgy hát leáldozóban lenne, és hogy mi van a mai srácokkal. Ezek ilyen személyes tapasztalatok, nem feltétlenül szülőként baj ez, meg nem úgy értek, hogy hú, most akkor baj van, és de rossz ez, de hogy arról beszélgettünk itt hosszan, hogy már 15-16 évesen azért már ismerkedtél, csajoztál, és hogy ma tendencia a fiatal srácoknál, gimiben, gimi végén, hogy még úgy nincs barátlő, nem érdeklődnek, egyszerűen annyi minden el van elfoglalva, de valahogy a csajozás az nincs a napi renden. És mi csúszott el, mi változott el, mi változott meg, mennyi vagyunk más világban, hogy kellett szülőként bármin aggódni.
16: Szóval, hogy ez is lehet, hogy benne van, ez tök jó, hogy mondtad, mert ez nekem nem jutott eszembe, hogy annyi az egyéb inger, ami nálunk nem volt. Kimentünk focizni,
15: hát hogy nem.
16: Lemette a játszótérre, de nagyon nem volt ennyi minden, hogy most lehet, hogy ezek elviszik. Úgyhogy elzárom otthon az internetet.
17: Ti klasszik felvilágosítást tartottatok a gyerekeknek?
15: Ilyen leülsz, és akkor a bibe, és akkor nem.
16: A bibe porzó nem, de beszélgettünk ezekről.
15: Persze. Én, ha majd lesz aktualitás, akkor igen.
16: És ő lesz haver.
15: De most nem arra, hogy hány szülő csúszott így le. Meglátom. Először a magas sarkút az előszobában. Nem tudom, ha úgy látom, akkor azért az alapdolgokat elmondod, de mindjárt most a gyerek, meg a születés, meg azt már azért nagyjából tudja, a védekezés, meg az óvatosság azért az fontos, de azt most még úgy érzed, hogy nagyon nem kell. Meg vannak suliba, tök jó, suli is ilyen felvilágosító programok, tehát szerintem, amit tudniuk kell, azt tudja, a szülő régen le van erről maradva.
17: Ha van kérdésed,
15: menj anyához. Ha van kérdésed, igen.
16: Igen, klasszik megoldás.
15: Igen. Szóval ilyen, ez a gyere fia, beszélgessünk a szexről, tudod, oké, apa, mit akarsz hallani? Nagyjából itt tartunk szerintem, hogy mire te leülsz addigra régen késő. De ha most megjelen, amikor benni egy csajjal, akkor azért nyilván leülsz vele, hogy figyelj, mennyire komoly, erre figyeltek. Hát ahogy te is elmondasz, 2-3 olyan itinert, ami azért fontos lehet. De most csak így tudod, egy ilyen vacsoránál mellé kuporodsz, hogy kezdjünk el akkor erről beszélgetni a Leo-folba.
17: De egyébként tök cukik ilyenkor, tudod, ilyen felmosolja, jaj, apa, tudod. De látszik rajta, hogy egyébként jól esik neki ez a fajta gondoskodás, hogy úgy férfi számba veszed, és igen, és most már komoly dolgokról beszélgettek, más dolgokról beszélgettek, ami eddig nem volt téma. Valahogy szintet lép a kapcsolatotok is. Egyébként ez szerintem egy nagyon-nagyon szép evolúció.
15: Abszolút. Megszülőként is jó, igen. 25 vagyok, minket a szüleink 13-15 évesen szó szerint féltettek a lányok közelében engedni. Emlékszem, táborozni mentünk, kérdésem mindig be is csomagolt. A legjobb, hogy a bőrömre tett egy könyvet, hogy ne váljon fiatalon szülővé. Elég morbid volt. Hogy ne válj fiatalon szülővé, ez volt a könyv címe. Kislányomnak 14 évesen volt az első barátja, most 16 éves. A fiú rendszeresen nálunk aludt, első csok, első szerem, első intimitás. Családtagként szeretük, egy év után ért végét, azóta olyan sűrűn váltakoznak a fiúk a cipője az előszobám, hogy fotózom őket. Ha elköltözik, csinálják egy albumot, de inkább itt legyenek, mint máshol. Még azt, hogy 14 évesen beérkezett a kis csaj első azt barátja,
16: és ott is alud.
15: Azért én kapaszkodnék. Szóval, hogy
16: a járás 14, hogy együtt járunk, azt tudod, az még egy ilyen ártatlan oké, de ott alvós 14 évesen.
15: De megérkezik 14 évesen, és ott is alszik
17: de
15: a lányodnál.
17: Nem feltétlenül történik. De nem, attól, hogy ott alszik, és most ne gondoljátok, hogy naív vagyok, mert attól, hogy ott alszik, attól még nem feltétlenül történik meg.
15: Persze, én ezt értem, meg akkor inkább arra gondolsz, hogy most egy tényleg egy Tesco parkolóban legyen egy kocsi csomagtartójával, vagy ott nálatok, biztonságban, jó környezetben, akkor azt mondod, hogy figyelj, inkább ide gyertek. Igen. Nem? Tehát ez tök jó érv, hogy ha már van, akkor gyertek ide, persze. Akkor nem máshol legyenek, vagy titokba, vagy valahol, valami nyomorúságos helyzetben, igen. Későn érnek a fiúk, mi aggódtunk, hogy mi van a gyerekkel, milyen az érdeklődési köre, még az is felmerült bennünk, Még az is felmerült bennünk, nem tudom. Aztán a 17 évesen az apja egy alkalommal elutazott, így házához kellett menni kutyát etetni. Apja kamerája bekapcsolt, a mozgás és végignéz, hogy a kislánya a kézen fogva ballag, illetve megethetik a kutyát.
17: Tehát akkor ott nyert igazolást, hogy egyébként nincsen semmi probléma, csak elő lett.
15: De ezt a sztorit nem értem. Mi történt itt?
17: Tehát azt hitték, hogy a srácnak nincsen barátnője, hogy nem érdeklődik a lányok iránt. Miközben csak arról van szó, hogy ezt nem köti az orrodra.
15: És ja, értem, hogy megethetik a kutyát együtt. És,
17: hogy... és láttak egy felvételt arról, hogy egyébként jön egy lányjal, és megethetik a kutyát, és valószínűleg már régóta tart a kapcsolat, tehát megnyugodtak.
15: Hogy van.
17: Azért gondolom egyébként, hogy, tehát, hogy szerintem a Somesznek de is lehetnek mi, lányok.
16: Hát az milyen kapcsolat, hogy nem mondja el a gyereket, hogy van kapcsolata.
17: De miért? Te is zászlóval a fejed fölött rohantál apádhoz, és mondtad, és újságoltad neki.
15: Egyébként én sem meséltem el.
16: Más volt a kapcsolatunk vagy... szerintem. Tehát én nagyon
15: szinte... nekem apáddal abszolút.
16: Ugye?
15: Szinte nagyon más vibe-on
16: alig beszéltetek.
15: Próbáltam, de az öreg mindig lekopszott.
16: Kemény dió volt, ezt alá tudom támasztani. De nem volt ilyen, hogy beszél, de nem a nőkről, semmiről.
15: Igen, apád a másik véglet volt.
16: Na, azért ez egy másik dolog, de mi meg tök őszintén emberi érzelmekről, barátságról, mindenről dumálunk.
17: Igen, ezt várod, vagy ezt reméled, hogy ezekbe a dolgokba is beavad, de közben meg egyébként lehet, hogy nem. Nem, és ez még nem jelenti azt, hogy nektek rossz lenne a kapcsolatotok, csak ez már a...
16: De mesél róla, a hogy nem érdekli. Nem akkor
15: igen, őszintének látod a nem érdeklést, igen, igen. 14 éves a lányom, nyilván az itt-ott alvás egyelőre nem téma, de még elkezdett egy fiúval találkozni, barátkozni, haza is hozta, a srác 17 éves, 190 centi magas, 46-os lábon, amikor megláttam, sokkot kapta.
17: De és mi van akkor? Na és ez a ciki.
15: Na.
17: Mert hogy nekünk tök nagy szerencsénk van, hogy mind a két gyerekünknek a párja egy ilyen nagy szuper cuki gyerek, tehát nagyon-nagyon szeretem őket. Mi van akkor, hogyha egy olyan sráccal vagy csajjal áll itt be, akit a hátad közepére nem
16: akkor hát ez szerintem ez nagyot és borzalom. Azt mondod, hogy hajrá!
15: Ez a sztori nem rólad szól. Végignézed és kíséred az úton, hogy elbukik.
16: Ez már nem a
15: vagy rájön, életed. Vagy szerelmes lesz, hogy megcsalják, és ott vagy neki, aki kell lesz, de ez már nem a tiéd. Te már csak kísérő vagy. Itt muszáj hátralépned. Meg szerintem sokszor az van ebben a helyzetben, hogyha a kamasz, aki nagyon szerelmes, de vak, és nyilván egy drógerre jött össze mondjuk, sokkal inkább már a pasi oldalára áll, mint a szülő oldalára, és kockáztatod azt, hogy elveszíted a gyereket, mert neki a szerelem, és az a geng, és a csapat, és a suli, és az a banda már sokszor fontosabb, mint a szülő, és ha te nagyon beleállsz, akkor lesz egy megromlott kapcsolatod a gyerekkel, aki ugyanúgy azzal a másik csávóval vagy csajjal lesz. Tehát itt okosabbnak kell lenne. Csak titokban, vagy nem mondja, vagy megutál, vagy ellened fordul, vagy bejön 16 évesen, hogy elköltözöm. Két hónapban szülök. Szerintem ez ilyenkor egy óvatosabb dolog, hogy elmondod, de aztán kiszállsz a dolog, nem nagyon tudsz mit csinálni. Érted? Az én férjem hivatásos vadász, egy hetes volt a kislányom, amikor hazállított egy kis puskával, hogy ezt a lánynak vette. A kislányom még csak 6 éves, de a férjem már tudatosan készül, ha egyszer itt alszik nála valaki. Már most berendezte a nyári konyhát, kanapai, tévé és rengeteg alkohol, mert azt mondta, hogy ő nem hajlandó a házban aludni, ha itt van a lányánál valaki. Édesem, cuki, igazi klasszik lányos apuka. Igen.
17: Mielőtt a panyasz hazahozta a párját, a barátját, igen. Neked is voltak ilyen szózatok, hogy nem, ha engem egyszer asztal alá tud inni, csak akkor teheti be a lábát, meg ilyen, eszünk, iszunk, vígadunk.
16: Inni, mert az én házamban?
15: Hosszányúltál a pálinkás üvegemhez? Te senki.
16: De én megkínáltam, tök korrektul vettük szerintem az akadályt. És nem is volt olyan, hogy majd akkor itt hogy viselkedtek meg, nem aludhat itt meg. Ez mind az elidegenítés egyik legjobb módszere, hogy tényleg, amit az előbb beszéltünk, hogy a saját lányodtól így fogsz a lehető legtávolabb kerülni. Elmondhatod a véleményed a fiúról normális keretek között, de a támogatás szerintem mindennél többet ér. Hogy oké, ez a te választásod, ő a választásod, csináljátok.
15: Igen. És látod, hát hogy rosszul egyet. Választott. És látod, hogy valószínűleg lehet, hogy rosszul választott, de végig fogod nézni, mert te se választottál mindig. Hazajött a lányom kiszívott nyakkal, mondom, kiütöm a fogát a lovagodnak, ha még egy ilyet meglátok. Mikor hazahozta a fiút, be volt toj vagy balhiszifogok, kitöltöttem két feles pálinkát, és mondom, Isten az ott a családban. Először nálunk alitt reggel kijött a lányom a szobába, és azzal kezdte, hogy apa megtörtént. Azóta eltelt 8 év házasok, és 6 hónapos az unokám. Ez milyen cuki sztori, milyen ritka. Jó. De igen, nagyon igen. Szép, igen.
17: Na.
16: Micsoda, igen. Próbálja megfejteni az üzenetet ilyenkor.
15: Igen, fiam felé intelmem a kapcsolataik elején, sose alázzatok meg a csajaitokat, mert én foglak kasztrálni benneteket. Ez milyen szép egyébként. Azt nézem, hogy nekünk 4 gyerekünk van, a fiam 18, de barátnője még nincs. Nem tudod? Tehát sokan vannak ebben. Csak a kocsik, a repülés pilóta akar lenni. A lányom 16-15 évesen volt egy barátja, akit hazahozott bemutatni, onnan az az apja, ment velünk mindenhova, de mindenről tudni akart. Nem tartott sokáig a kapcsolat. Az ikreink 13 évesek, fiú, lány, úgyhogy még előttünk vannak ezek a kapcsolati gondok. Tehát 18 éves a gyerek is nincs barátnője. Tehát sokan vannak ebben. És érted? Kocsi, repülés, tanul.
16: Más érlek.
15: Más, lassabban. Egyszerűen lassabban érik. Valószínűleg ez lehet, igen. Tegnap néztük közösen a Reels videókat, a 6 éves kisfiam, és egy iszonyat Lamborghint vezetett egy brutál szőkájú bomba csajra. A fiam azt mondja, apa, azért ez a lány elég csinos. Eldobtam a telefont, kiálltam a teraszra, és elüvöltöttem. Ez az én fiam! Olyan büszke voltam. Még 6 évesen azért ne csinosozza a szőkét, azért az rendben van, igen. A lányom az omjon azzal fogadott, hogy csókolozott egy fiúval, úgy, hogy a hasán ült. Gondolhatjátok, mi játszódott le bennem. Egy aggódó apuka. Mikor jött a lányom fiúja, gyorsan a nappaliba lefeküdtem a földre hanyat, egy üveg sörrel, és fekve úgy fogadtam. Felemeltem a mutatóját, most mondtam, ha megbántott, széttéplek. Utána nevetünk, de az arcára fagyott a mosoly. Azt hiszem az erős. Fater lefekszik egy kőbányaival a nappaliba, nem? És bemutat a középsúlyával, azért az elég erős. Igen. Lányom 14 és fél évesen közölt, hogy mindenki hülye, aki fiúzik. 15 évesen első szerelem megjelent, 16 és korában első együttalvás. 18 évesen összeköltözés. És most 20 éves, még együtt vannak, és nagyon szeretjük a srácot. 18 évesen összeköltöztek. Szép. Wow!
16: És 16, első szerelem. Mm-hmm. Az is egy érdekes dolog, hogy manapság egyébként így első szerelmet végigvinni.
15: Mekkora hiba?
16: De
15: nagyon nagy hiba. Borzasztó nagy hibának tartom.
16: És nem lehet, hogy van?
15: Nagyon
16: nem
15: nincs. Lehet, nagyon én ritka. Nem azt mondom, hogy nincs. Persze, láttam én már albinóval, csak nem mindig. Tehát, hogy nagyon, nagyon ritka. Repül.
16: Volt, aki festette magát.
15: Nem. Hát, nyilván, ha két olyan ember találkozik, és sírig tart, és az gyönyörű. És ülnek 68-70 és fogják egymás kezét, és tart az általános iskát, ez nagyon szép.
17: De törvényszerű szerintet, hogy előbb-utóbb bejön a hiány. Beüt. Tehát két ember nem lehet együtt 70 éven keresztül.
15: Nem mondom, hallottunk már ilyet. Na de nem jobb azért úgy megtalálni, hogy nagy szerelem, nagy csalódás, megedződsz, fölkészülsz, átmész egy csomó minden, és már jól választasz érett személyiségből, és úgy, hogy igen, ő a nem, vagy nem tudom. Tehát ez az első...
16: Baj, ezekre kevés a példa, akik összejöttek általános iskolában, és
15: inkább a szétmennek utána. Tehát, hogy
17: hát de a sorspont...
15: Az gyönyörű, meg két olyan lélek találkozás. Hogy ne? Hát az benne van. Csak ez milyen ritka, pedig milyen szép kellene, hogy legyen.
16: És hányan átkozzák a fiatalkorukat, hogy...
17: Hogy csak ennyi volt.
16: Hogy csak ennyi volt benne.
17: Ki kellett volna jobban fújni.
15: De ha nagyon megtalálod és lélektársad, és ő akkor az, jó. Akkor még az se bánod, hogy nem érdekel, hogy nem volt más. Őt szeretem, őt akarom, és én vele akarok élni. Szóval az klassz. Csak...
16: Milyen
15: csak
16: érzés lehet?
15: Sőt, tessék... Csak valaki mondja, hogy de ez nincs meg, azért ez a legtöbb, nem? Hát azért te is túl van, én is, hát mindenki nincs. Túl van egy jó párkapcsolatom, mire nincs. Valahogy megállapodsz. Hát ezért ez 100-ból 1 az ilyen, hogy óvodában találkoztunk, és 70 évesek vagyunk.
17: Ordítva zokogtam az első nagy összetörésemkor otthon.
15: Ja, most azt hittem máshogy fejezetben mondhatod, igen. Az első nagy összetörésnél? Hát, az nagy szenvedés.
17: Egy nálamnál jóval idősebb férfibe voltam szerelmes, és amikor kiderült, hogy hát ebből nem lesz semmi, én addig mentem, hogy én szerelmet vallottam neki. Azt mondtam, hogy all in. Itt nem lehet más csinálni, csak úgy, hogy akkor én odaállok elé, és megvallom. Mert nem lehet másképp.
15: És aztán visszakísértek az óvodába? A mazsolacsoportba? Gyere vissza, Juli! Menj be a mazsolacsoportba, most már ebédben. És szerelmet vallottam?
17: 17 éves voltam, igen. És szerelmet vallottam neki, akkor volt, azt hiszem, ez a pasin 35 éves.
15: Fülébe a kis pedó, nézd már oda, már.
17: Nem, és nagyon-nagyon elegánsan delerázott.
15: Uh-huh. Ez elegáns.
17: És én akkor azt éreztem, hogy itt nincs tovább.
15: Most 35 meg, évesen lerázott 17 éves lúzer. Ez így barom. Ezt a helyet nyomorult.
17: Én azt gondoltam, hogy ebből nem lehet kijönni. Tehát nincs az az ember, nincs az az érzés, ami...
15: Hogy örökre benne maradsz.
17: Hogy így maradok.
15: Igen.
16: Ahogy így elnézem a lelki állapotodat, nem is.
15: Nem lehet, hogy kicsit tényleg beleragadtál. Igen. Lányom 21, kimondottan szép, és még szűz. Összehetett szintén 21 éves, kifejezetten csúnya, szintén szűz fiúval. Szeptember óta tolják, és még mindig szűzek. Vannak gondok, megértünk a pusztulásra. Ügyvegy, anya, aki még sosem lesz nagymama. Milyen cuki, hogy ezt leírja?
16: Kifejezetten ronda.
15: Mondjuk kifejezetten ronda 21 éves szűz fiú, hát nem, nincs jó kezekben a lányod.
17: De lehet,
15: mármint a szüzessége megóvása szempontjából mindenféleképpen.
16: Lehet, hogy ők lesznek azok, akik életük végéig együtt lesznek. Hogy együtt szűzem. Fedezik fel. Hát azt reméljük, nem? De hogy együtt fedezik fel ezt a dolgot, nem?
17: De nézd meg, itt van. Nem első szerelem, de egymásnak elsők voltunk. Gimnáziumban jöttünk össze, 15 éve vagyunk együtt, 8 éve házasok, 2 gyönyörű gyerekünk van, máig hatalmas a szerelem.
15: De jó! Ez nagyon is. Gimivel jöttek össze?
17: Gimivel jöttek össze.
15: De klassz.
17: Egymástak elsők voltak, igen, és azóta is tart. És
15: de kár, hogy hazugság. Nem, ez tényleg szép. De azért a 21 éves szűzlány, meg a 21 éves szűzfiú, azért ott van baj. Na, ott azért igen, van baj.
17: És aki a házasságig tartogatja az üzességét?
15: Az egy idióta.
16: És ha ott kiderül, hogy rossz.
17: Hogy rossz?
16: Veled nem a szex a rossz, hanem vele rossz.
17: Hát utána már lehet tovább menni.
16: Ja, csak közben van egy házasság.
15: Ha de nincs ez semmi.
17: Az nem egy olyan érték, amit így érdemes őrizgetni?
15: A szűzesség
16: nem,
15: már magában?
17: Nem.
15: Amerikában már újra trend, igen, hogy 20 éves vagyok, szűz vagyok, igen, és hogy már nem adod oda 10 és megfordult. Ez most már jó 10 éve egyébként, nagyon nagy kiváltság, hogy igen, te még 21 éves vagy, hogy aztán elad utána valahol Dubajban.
16: Jó, az más. Úgy, a pénzé lehet menni.
15: Nagy trend Amerikában, hogy utána viszont elutaznak 20 évesen Dubajba, és eladják ezt 4000 euróért. Nem, de hogy tényleg ez megfordulni látszott, de régen ment a 14-15, de hogy most már az a menő, és az a hogy 18 és amit a még szűz vagy.
17: Tartogatja magát a férjének.
15: Hogy tartogat? Igen, de a férjének valójában?
17: Hát igen, akihez hozzámegy, ő azt mondja, hogy csak vele. És ő lesz az első, és reméljük az utolsó is.
15: Aha.
17: Mert hogy ez egy olyan
15: érték.
17: Ez
15: klassz egyébként.
17: Amit csak az ő nagy szívszerelme, az ő férje érdemelhet ki.
15: Én szerintem ezzel nincs baj, nem?
17: Dehogy nem.
15: Jó, de nem a jobb, mint hogy 20 évesen már 43 pasid volt, és mindenkivel lefeküdtél, és nem tudom. Tehát hogy azért az se feltétlen egy jó tapasztalás. Jó.
16: Hát 20 évesen 43. Csajod volt.
15: Az
16: na,
15: viszont
16: ugye?
15: Minden tapasztalás nagyon hasznos, igen.
18: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-ig.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Két termék vásárlásakor az Aventa Plus Relax üdítőital 319 forint, négy termék vásárlásakor a 250 ml-es Hell energiaital 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
4: És ez?
3: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea a 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal, mindössze 399 forint. Ért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
6: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
7: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
9: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
10: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 650 vagy 750 grammos Purina One száraz macska eledel csak 1799 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
11: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre és 20-60% kedvezményt számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
13: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
14: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglencsék szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
16: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Kecskeméten, az Izsáki úti Tescóban.
17: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Makettpark, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
18: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
19: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelem.
20: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet, Kecskemét.
21: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
22: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a Jépi Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a Jépi Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jepiauto.hu oldalon.
23: 20%-os tanszervásár és 15%-os kupon az Alföld áruházban. A papírírószer osztályon 7000 forint kosárértéktől 20% engedményt adunk minden teljes áru termékre. Csütörtöktől szombatig szintén 7000 forinttól 15%-os kuponnal vásárolhat a többi osztályon. A pontos részleteket megtalálja az Alföld áruház online felületein és osztályain.
24: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu.
25: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
26: Üdv mindenkinek, aki éppen munkaközben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
25: Rádió 1 Gong. Gong. A munkaközben is csak igazi mai sláger megy.
27: Reklámot hallottak.
25: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
28: Esővízgyűjtésről kérdezi a lakosokat Kecskemét. Háromnapos hagyományőrző fesztivál lesz Bugacon. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Online kérdőívet indított Kecskemét önkormányzata, hogy felmérje a lakosság esővízgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatait és igényeit, írja a Vármegyei Lap. A felmérés azt is vizsgálja, hogy mennyire nyitottak a kecskemétiek esővízgyűjtők kihelyezésére. Az önkormányzat a válaszokat a csapadékvíz helyben tartását segítő intézkedések előkészítéséhez szeretné felhasználni. A város szerint a gyakoribb aszályok és a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék miatt egyre fontosabbá válik az esővíz hasznosítása. A kérdőív egyébként online érhető el, kitöltése pedig mindössze néhány percet vesz igénybe. Háromnapos hagyományőrző fesztivál lesz Bugacon. Augusztus 14-e és 16-a között rendezik meg a Kurultáj Magyar Törzsi Gyűlést, amelyre több mint 20 nemzetképviselői és több ezer hagyományőrző érkezik. A látogatókat harci bemutatók, lovasversenyek, íjászprogramok, népzenei és tánc előadások, valamint kézműves foglalkozások és természetesen gyermekprogramok várják. A rendezvény egyik kiemelt látványossága a hagyományos nyílzápor és a lovasnomád harci bemutató. A helyszínen régészeti kiállítás és jurtatábor is bemutatja a hun, a türk és a magyar örökséget. A szervezők tájékoztatása szerint a Kurultáj minden programja ingyenesen látogatható. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal évvégéig azonban bírságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
29: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugta kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. Kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a három naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép. Ez bárki ingyenesen letöltheti, csak egy okos telefon kell hozzá.
28: A fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható ma is, főként délután lehetnek erősen felhős periódusok, elszórtan zápor, zivatar kialakulhat, nagyobb területen a Dunától inkább keletre. A zivatarokat erős viharos széllökés, néhol felhőszakadás is kísérheti. A hőmérséklet a térségben ma még 30 és 38 fok között várható, de jó hír, hogy éjszaka már kellemesebb lesz a hőmérséklet, ugyanis 15 és 22 fok közé hűl vissza a levegő.
30: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: és uraim!

0: legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Az amerikaiaknak egy kérdést, és arra voltak kíváncsiak, hogy ki hogy válaszol, és kíváncsi vagyok, hogy szerintetek milyen eredmény született. A kérdés az úgy szólt, hogy fogd meg egy általad szeretett rokonodat. Fogod most így kiemeled ebben a pillanatban, berakod egy szobába, ahol 100 évig kell élnie, egy üres szobában, és mind éjjel-nappal fény van. 100 évet kell ott leélnie. Te kapsz ezért $3 millió, amikor ő kijön a szobából, akkor neki tördik az összes emlékét, viszont ez az egész neked csak egy másodperc.
2: Kicsit bonyolultnak érzem.
1: Tehát neked van egy másodperc a dolog, hogy most berakod oda
3: egy
1: szeretett rokonodat, egy másodperc múlva neki lejár a 100 év, a 100 évet ő egyedül éli le egy szobában, de minden emlékét törlik, te viszont kapsz $5 millió, úgy, hogy egy másodperc alatt átéled azt az élményt, amit ő 100 év alatt. Neki törlődik az emléke, semmiben nem sérül.
2: Ilyen érzés ADHD-snak lenni. Ez a folyamatos bűntudat, hogy mindenki
3: de
2: érez.
3: A 100 évet ő leéli, csak.
1: De azt mondta, hogy mehet a játék, letelt. És te megkapod a $3 millió. Ő semmire nem emlékszik, viszont 100 évet leéltetsz vele egy szobába, hogy senki nem szól hozzá, senki nem beszélget. Többször őrül bele, többször éli, többször sír, és nem tud meghalni. 100 évet van egy szobába, $5 millió, és egy másodperc alatt vége.
3: Szegény mama. Mennyi minden.
1: De és egy fontos, hogy egy szeretett rokonodat. Tehát, hogy nem a haragod az apád, hanem egy nagyon testvér, gyerek, 100 évig. És a 100 év
2: többen ott elakadtak, hogy mi ez a szeretett rokon.
1: Igen.
2: Hogy ez egy ellentmondás.
1: De hogy próbálj belehelyezkedni. Ez volt a kérdés. És képzeljétek el, hogy nagyjából az amerikaiak 70%-a azt mondta, hogy igen, fognám a gyerekemet, fognám a feleségemet, fognám az anyámat, és mivel törlődik az összes emléke, és nekem ez egy másodpercembe telik, ezáltal végig életném vele a 100 évet, és elvinném a pénzt. És kevesebben voltak azok, hogy nem érdekel az egy másodperc, nem érdekel az, hogy 5 millió vagy 3 millió dollár, hanem az érdekel, hogy vele ott leéletek 100 évet egyedül egy szobában, úgy, hogy állandó fény van a szobában, valahogy így volt megfogalmazva, hogy folyamatosan világos van 100 év.
3: Hát ez megőrülsz 3 nap után.
2: Igen, de ezt bevállalja meg, akire ezt mondja, persze, az annak valószínűleg soha nem volt még pénze. Tehát hogy ezt a szegény embereknek tűnik egy ilyen nagyon nagy tétű dolognak, de hogy akinek volt mondjuk valaha annyi pénze, hogy mondjuk ne kell nélkülöznie, annak azt szerintem...
3: Mindig tudsz olyan pénzösszeget mondani, ami nem volt. Nem tehát tudom. Aki viszonylag jól él, annak is azt mondod, hogy akkor nem $3 millió mondasz, hanem 20-at, amivel nagyon nagy álmokat lehetne megvalósítani. Szerintem ez nem tudod, itt ebben a felmentő öv, amiben így kapaszkodsz, az egy másodperc.
1: Nagyon jó, szerintem nagyon összetett a kérdés. Hiszen tök jól van súlyozva, neked egy másodperc. Ő nem emlékszik majd semmire, tehát azt mondod, hogy nem sérült, nem emlékszik semmire, ugyanannyi idősen kapod vissza, de ott ő azt a 100 évet leéli, ami viszont te egy másodperc alatt keresel $5 millió. És azt mondja, mehet a játék, itt a csekk, megvan az 5 millió. Igen. De neki az ott 100 év volt. És nagyon kíváncsi voltam az eredményre, és leéletnék vele. Szóval azt mondták, hogy igen, menjen, mert megvan a pénz. Ez egészen
2: nagyon
1: megdöbbentő.
2: Fura. Nekem én
1: Laci azt mondja simán. Hát de várjál, te egy szeretett rokonodat beraksz egy szobába 100 évre. Mindegy, hogy most öregszik-e közben, vagy ne ilyen részletet beakítod. 100 évig valaki nem szól hozzád, te nem tudsz belehalni, és 100 évig ég a lámpa, és 100 évig egy üres szobába vagy, tök egyedül.
2: Én meghámozom a gyereknek a paradicsomot, szóval rám nézett.
1: Én fölvágtam neki a szőrőt, annyira féltem, hogy félregyel, úgyhogy...
2: Rám nézettek, az nem én vagyok.
1: Tessék, ki mit mond? Fogd meg egy szeretett rokonodat, van ilyen?
3: Van, rengeteg.
1: Mondjuk a gyerekedet, vagy a feleségedet. És egy másodperc múlva dollármilliómos vagy.
2: Zsül, nekem is elég lenne. Zsül, kapsz egy csellót.
1: A Zsül is gondolkozik.
2: Zsül, kapsz egy csellót, a pénzt kapod meg.
1: Mondjad? Persze! Hát szeretem, hogy ilyen őszinte műsor
3: vagyunk. Egy nap, vagy egy másodperc.
1: 100 évet leéletsz vele
3: nem
1: egy szobában.
3: Nem fog rá emlékezni.
1: De 100 év gyötrődést okozol. Zseniális.
2: Én ezt nem vállalnám be. Azért nem, mert amúgy maga a koncepció szerintem egy fasság.
1: Szerintem zseni a kérdés. Azért... Aki ezt így beegyensúlyozta, ilyen jó arányérzéke, a kérdés zseni.
2: Ami olyan dolgokat meg bevállalnám, mint tudom én, mint egy másik rokonomnak mondjuk az egészségét kapom visszacserébe, vagy tudod, az életét. Vagy
1: de ilyesmi, nem itt ez a kérdés.
2: Maga az, hogy pénz, meg ez.
3: De neki is jobb lesz. Egy másodperc
2: eltelik. Nem tudom összehasonlítani a kettőt.
1: Egy másodperc alatt ezt tölik el.
3: És nagyon fontos kérdés.
2: Egy másodperc, mert ő megéri ezt 100 évet.
3: De vége, és elfelejti az egészet.
1: Érted? Ott van az érdekes, hogy te pislogsz egyet, és kerestél 5 millió dollárt. Ő vele leéletsz 100 évet. Én ilyeneket tudok eladudni, ne haragudjatok.
3: De nem, és nagyon érdekes kérdés dobott be a hallgató, igen? Hogy van dupla pénz a két rokontra? Hakunk be!
1: Jó, tehát oké, várj, van egy Lacink, aki azt mondta, hogy igen.
3: Simán.
1: Van egy Eszter, aki azt mondta, hogy nem, én is a nem belőlük, én elképzeltem volna Benit, a Noelt, valakit ott, hogy 100 évet leéletek vele, nem? Van egy Zsül, aki gondolkozik, de most, hogy ránézek, szerintem Zsül az igen.
3: Igen, én kettőt raknék.
1: Te beraknál kettőt, de elfelejti, várjál, föloldozva azokat, akik beraknál. Elfelejti, de 100 évig sír, zokog, üti a falat, veri, ki akar jönni, nem tudja.
3: Konkrétan megőrül.
1: 100 évig megőrül, de 100 év után visszakapod, és semmire nem emlékszik, csak azt mondja, hogy honnan van a Maserati Balázs.
3: Semmi jó volt.
1: Egyéb még ebből az aranybégemből itt egy kicsit.
3: Fordíthatunk rajta egyet úgy, Laci, hogy vállalnád-e, hogy te kerülsz bele, az egész világnak ez egy másodperc lenne, te belekerülsz ebbe a 100 éves kapszulába, az egész világ egy másodpercet várna, igen? Te visszakerülni, és akkor kapnál 3 millió
1: de dollár. Elfelejtem a 100 évet.
3: Elfelejted a 100 évet. Nem csinálnám végig. Na, úgy vállalnád?
1: A rokonodat beraknád, de te nem vállalnád.
3: Ugye? Hát ez az.
1: Elfelejted a 100 évet.
3: Elfelejted. Tehát, hogy egy másodperc telt el, tehát ennyi ideig nem lennél itt, de neked 100 év.
1: Így elfelejted, de 100 évig egy üres szobába de lezárva
2: ez
1: egyedül. Ez
2: megmarad, ez olyan tudod, hogy onnantól kezdve egyszer látnád a szemében azt, hogy valami nem oké, és arra gondolod, ezt
1: oké, de most itt lezzük föl, hogy elfelejtette, tényleg elfelejtette, tényleg megkapod a pénzt. Tehát,
2: de,
1: hogy...
2: tudod, de ez attól, egy csó, alapból nem szoktunk emlékezni azokra, amik az igazi nagy bajt kavarták bennünk. Tehát ez nem az emlék maga, tehát nem az emlékből fakad a sérülés, hanem az, hogy ezeket a dolgokat így a testünk, a lelkünk így valahogy így eltárolja.
1: Zseniális a kérdés. Zseniális a kérdés.
2: Attól, hogy tudatod nem tudja, attól még ez valamilyen hatása biztos, hogy lesz rád. Ezt nem tudom elképzelni.
1: De mondjuk tétezzük, hogy nincs. Mindent elfejtesz. Ott a lóvé egy másodperc. Zsül, arra kis időre kikapcsolnád a lokátor? Kérdezi egy hallgató. Igen.
4: Tudjuk, hol vagy.
1: Gondolkoztam rajta én is, és mondom, az eredményre voltam kíváncsi, de mondom, aki a kérdést így betette, nekem azért nagyon tetszik, mert nagyon jól van súlyozva. Nem egyből nem, csak aztán azt mondta, nem teszed meg vele, de megértem az igent is, hiszen elfelejti, fel vagy mentve, de közben meggyötöd, akit szerez, de semmire nem emlékszik. Zseni. Zseni a kérdés, és neked annyi, hogy indul a játék, gratulálunk, dollármilliomosod.
3: Így van, és neked egy másodperc a gyötrődés is.
1: Egy másodperc, hát neked nincs, neked egy másodperc, itt ő leéli a 100 évet. Összeszorítom a fogam, túl van rajta, add a pénzt.
2: Az durva, hogy csak most egy empatikusan belegondoltam ebbe az érzésbe, és ettől hány ingere van. Tehát a gondolattól hány ingere van, érted?
1: Nagyon durva kérdés szerintem.
2: Tehát, hogy nem.
1: De akkor...
2: És hogy még mi értelme van a pénznek, akkor, hogyha...
1: De ez most egy teoretikus kérdés.
2: De mi értelme van a pénznek? De ott megvan ez 3 millió vagy 5 millió dollár.
1: 5 millió dollár.
2: De mi értelme van, amikor megtudsz magadról, hogy nagyon fontos ott az, hogy egy rettenetes szar szülő vagy, vagy egy rettenetes szar gyerek.
1: Elfelejti.
2: De nem te, nem ő, hanem te.
3: Te is.
2: De te meg tudod magadról ezt, hogy te milyen ember vagy.
1: Visszakapod ugyanúgy.
3: De neked csak egy másodperc
2: a szenvedésed. Pont ez az, amit nem értenek az emberek, nagyon sok ember az élettel kapcsolatban, hogy nem ettől lesz, nem tudom, nem attól lesz jó.
1: Laci, nagyon fontos, de amikor kijön 100 éves, lesz egy 100 éves testben? Nem, neked egy másodperc. Tételezzük föl, hogy ő nem öregszik, hanem abban az állapotban, most a Lacit beraknánk 100 évig egy szobába, ő 100 évig őrjöngve sír és üti a falat, és ki akar jönni, és amikor kijön ő 100 évvel, tehát az a Laci jön, aki most... Tehát... Az egy másodperccel későbbi Laci jön ki.
2: Már csak de azért sem vállalám.
3: Azt mondja Laci, hogy akkor beülne ő.
1: Bemennél 100 évre. 100 év magányra egy szobába, ami utána egy másodperc nekem. Nem mernék bevenni. Hiába felejtem el. Figyeljetek, az a 100 év azért
2: tönkre
1: na.
2: Tönkre mennék benne. De a gondolatban tönkre mennék, ezt valakivel megtettem. És amúgy nem is lenne értelme onnantól ez a semmire.
1: De várj, igen, utána megmaradt, hogy ő jön, én megtettem, ő nem emlékszik semmire, megyünk nyaralni valami nagyon jó helyre, én tudom, hogy meggyötörtem a lóvén állam, ő viszont jól van, mert nem emlékszik semmire. Jól van, mindenek kitörlődött, és ugyanúgy kapom vissza. Csukbaszem, szia Feri!
3: Miért?
1: Látod azt ott?
3: Miért volt én?
1: Látod azt a piros Ferrari-t, Maserati? Na,
3: köszi!
1: Na, ebből te nem kapsz semmit.
2: Amúgy ilyen egy narcisztikus kapcsolat, nem? De ez a narcisztikus kapcsolatnak tulajdonképpen az alaptevése, nem? Hogy 20 éven keresztül elveszi az életedet, majd kapsz tőle egy, nem tudom, egy CD-t, és azt mondja, hogy de megértem.
1: Zseniális. Hát én már sima YouTube videókra nem tudok elaludni. Engem már ezek az ilyen kérdések.
2: Szerintem
1: még bele tudok annyira tekeredni.
2: Meg a gatyadalt. Itt az ideje, meghallgassuk a gatyadalt, Zsú.
1: Ebben még bele tudok. Tehát akkor te még nem mondtál semmit.
3: Én kettőt ültetnék be. Két adokont, dupla pénzért.
2: És melyik kettőt?
1: De most, és akkor olyan? Tehát, hogyha mondjuk...
3: Nem. Ugyanaz vagy, amit Eszter mond.
1: Tehát szülőként belerohadsz, hogy a gyerekeddel.
3: És utánaról, mert az egy másodperc, egy darabig próbálom stimulálni magam az, hogy nekem is egy másodperc, nekem csak egy másodperc. És oké, hogy ő szenved 100 évig, de el fogja felejteni, egy másodperc múlva visszaáll minden. Semmi nem lesz olyan gyerekek. Semmi nem lesz olyan közted,
1: a lelkedben
3: és
1: nem
3: akit
1: lesz.
3: Betettél.
1: Nem. Ő nem emlékszik semmire.
3: Nem. Na
1: te,
3: de hát
1: te,
3: az
1: te
3: én,
1: hará, igen,
3: de
1: te
3: én az én lelkemmel élek, hát azzal nekem kell elszámolni, hogy elment az egy másodperc, itt a rohadt sok lóvé. Ugyanúgy szeretlek, de nem szeretetlek
1: de
3: ugyanúgy,
1: nem.
3: Mert 100 évig raktalak egy üres szobába.
1: Beraktalak egy szobába, 1,5-2 milliárd, 3 milliárd forintért.
3: Bent mennyit mondtál, 3-at? Akkor...
1: 3 millió, 5 millió dollár volt az összeg. Ben voltál egy szobában. De
3: a 3 millió dollár az mennyi? Az 1 milliárd forint? Van,
1: körülbelül, ha most igen. Lehet 5 millió dollár, de lehet még egy 1,5-2 milliárd, attól függ, akinek hol van az inger küszöbe.
2: Hát ugye? Igen, de ez kicsit olyan, tudod, hogy most nem akarom a transzgenerációs szorongást előhozni, de hogy nagyon sokszor van egy csomó olyan dolog, ami egy pici életesemény, ami tényleg generációkra összerombolja a családoknak a működését, hogy akkor ez hogy nem tud az lenni? Tehát attól, hogy nem emlékszel rá, attól az még hatással van rá.
1: Milyen persze rád is, amit a Feri mondta, hogy ki ő, ezt látod? Ez inkább csak egy ilyen levezetés nélküli hangos gondolkodás, hogy oké, felejtsük el az utóhatást, meg hogy vele mi lesz, csak hogy mi a döntés? És mondom, az érvelés az volt, hogy de hát egy másodperc.
2: Igen,
1: nekem ez egy másodperc. Pislogok egy másodpercet, ne bírjak már ki, hogy neki rossz. Egy másodpercre hivatkoztak, hogy igen, a válaszom igen.
2: De az élet maga attól értékes, hogy folyamatosan építkezel, újra tervezed magad, küzdesz dolgokért, valamikor pénzt keresel, amikor nincs pénzed, és a többi, és a többi. Ez a része az életnek. De maga az, hogy a célod az, hogy a pénzed meglegyen, azt nem tudom értelmezni, mert a pénzed önmagában nem fogja megadni neked sem a karakteredet, sem a személyiségedet, sem az érzéseket nem fogja meghozni. Tehát, hogy
1: hát igen, csak azért 3-5 millió, 1,5-2-3 milliárd az emberek nagy többsége nagyon sok mindent belevizionál, a biztonságot, a jólétet, a státuszt, amit aztán lehet, hogy megérsz, eléred, és rájössz, hogy nem ezt tesz igazán boldogá, de amíg nincs addig, azt mondolod, hogy na majd ez megoldja.
2: De gyereked, érted, hogyha őt nem, tehát ha ezt vele meg tudod csinálni, mondjuk, érted, akkor mi értelme van az egész?
1: Igen, sok a duma, hol kell aláírni.
2: Ennyi.
1: Ez nagyon érdekes kérdés volt egyébként. Ja, na Zsú, hogy döntöttél?
3: Megy.
1: Párod, a párod.
2: Igen. Mikor jött vissza?
1: Igen, de szeretlek. Igen, a válaszod igen. Betennéd egy szobát.
3: Az olyan rendes,
2: de ez azért
3: asszony.
2: Van, mert az ő felesége amúgy sem nagyon másként.
4: Na jó, de hogyha garantált azt, hogy semmiféle károsodás nem...
1: Nem, ő nem emlékszik semmire.
4: Hát akkor...
1: Becsukod a csuba szemed?
4: Igen.
1: Kijöttél, és meg...
4: Jó.
1: Ne csinálj.
3: De nem emlékszik rá.
4: Nem emlékszik, hogy egy másodperc probléma, aztán puf.
1: Zseni vagy. Tök őszintén örülök, szóval hogy ezt így bevállalod. Én köszönöm, hogy mi egy ilyen őszinte műsor vagyunk, és nem azzal foglalkozunk, hogy jó, most mit szólnak, hallgatok, beraknád?
4: Persze.
1: Tényleg?
4: Ő is engem szerintem.
3: Na, ez egy szép
1: de
3: kapcsolat, érted?
1: Ez szeretlek, Gyula. Hát ezért vagyunk mi egy ilyen műsor. Beraknád? Nagyon szeretem. Egy másodperc. Már el is telt. Kim van? Gyula, de 100 évig van egy szobában.
4: De ez nekem csak egy másodperc, és...
1: Itt az érvelés. Ez volt az érvelés az amerikaiaknak, hogy egy másodperc.
3: Hogy igaz, hogy a százat szenved, de nem
1: emlékszik. Nem hittem el, hogy úristen, de durva. És értem, hogy egy másodperc. És a legfőbb érvelés ez a mondat volt, hogy de egy másodperc.
4: Semmiféle
1: károsodás. Nincs semmi. Visszakapod azt az embert.
4: Az olyan, mint hogy 100 évig alszik.
3: De nem! 100 évig szenved, Zsül!
1: Nem, 100 évig a legdurvább szenvedést teszed rá, mert a poklok poklába őrül bele, mondjad, Laci. De nem emlékszik
4: de nem,
1: rá.
4: Nem emlékszik.
1: A legfőbb érveket mondják. Az amerikaiak legfőbb érvét mondják.
2: Nem az igazi embert kérdezzük, Anna. Gyere be.
1: Anna. Én tudom, mi a válasza. Én tudom, mit mond. Írjam le, vagy leírjam. Nem mondj semmit, Anna, nem nézek rád, várja, beírom. De én tudom.
2: Na gyerünk.
5: Nem.
1: Igen,
5: nem.
1: Persze, tudtam, hogy ezt fogom mondani.
5: Biztos, hogy nem. Nincs az a pénz.
2: Na látod? Nem. Ezért nincs pénzed, Anna.
5: Ez így is van. És tudod, mi a legszomorúbb? Ez így is marad.
1: A kérdés zseni, gyerekek. A kérdés tényleg zseni. De nálunk is megosztott akkor ez a dolog.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Vízkorlátozásokat vezettek be több Bács-Kiskunvár megyei településen. 17 felgyógyult madarat engedtek szabadon Kecskemét térségében. Veszélyben a kőrisfák. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A tartós hőség és az aszály miatt több Bács-Kiskunvár megyei településen víztakarékossági intézkedések léptek életbe, írja a baum.hu. Kiskunhalason, Kiskunmajsán, Bácsalmáson, Jánoshalmán és Kiskörösön tilos ivóvízzel locsolni a kerteket, feltölteni a medencéket, csapvízzel autót mosni, valamint működtetni az automata öntöző rendszereket. Több helyen leállították a szökőkutakat is, és a közterületi növényeket furt kutakból származó vízzel öntözik. Az önkormányzatok arra kérik a lakosságot, hogy takarékosan bánjanak az ivóvízzel, és lehetőség szerint eső vagy szürke vizet használjanak öntözésre. Újabb 17 sérült, majd sikeresen felgyógyított madár térhetett vissza a természetes élőhelyére Kecskemét térségében, írja a Keol. A Kiskunsági Nemzeti Park és a Kecskeméti Vadaskert együttműködésének köszönhetően 2 karvajt, 9 vörösvércsét, 5 fehér gólyát és egy sarlós fecskét engedtek szabadon. A madarak korábban különböző sérülések miatt szorultak mentésre, majd állatorvosi ellátást és gondozást kaptak a vadaskertben. A természetbe csak azok az állatok térhetnek vissza, amelyek teljesen felépültek és ismét képesek az önálló életre. Veszélyben a kőrisfák, a kőrisrontó karcsú díszbogár 2 példányát még nyár elején fogták be szakemberek Beregsurány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák, a korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a NEWIH növényegészségügyi osztályvezetője.
2: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, a fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
1: Érkezik a felfrissülést hozó hideg front, a napos időszakokat többfelé zavarhatják ma már felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északias szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, de csak pár fokkal. A csúcshőmérséklet a térségben így is 29 és 39 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék a Rádió Egyen! A legmenőbb arcoknak is kell a piherés. Most kivettek egy kis szabit, de nyugi! Senki nem marad Balázsék nélkül. Íme a legjobb pillanatok. És tessék!
5: Megkeresünk, gyerekek, azt, aki a legnagyobb elnyomásban él otthon, de az elnyomás nem úgy értjük, hogy párkapcsolati erőszak, vagy valamiféle lájtos abúzus, hanem a leghülyébb, legnehezebb, legértelmetlenebb szabályokat kell betartani a felesége vagy a férje miatt. Ugyanis Jolie nyilatkozott, és elmondta, hogy hosszú évek óta szigorú szabályokat követ, amit a felesége tartott be vele, és megosztott egy-két dolgot velünk. Ugye Jolie a mulatos, hát mulatos énekes.
6: Van, igen. És hát egy ilyen, azt látod a színpadon, hogy
5: ott úgy, ő viseli a nadrágot.
6: Igen, hogy maga a szabadság, tudod, hogy gyerünk, mulassunk együtt, érezzük jól magunkat. Ezzel ellentétben mi történik otthon?
5: Ezzel ellentétben csináltak velük valahol egy interjút, ahol kiderült, hogy otthon egyetlen nem ő viseli a nadrágot, és nagyon komoly szabályoknak kell megfelelnie, mint a menyasszonya, a Barbara állított föl, gyerekek. Még csak menyasszony. De most ezzel elgondolom.
6: Jolie, menekülj.
5: Megvizsgálni a dolgot. És valószínűleg nagyon sok férfi vagy nő tart be, vagy tartad be házi otthon rendet. Házi rendet, szabályokat, a másik félnek sokszor értelmetlennek tűnő cipő használatot, ne ülj az ülő garnitúrára farmerban, vedd le a koszos nadrágot, ami egész nap rajtad volt, és azzal ne ülj le az ágyra, mert oda mindenképpen át kell öltözni. Valószínűleg tele vagyunk ilyen háztartásokkal. Uh-huh. A nőknek van több felállított szabályuk, vagy a férfiaknak?
7: Nőknek.
5: A nőknek. Igen. De jó, hogy ezt te mondod.
7: Igen.
5: Tehát hát, a nők tartanak fönn több ilyen szabályt.
6: A nők a gondosabbak, ők dolgoznak. Többet a háztartásban elvárja, hogy akkor a szennyes tedd a szennyes tartóba. Hát de a szennyes tartó mellett szerintem tök ugyanolyan jó helyen van, mert az ugyanolyan közel van a mosógéphez.
5: Igen. Itt vannak a szabályok. Egy cipőbe tilos a házba lépni, elsőre nem tűnik túlzott elvárásnak, szigorú cipőlevétel van. Illemhely használatán...
6: Várjál, ne rohanjunk ennyire.
5: Cipőlevétel, tessék.
6: A cipőlevétellel önmagában nincs baj, de neki akkor is le kell venni a cipőt, ha elindulnának valahova, és jaj, bennmaradt a...
5: Nincs, igen.
6: Hula, és akkor is le.
5: Nincs cipőben lakásba bemenete.
6: Hogy a konyháig nem szaladhatok be, mert bennmaradt a kulacs vizem.
7: Így van. Szutyokban járkálsz kint, nem egy be a koszos cipőben. Igen.
5: Te cipőlevevő vagy. Te neked cipőlevevő... ez az első szabály, cipőlevevő
7: nálunk,
5: vagy.
7: Nálunk van ilyen szabály. Ha hazaérsz, az első dolgod az, hogy mossál kezet.
5: Úristen, mint anyámat hallanám. Jézusom, beütött a gyomromban egy ilyen fura szúró érzés. Vagyok. A mossák kezet.
7: Igen.
5: Ez anyám volt. Ha hazabész, kezet kell mosni.
7: Befejezted az étkezést, akkor felállsz az asztaltól.
6: Megköszönöd, ugye?
5: Igen.
7: És utána az első dolgod az, hogy nem a mosogatóba teszed be a tányért, hanem a mosogatógépbe, úgyhogy előtte leöblíted.
5: Ja, hogy ez már ti vagytok.
6: Így.
5: Jó, az már hál' Isten nevén vagyok.
6: A villát fölfelé vagy lefelé fejjel helyezzük el a kis...
7: Ilyesmit nem tartunk számon.
5: De föl kell állni és köszönni.
6: Megköszönöd?
5: Vagy még ülve megköszönhetem? Vagy föl kell állnom? Vagy hogy? Mikor mondod, köszönöm a vacsorát?
7: Ülve még megköszönöm.
5: Ülve megköszönhetem. Felállsz, viszed a tányért, berakod. Ez rendben van, gyerekeknél ez oké. Cipőszabályt adjuk, vagy nem adjuk, tessék.
6: Nem, tehát... én nem adom, hát ne szórakozzatok már, nem lehet bemenni a konyhájé.
5: Nagy megszegő vagyok. Én is nagy megszegő vagyok.
6: Értem. Igen. Szóval, hogy persze a hálószobában már nem biztos, hogy bemész.
5: Én... Szőnyeg van, nem mész be. De igen. Na, de hogy sajnos... Visszaszaladsz valamiért.
6: Igen.
5: A visszaszaladási szigorú levétel.
7: Én levetettem, de más is leveszi, szóval nálunk ez valahogy így jött.
5: Mi ez a pisiléssel? Mit vársz el tőlük?
7: Hát, hogy lehetőség szerint a WC-be. Nem elég.
5: Igen, ez nagyon fontos. Srácok, lyukányok, találjátok meg a WC-t. Zsoli azt mondja, hogy teljesen szigorú etikett szabály van ott is, tehát csak ülve pisilhetnek, és a kedvese a vendégségbe érkező férfiakra is rászól, hogy itt nincs állva pisilés, lecsücsükélés a popóra, mert hogy ez házi rend, és a vendégeknek is kötelező leülni a WC-re, vagyis senki, sem még fiúgyerek, és senki nem pisil állva.
7: És asszonka bemegy és ellenőrzi a vendégeket?
5: Hát mondom, bemegy, rászól, finoman abuzál, jelzi a vendégeket, ugye, kérdés. A vendégeknek szerintem kiadja. A gyerekek, nálunk ez a szabály. De még az ülve pisilés, bevallom, de hogy az kényelmi ok. Én telózok közben, leülök, pisilsz egyet, higiéniai okok, és nem spröcsköl szanaszét, én még nagyon praktikus. Kicsit teló.
7: Kicsit belelók.
5: Kicsit rohadt üldögész, kicsit átolvasod.
6: Kis van. Nyugalom.
5: Ülve vagy állva, haver, őszintén?
6: Állva.
5: Állva?
6: Csak is kizárólag.
5: Ki tudtál tartani?
6: Persze.
5: De mosdóba. Okay. Mi kint főzünk, hívjatok, még van egyéb szabály, így van. Zokni kifordítás, ha bedobod a szennyesbe, alap a párkapcsolatban. Zokni.
7: Kifordítás.
5: Hát én nem mondom a gyerekeknek. Azt a mindegy. Mi van még nálatok? Tessék, valljál.
7: Ne fogsejmez a tükörhöz közel hajolva.
5: Mi van? Mert mi baja lesz a tükörnek?
7: Mert ráfröcskölöd. Vagy ha ráfröcskölöd, tehát hogy ahogy kiszeded a fogsejmet a fogaid közül, akkor takarítsd le utána a tükröt. Igen.
5: Aha. Jó, de tiszta, rendben van. Tehát ezek a szabályok. Zuhanyzással kapcsolatos, kilépő a zuhanyzól, kádba fürdés, kádba belépés, zuhanyba belépés, kilépés, van valami?
7: Hát ne tusolj annyi ideig, hogy egy kisebb afrikai ország éves vízmennyiségét elpazarolod. Igen, erre szoktam
5: de
7: szólni.
5: De kopogsz rájuk, szólsz.
6: Hogy hosszú igen. Lesz.
5: Tehát hosszú lesz a zuhany.
7: Igen, engem rettenetesen idegesít, hogyha valaki fél órát áll a
6: kis alatt. Szerencsétlen fiú gyereked végre él.
5: 12 perc, mire kiválasztom azt a kis hajót, amit beviszek magammal a vízbe. Ja, óriási nagy zuhanyzó vagyok. Fél órákat tudok zuhanyozni. Ricsi írt nekünk még egy piros esemény, csak azt mondta, én vagyok a ti emberetek, hívjatok. Nálunk minden van. Ricsi, túlsz vagy? Beszélhetsz, Ricsi?
6: Ricsi, elvett.
8: Persze,
5: elvették a telefont. Szevasz, Ricsikém, mi újság? Nem szólaltál meg. Mi a helyzet? Azt, hogy ott van mellette?
8: Így van. Nem ül ott, nem ül itt, viszont azért rákérdeztem, hogy nem lenne baj.
5: De jó, igazi vagy, papucs vagy. Mennyire vagy túsz? Sörhöz odaférsz, Ricsi. Mi a helyzet? Na mi van, nálatok? Mondj egy-két szabályt. Tessék itt azért, most elmondtunk egyet-kettőt, tehát Jolly is túsz. Ez teljesen egyértelmű, ki kell szabadítani. Te mennyire
8: így
5: vagy
8: van, túsz? Így van, néha nagyon. Nem, egyébként minden okés. Vannak egyébként dolgok, amikhez... Hát... basszus.
5: Nagyon szeretem ezt a telefonhívást. Mi van, Ricsi? Menet kell?
8: Így van. Ne, igen, ne haragudjatok, de azt mondta az asszony, hogy inkább ne.
5: Te hol vagy? Otthon vagy?
8: Nem otthon, de rájöttem, és hát bizonyos okok, de azt inkább úgy mondtam, hogy
7: de ezt most nem
5: a hónap papucsa, a hónap papucsa. Ricsi.
8: Nem tudjátok, és tényleg nem.
6: Ricsi.
8: Egyet el tudok árulni, ami tényleg olyan, az a kintfőzés. Mi kint főzünk leginkább, mert nem szeretjük, hogyha a lakásban kajaszag van.
6: De és akkor tényleg kint állsz a teraszon? És úgy
8: így van, simán kimegyek és megfőzök.
5: És mit csináltok a konyhában?
8: Krumplit esetleg, rizs, vagy valami
6: ilyesmiket megfőzünk
8: odakint, amihez például hagymát kell, az a kint.
5: Vigyázz magadra, Ricsikém, jó munkát, ügyesen a targoncán, ciao.
8: Köszi, hello.
5: Hello, hello. A legjobb telefonhívásunk volt ever.
6: Olyan sztorimban hívjatok. Nem, mégsem beszéltek.
5: Megőrültek, rólam beszéltek, hívjatok föl, mindent elmondok. Szia, Ricsi, mondd, nem mondhatok semmit.
7: De csak annyit küldött az, hogy nem erészeltet.
5: Szám mindenségét, Ricsi, igen. Amikor a férjem kinyomja a pattanását, ott hagyja a tükrön. Vagy reggel megyek ki, és látom a nyomait, vagy bakancsba visszament a fürdőbe, konyhába, mert ott vannak a sár darabok, de az nem ő volt. Fürdés után nem mossa ki a kádat, az okni csomó van a szennyesbe. Sokáig lehetne sorolni. Tehát itt van egy lázadó, és van a rendet tartani akaró, aki ezt megpróbálja betartani. És van a rendetlen, a férj.
7: Jó,
5: ugye?
7: De ez szerintem szimplán süttyóság. Tehát, hogy na.
5: Igen, ez igen. Tehát sarat a fürdőszobában, az lehet, hogy kicsit erős, igen.
7: Nem ugyanaz, hogy nem mész vissza cipőben, és rászól a másik. Tehát ez nem a kettő nem egy, és ugyanaz.
5: Gyermekkoromban unokatesóméknál aludtam, engedtek nekem fürdővizet, nem viccelek, a kádajába 2 centi víz volt, megengedtem, 2 másodpercben megjelentek, hogy itt nincs pazarlás. Nem nálad aludt, Juli? Nem család, aki írt? Ricsi vagyok én is. Nem írhatom át a nevem Lajosra. Ricsi vagyok. Azt is ilyen ülve, akinek hatadja van, gyerekek. Azt is ilyen ülve. Exem rám akart parancsolni annó, hogy a zuhanyfejet a Csaba úgy tegyen be, hogy balra néz a rózsa, nem jobbra, mert lecsöpög a víz.
6: Na,
5: Juliska? Szóval emeld a kezed, ha valami ismerős.
7: Nem vagyok kattos!
5: Nem, csak rendmániás, hát elvárol. Tehát szorongsz, ha valaki sokáig zuhanyzik.
7: Igen, mert pazarlás!
6: Meghal az élő világ!
7: De ezek nem kényelmetlen, betarthatatlan szabályokat hozunk mi, vagy nem is hozunk, hanem ezek csak ilyen megállapodás.
6: Micsoda, hogy nem lehet 8 percig folyatni magadra a vizet, mert te 2 perc után vered az ajtót.
7: A fiam környezetvédelmi technikusnak tanul. Spóroljon a vízzel. Igen, legyen benne egy ilyen fajta tudatosság.
5: Keménybe vagytok, basszus.
6: Hát nagyon kemény. Olyan szar nekünk.
5: Ez kemény, baszki. Hát ez nagyon kemény. Ne fújj bele az orrodat a Csapba, írja valaki. Na, keressük meg a legnagyobb túszokat. Írjatok még, drágaltok, jó? Tehát milyen szabályok vannak, mit lehet és mit nem lehet, milyen legszürreálisabb dolog. De valljátok be őszintén, hogy betartatják veletek, jó? Tehát, hogy igen, nem értünk egyet, lázadunk, de megtartjuk, mert a pasink vagy az asszony kéri. Van, ahol tényleg a börtönben nincsenek ilyen szabályok, amilyen SMS-ek jöttek. Tehát figyelj, nagyon durvák vannak.
7: Van egy, imádom, az egyik hallgató küldte, most nem mondom a keresztnevét. Zsanika 10 pontja, az asszonyka fotójával.
6: De rendesen megcsinálta.
5: Viber, akkor ránézek. Viber, igen.
7: Kifigyelj.
5: Zsanika 10 pontja?
7: Igen. Hát egy képüzenet van. Tehát,
5: és mi Zsanika 10 pontja?
7: 8:43-kor küldte.
5: Elmondható Zsanika 10 pontja?
7: Abszolút, teljesen, de az, hogy ott van egy tengerparton ül a hölgy, ott van lefotózva. És
5: igen. Össze... Zsanika 10 pontja. Vedd le a cipődet, a szőnyeget ne edd le, a függönyt húzd vissza, a klímát ne kapcsold be, ruhástól ne feküdj az ágyra, a WC tetejét hajtsd le, a fürdőajtót ne csukd be, az asztalülőben ne töröld a kezed, a poharadat a pohártartóba rakd be, a Sláger TV-ről kapcsolj el. Amennyiben ezek megfelelnek, te vagy az én emberem. Ő Zsani, aki valószínűleg így adott fel egy hirdetést. És azt hiszik, hogy hülyülnek, de hogy valójában nem.
6: Szóval, hogy ezek tök komolyak. De van a másik oldal is. Egy hapsiról írta, a most már csak volt felesége, akit a hapsim nem ismer, nem jöhet be a lakásba, de az ő gyerekkori baráta is se. A csaj gyerekkori
5: baráta. Hú, de kemény, basszus.
6: Hazaérünk, figyelj, kézmosás, most kapaszkodj meg, zokni csere. Nem lehetsz abban az okniban, amiben reggel elmentél, és átöltözés.
7: De büdös a lába.
6: Nem tudom. A főzésnél papírtörlő a lábad alá, ha lecseppen valami, ne lép bele és feltöröld. Nem lehet a konyhaszivacs dörzsics felét használni, mert megkarcolja a tányérokat, poharakat. Nem lehet virág a lakásban, mert ő nem bírja a virágport. Minden fürdés után letörölni a kádat csapot. Na, ez egy hapsi. Ez egy hapsinak a szabályai.
5: Nagyon kemény. Nagyon. Gyerekek, nagyon sok tudsz van. Erkélyen dohányzom, miután jövök be a lakásba. A drága mennyasszonyom detektívet játszik, fél órán keresztül keresi az új lenyomatót az ajtó üvege. Nagyon ki tud készülni, hanem a kilincset fogom meg, majd fél napig ablakot mos. Érted, hogy azért ez már-már a kényszer.
7: Igen, tehát mindenki mögött egy ilyen kis kényszeres.
5: Valószínűleg igen. Igen, valószínűleg hát ez az, ahol új lenyomatot keresel és nézed, hogy hol fogja meg az üveget, persze. Nekem nem lehet üvegből inni, csak pohárból. Ellenőrizve van, ezért úgy csinálom, hogy kiöntök egy kicsit a pohárba, aztán üvegből iszom, már azért is. Sajnos ülve pisire.
6: A lázadó.
5: Hát, mindegy. A legnagyobb túszok, higgyetek el embernek, írni, igen. Áhagyjuk feladtam. Feleségem megkért, segítsek az ablakpucolásban. A párkányról lepakoltam, visszatettem a virágokat, mire számon kért, miért nem sorrendben tettem őket vissza. Legközelebb már előtte körberajzoltam a világcserepeket, mint egy helyszínelő, hogy jó legyen a sorrend a virágcserepeknek. Nekem a mamám volt mindig olyan, hogy jött utánunk a WC-re, kis dolog vagy nagy dolog lesz, ha nagy, akkor WC-papír kellett leterni a WC-be, hogy ne legyen olyan. Most én is ezt kérem itthon.
7: Aha, és tudod, ami ellenlázadsz, és utána azt
5: ez lett belőle. Ugyanazt kér, igen. Igen. Haverom, itt nála a WC-papír tartóra rá van írva, hogy keveset tép. Ott azért van fegyelem. Kérdezed azokat a gyerekeket. Igen. Nálunk az egyik aranyszabály, hogy a kabátokat az előszobában tilos a fogasra akasztani.
6: Hova teszed?
5: Külön van egy állványrész, ahol válfára kell akasztanunk. Fogasra csak vendég rakhat kabátot, nappaliban a szőnyegre nem szabad papucsal rámenni, szigorúan zokni van. Ezt elhiszed, hogy van a nappaliban egy szőnyeg,
6: és a benti papucsal
5: ami elvileg a kényelmedet szolgálja, és nem léphetsz rá. Úristen! Nálunk úgy kell kihúzni a sötétítő függönyt, hogy ne legyen a radiátor előtt, és a virág is kapjon fényt, ha nem jól van kihúzva, teljesen befeszülök. Volt, hogy reggel a pasim után kiabált, amikor ment el otthonról, hogy nem jól húzta ki a függönyt. Azóta nagyon igyekszik, puszi Andi. Érted, hogy a virág az előtte legyen, hogy kapjon fényt. Fú, gyerekek, nagyon kemények vannak. A gyerekek, nálunk nem mindegy, hogy teregetek, mennyi öblítőt használok, hogy rakom el a kanyeret, ja, és a ruháimat sem mindegy, hogy rakom. Én túsz vagyok, elismerem. De baszki, olyan segge van.
6: Ugye? Ez sokat dob.
5: Roli küldte nekünk.
6: A párommal 8 éve tökéletes kapcsolatban élünk. Csak hát, ha este 11-kor iszom egy korty vizet, addig nincs alvás, amíg minden el nincs mosogatva.
5: Atya Isten.
6: Pedig reggel is fogsz majd vizet inni. Ha mégis marad valami, reggel jön a csapkodás deluxe verzióban. A kukát éjjel is ki kell vinni, zsák megköt, ajtó elé lerak. Ha kavicsot hordasz be, hajnali 2-kor porszívózás, és ezeket mind rátelepíti a csávóra.
5: Atya Isten, miben vannak?
7: Az milyen szép, mikor hazaérünk, mindenki sorba áll, én pedig egyesével törlöm át mindenki telefonját fertőtlenítős kendővel. Bármit vásárolunk, mindent áttörlünk fertőtlenítővel a Covid óta.
6: Ja, hogy benne ragadtatok a Covidba.
7: Igen. Mindenki leveszi a ruháját az ajtóban, és itthoniba öltözik. Beteges tudom, de ez van. Kilincseket naponta törlöm, ha látogató nem akarja levenni a cipőt, akkor cuki kék zsákot visel a lábikóján. Ágiék.
5: Szakállvágás után egy-két szőlőcske marad a tükör előtti részen, ahol egyébként 25 fajta női kence van, kész világháború. Szedjem le! Erre a kérdésemre az elhulló női hajszálakkal mi a helyzet? A válasz az más. Az más.
6: És tényleg. Valóban
5: igen.
6: Más.
5: Nem kapcsolhattam be nyáron a PC-met, mert felfűti a lakást. Nem használtam a kocsit, mert kavics megy a gumiredőibe, és vehetünk rá új gumit. Miben vannak emberek? Te jó Isten, miben vannak? Atya Isten. Nálunk a lakásban nem fújhatom be magam se dezodor, sem parfüm. A párom erre nagyon ugrik, üdv Pisti. Tehát ő kimegy, és csak a lakáson kívül. A férjem elvárja, hogy minden kézmosás fürdés után letöröljem a csapokat, hogy ne legyen vízpöttyös a csaptelep. Ha beszállunk az autóba, le kell venni a cipőt, hogy ne legyen koszos a szőnyeg. Volt egy csajom, a keresztülénél voltunk, nem lehetett az ételt megfogni kézzel. Életemben először ettem lángost késsel villával. Kolbi küldte nekünk. A legszürreálisabb szabályom, hogy a csapot csak könyökkel szabad kinyitni és bezárni. Fekete csapjaink vannak, nem lehet megfogni őket.
7: Új lenyomatos.
5: Mert könyökkel nyithatják és zárhatják a férj meg a gyerekek. Na, azért ez nagyon kemény.
7: Ugye, ez nagyon jó. Ki kell vennem a füstölt csonkát a hűtőbe, mert a feleségem szerint büdös. Le kell vinnem a tárolóba, és oda jártam kisbicskával nassolni, töltött káposztát sem ehetek.
5: Sokat úsz.
6: Miért vagytok együtt?
5: Sokat úsz. A cipőt párhuzamosan veszed le, nem keresztbe, a mosdókagylót töröld át, ne legyen vizes, órákig sorolhatnám. Bár én most fogom elvenni.
6: akkor őt nagyon tud valamit.
5: Igen.
6: Ezek a kis apróságok, ami tényleg így apróságnak tűnik, de minden nap ezt hallgatni, hogy na miért nincs középen a csap, meg miért nem könyökkel nyitott ki, ez nem teszi tönkre a kapcsolatot?
5: Dehogy nem. De és itt a legdurvább, figyeld, mindent visz. Ennél jobbat nem találunk ma. Nekem este fejlámpával kell mozogni a lakásban, mert nem lehet felkapcsolni a villanyt. Érted? A csávó egy fejlámpával a lakásban megy. Érted? Érted? Van egy fejlámpája, felveszi, és 10 órától fejlámpával közlekedik. Nincs lámpakapcsolás.
7: Sötétedik.
5: Sötétedik. Föl a fejlámpa, van egy kis...
7: Mint a bányász.
5: Valójában, világít, ezt érted? De az ilyen típusú túszok ezt szeretik, tehát valahol Csabi szerintem éli, hogy ő fejlámpával mehet. Tehát, hogy ez... De zseni. Tehát, hogy ez zseni egyébként, igen.
7: Azért ágyban a lusta telefonozás igény... nálatok van?
5: Ágyban telefonozás? Semmi ne lehetne?
7: Hát például, hogyha már a párod aludni akar, akkor te már ne telefonozzál, mert világít.
6: Csukja be a szemét.
5: Miért ne telefonoznék?
7: Ez elég gyakori egyébként.
5: Hogy, ja, hogy tiltva van. Hogy
7: tiltva van, hogy ágyban nem telefonozunk.
6: De akkor se, ha egyedül vagy? Akkor se lehet? Hát te már lefekszel aludni, meg korán kelsz. A Miró meg éjszaka jön haza. Akkor se telefonozhatsz? Hát,
5: de már alszol, tehát befekszik mellé telefonozni.
7: Hát de az a partnered fel kell arra, hogy az világít a kezedben.
5: Igen.
7: Egy csomóan vannak ilyenek.
5: A fejlámpástól kérdezem, te este járkálhatsz, mázlista? Én egyedül lakom, és azt sem, hogy akarok, bibibi.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek.
3: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket

0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: 20 3 111 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogen.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkba.
2: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió 1-gyel.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
9: Nem sírok, csak az allergia.
8: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
9: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
8: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvos technikai eszköz.
10: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
11: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
12: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
13: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
3: Reklámot hallottak.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
15: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal, akár 3.200.000 forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
16: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
17: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Augusztus 10-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
18: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
19: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
20: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis Kertészet, Kecskemét.
21: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis Kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
22: Családi nyár a Cserkeszőlőfürdő és Gyógyászati Központban. Egész nyáron minden 7 év alatti gyermeknek 100 forint a belépőjegy. Csobbanjanak nálunk!
23: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu.
24: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
25: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
24: Rádió 1 Gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: És most Rádió 1 Gong.

0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
1: Ez a rádió egy gong. Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál már Faragó Miklós. Augusztus 7-e péntek van, és 7 perccel járunk 10 óra után. Mondhatom azt is, hogy van egy jó, meg egy rossz hírem. Melyikkel kezdjem? Hát a rossz az, hogy már csak egy porszívónk van, és egy családi belépőnk a Jakabszállási Magyar Kertbe, ami a játékunkat illeti. Hiszen ma még van egy napi nyeremény sorsolás 4 és 5 óra között. A jó hír pedig az, hogy talán a mai nap már elviselhetőbb lesz. Most is Kecskeméten 27, Nagykörösön is 27, bár Csongrádon már a 31 fokot elértük, de mégsem lesz 40 fok a mai napon. Folytatjuk is az igazi mai slágerekkel, amelyekkel nyerhettek és kalapba kerülhettek. Az óra slágerét keressétek, megjelölök egy dalt ebben az órában is, és jöhet majd a nyerni szeretnék üzenet a 29-414-020-ra. Sok sikert és szerencsét kívánok mindenkinek, ez pedig már Fast Boy és a Good Life!

Most nincs idő a ChatGPT-re. Figyeld a zenéket, és üzenj minél gyorsabban. Nyerő nyár! A rádió egy gongon.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Folytatjuk a netpercek rovatunkkal. Ha használtok WhatsAppot, akkor figyeljetek. Újabb figyelmeztetést adott ki a WhatsApp a kém programokkal és megtévesztő üzenetekkel kapcsolatban. A cég szerint továbbra is vannak olyan támadások, amelyek nem látványos vírusnak tűnnek, hanem egyszerű üzenetként érkeznek. A cél az, hogy a felhasználó rákattintson egy linkre, megnyisson egy külső oldalt, vagy elhiggye, hogy sürgős teendője van. A legtöbb hétköznapi embernek nem kell attól tartania, hogy kémprogram cégek célpontja lesz. A tanulság mégis fontos, mert a módszer hasonló a mindennapi csalásoknál is. Bizalmat kelteni, siettetni, majd kimozdítani az embert a megszokott biztonságos felületből. A WhatsApp azt javasolja, hogy az alkalmazást és a telefont mindig tartsuk napra készen, a gyanús üzeneteket jelentsük, és ne kattintsunk ismeretlen linkekre. Ha valaki azt állítja, hogy baj van a fiókunkkal, csomagunkkal vagy pénzünkkel, inkább külön hivatalos csatornán ellenőrizzük. Érdemes bekapcsolni a kétlépcsős azonosítást is, ez egy plusz kódot kérhet a fiók védelméhez, így nehezebb átvenni az irányítást a WhatsApp felett. A biztonság sokszor nem bonyolult eszközökön, hanem óvatos kattintásokon múlik. A legjobb védelem, ha a családban is van egy egyszerű szabály, pénzről és kódokról üzenetben soha nem döntünk gyorsan, alapos ellenőrzés nélkül tovább.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Hamarosan az óra slágerével közelebb kerülhettek a napi nyereményünkhöz. Most Lady Gaga énekel, ez a Dead Dance itt a Rádió egy gongon.

0: heart.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Chiri B címmel ovisoknak szóló játékos, angol foglalkozásra várják az érdeklődőket ma délután 4:30 a Katona József könyvtárban. Folytatódik a Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda aktív nyár programja, amelynek keretében minden szombaton reggel 9 és 10 óra között ingyenes mozgásórákkal várják az érdeklődőket a Kenterben. Most szombaton, azaz holnap 9 órától alakformáló tornát tart Domokos Hédi. Holnap este 7:30-tól a Lajos Mizsei iskola tónál a Jump Rock Band lép majd színpadra.

aki pedig nyerni szeretne, és pályázik az állóporszívóra és a jakabszállási magyar kertbe a családi belépőre, jól figyeljen, mert hamarosan megszólal az a dal, ami az óra slágere és az előadó nevét dal címét kell megegyezni, aztán küldeni a nyerni szeretnék üzenetet a jól ismert SMS Viber számunkra 29 414 020-ra.

Most következik az a dal, mellyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes. A Rádió 1 Kong nyereményözönében. Nyerőnyár a Rádió 1 Kongon.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Autósok, figyelem, az M5-ös autópályán Kecskemét térségében, a Szeged felé vezető oldalon, a 81-es kilométer környezetében tart a hídjavítás, és a leállósávot kerítették el, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett haladott a forgalom, illetve szintén Kecskemét térségében csak a főváros felé tartó oldalon a hídfelújítás miatt a 88-as 87-es kilométerek között már csak a leállósávban elkerítve szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Sokan figyeltétek, hogy az óra slágere mi volt, nem sokára játszunk, de előtte még jövök sporthírekkel is, most pedig énekel Loy. Ez a Get Lucky, itt a Rádió egy gondon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

A Rádió 1 Gong sport híreivel folytatjuk. A labdarúgó NB1-ben címvédő Győr 1-0-ra kikapott a Riga otthonában a Konferencia Liga selejtező harmadik fordulójának odavágóján. A visszavágót jövő csütörtökön rendezik. A Konferencia Ligában még versenyben lévő másik magyar csapat sokkal nehezebb helyzetbe került a visszavágó előtt. A Debrecen hazai pályán a papírformának megfelelően több góllal kikapott a Köbenhavn ellen. A dán együttes 3-0-ra nyert a Nagyerdei stadionban. A Real Madrid labdarúgó csapata tegnap hivatalosan bejelentette, hogy meghosszabbította Vinicius Junior szerződését. A brazil támadó ezen a nyáron közel került ahhoz, hogy távozzon, de végül a maradás mellett döntött, és új megállapodása a madridi klubbal 2032. június 30-áig szól. A Real szombaton a Ferencvárossal játszik felkészülési mérkőzést Budapesten. Beigazolódtak a sajtóhírek, a Liverpoolból távozó egyiptomi sztár Mohamed Salah, a török élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Trabzonspor-ba igazolt. Salah 2 évre írt alá. Érdekesség, hogy ha Ferencváros tovább jut az Európa Liga selejtezőben, a Gornik Zsabzse ellen akkor következő ellenfele pont a Trabzonspor lesz, úgyhogy a Real Madrid után Mohamed Salah is pályára léphet a Grupama arénában a Fradi ellen. A Rádió 1 Gong sport híreit hallottátok. Mindjárt hívom is szerencsés hallgatónkat, aki megnevezheti az óra slágerét, és esélyt kap arra, hogy a mai napon akár ő legyen a nap nyertese, és elvigye tőlünk a 2 az 1-ben álló porszívót, valamint a családi belépőjegyet a Magyar Kertbe. One Republic, Counting Stars, közben már ezt indítom a Rádió 1 Gongon. Lady.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és csörög is a telefon valahol, aki küldött nyerni szeretnék üzenet, az most figyeljen, mert valakit tárcsáztam, és halló!
1: Szia!
0: Hello, szia, én Faragó Miklós vagyok, Rádió egy gongból.
1: Lili vagyok, szia!
0: Lili, hello, most ébredtél?
1: Nem.
0: Csúnya is volna, igaz?
1: Igen.
0: De hétvégén mondjuk előfordul, mondjuk így 10 után ébredsz?
1: Persze, előfordul.
0: Előfordul, hosszú az éjszaka, vagy éppen buli után. Szoktál bulizni?
1: Persze, elég sűrűn.
0: Ja, hogy elég sűrűn. Na, legutóbb hol jártál, mert itt Kecskeméten, valahol?
1: Éppen Kecskeméten szoktam. A belvárosban.
0: A belvárosban akkor ott vagy. Na, hát csak azért is kérdezem, mert ugye sokszor mondják, látom most a kecskeméti csoportokban minden héten kérdés, hétvégén ki mit ajánl, milyen program van. Most hétvégén is lesz buli?
1: Hát most jelenleg nem tudom, de amúgy át.
0: Jó van. Most dolgozol, vagy éppen pihenő napot tartasz?
1: Igazából pont most értem haza egy állásinterjúra.
0: Ja, hú, és hogy érzed?
1: Szerintem jól sikerült.
0: Jól sikerült. Milyen állásra pályázol most?
1: Eladónak.
0: Kívánom, hogy összejöjjön, oké? És remélem, hogy összejöhet mondjuk egy álló porszívó, meg a napi nyeremény ugye a Jakabszállási Magyar Kertbe is, ez is benne van.
1: Igen.
0: Lili, mondd el, hogy mi volt az óraslágerem?
1: A Be Mine, a kamerától.
0: Tökéletes, úgyhogy a neved a kalapba kerül, úgyhogy a délutáni sorsoláson részt veszel, akkor sorsoljuk
1: majd. Rendben, köszönöm szépen.
0: Martin Garrix és a Butterflies indítja a következő zenei órát itt a Rádió egy gongon, és folytatódik nyereményjátékunk is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár a Rádió egy gongon. Nincs még vége a nyári nyeremény hullámnak. Legújabb játékunkban egyszerűen kezelhető állóporszívót nyerhetsz. A takarítás után pedig a családi program egy élő terepasztal bejárása lehet Jakabszálláson. Nyerő nyár! A Rádió egy gongon! A két éves Soltvadkerti Power Home műszaki bolt és a Magyar Kert Jakabszállás támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
9: Nem sírok, csak az allergia.
8: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
9: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
8: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
11: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
12: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Augusztus 10-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
13: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek? Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
14: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
15: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
16: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
17: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
18: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipoparc Kft.
19: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet, Kecskemét.
0: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
20: Éjszaka permetezik a vadgesztenyefákat Kecskeméten, ivóvizet vittek a kiszáradt kutakkal küzdő kecskeméti tanyákra, kritikus helyzetbe kerültek a hazai halgazdaságok. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Augusztus 14-éig éjszakai növényvédelmi munkálatokat végeznek Kecskeméten a közterületi vadgesztenyefákon, írja a Vármegyei Lap. A permetezés célja az aknázó moly és a gombás megbetegedések elleni védekezés. A munkát a Kecskeméti Város Üzemeltetés megbízásából szakemberek végzik. A permetező járművek este 10 és hajnali 4 óra között dolgoznak, ezért a környéken élők zajra számíthatnak. A felhasznált növényvédőszer megszáradása után a kezelt területek biztonságosan használhatók, ugyanakkor a haszonnövények esetében 14 napos várakozási időt kell betartani. Az esetleg autókra vagy kerítésekre kerülő permet normál mosással eltávolítható. Az elhúzódó asszály miatt több kecskeméti tanyán is kiszáradtak a kutak, ezért a város segítséget nyújt az érintett lakóknak, írja közösségi oldalán Kecskemét polgármestere. Szemereiné Pataki Klaudia és a szociális terület munkatársai több rászoruló tanyasi lakost kerestek fel, köztük egy 82 éves asszonyt, akinek egy hétre elegendő ivóvizet vittek. A városvezetés felhívta a figyelmet arra, hogy Kecskemét külterületén mindegy 19 ezer ember él, akik közül sokan saját fúrt kútból jutnak víz. Az aszály miatt egyre több helyen csak a kutak mélyítésével lehet biztosítani a vízellátást, ami jelentős anyagi terhet jelent az ott élőknek. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy fordítsanak fokozott figyelmet az egyedül élő idős tanyasi emberekre. Kritikus helyzetbe kerültek a hazai halgazdaságok a rendkívüli hőség és a hetek óta tartó asszály miatt. A vízhiány, az elpárolgás és a tavak kiszáradása már a halállományt veszélyezteti. A helyzetről Timmel Edét, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
21: Csapadék nem esett, sajnos a halastavak nem jutottak vízutánpótláshoz. Most már rendkívüli elhullásokról is tudunk beszámolni országszerte, főleg a dunántúli területeken, ami igen csak magas anyagi károkat okoz a gazdák. Számára. Lesznek sajnos olyan halastavaink, amit el fognak lehetetlenülni, hiszen természetes vízbázisra jöttek létre. Itt a völgyzárógátos tavakról kell beszélni, amik, hogyha nem fog a klíma érdemben változni, akkor el fognak lehetetlenülni középtávon is.
20: Érkezik a felfrissülést hozó hideg front, a napos időszakokat többfelé zavarhatják ma már felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északias szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, de csak pár fokkal. A csúcs hőmérséklet a térségben így is 29 és 39 fok között alakul.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gomb.

0: Nyeremény sorsolás minden nap. Nyerő nyár! Rádió egy gongon.
1: Ez így igaz, még a mai napon egy Szenkor 2001-ben álló porszívót sorsolunk a Sotvadkerti Power Home műszaki bolt jóvoltából, illetve egy családi belépő a Jakabszállási Magyar Kertbe, ezt is megkapja a nap nyertesen. 4 és 5 óra között sorsolunk, és hogy tudtok esélyt kapni és nyerni? Hát úgy, hogy figyelitek az igazi mai slágereket ebben az órában is itt a Rádió egy gongon, és hogyha megvan, hogy melyik a megjelölt dal, melyik az óra sláger, amit tehát megjelölünk a dal előtt, meg után is felhívjuk a figyelmet, hogy na ez az a dal, aminek a dal címét és az előadó nevét jegyezzétek meg, és ha nyerni szeretnék üzenetet, kell csak elküldeni SMS Viber számunkra 29 414 020-ra. A téma órájában majd arról beszélgettek vendégemmel, hogy bizony fokozottan közlekedjünk, a vadveszély megnőtt az utakon, még tart az őzek párzási időszaka. Mindjárt jövünk részletekkel, ha bármi rendkívül látok, tapasztalatok, jöhetnek a közlekedési információk is, én pedig most elindítottam Ray Dalton korábbi sikerét, ez a Do It Again itt a Rádió egy gongon, én Faragó Miklós.

0: time.
1: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
2: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma. Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
3: Tart még az őzek párzási időszaka, úgyhogy ezekben a hetekben jelentősen megnőhet a vadbalesetek kockázata, és hogy mit is jelent ez. Erről beszélgettünk dr. Szigeti Bélával, az Országos Magyar Vadászkamara Bács-Kiskun Vármegyei Területi Szervezete és a Bács-Kiskun Vármegyei Vadászszövetség elnökének helyettesével. Köszöntöm itt a stúdióban, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Én köszönöm szépen, hogy lehetőséget adnak arra, hogy tájékoztassuk hallgatókat, tisztelt hallgatókat. Üdvözlöm a gépjárművezetőket is, és így tudom elmondani és tájékoztatni mindazokat, akik valamilyen formában, akár vadásztársaságok, akár pedig gépjárművezetők érintettek ebbe a dologba, illetőleg jó, hogyha tájékoztatást kapnak.
3: Igen, hát nagyon sokan hallgatnak autóban is, úgyhogy akár itt a Kecskemét környéki autóutakon ugye autózunk, azért előfordulhat, hogy láthatunk őzet, főleg most akár többet is, de hogy mi is ez a párzási időszak, és miért is veszélyes ilyenkor a közlekedés, az őzek viselkedése, miért változik meg ezekben a hetekben?
4: Ugye, mint ismert, és a múltban is említettem, tehát július 20-25-től durván augusztus 10-éig van az őzek násza, ha úgy tetszik. Gyakorlatilag az utódok biztosítása az következik náluk ezekben a napokban, azaz a Bak udvarol a Sotának, és bizony-bizony ilyenkor korán sem olyan elővigyázatos az őz, mint egyébként, akár legyen ez a Sota, akár a Bak, de elsősorban a Bakon van ugye a hangsúly, ő úgymond kergeti a Sotát, ilyenkor nem nagyon törődik azzal, hogy esetleg bajba kerül, például mondjuk egy járművel összeütközik, mert az út egyik oldaláról a másikra megy át. Ezt jó, hogyha figyelik a gépjárművezetők is, mert hiszen sem a vadon élő állatnak, vagy éppen a vadásztársaságoknak nem hiányzik egy vad gépjármű ütközés, és legkevésbé bizony a járművezetőknek, mert ugye az emberi élet azért mégiscsak sokkal fontosabb, mint mondjuk egy vadon élő állaté, de hát ugye mi vadászok azért sajnáljuk természetesen a vadon élő állatokat is, és most még jobban javaslom, hogy figyeljenek az úton bármilyen járművel haladva, figyeljenek elsősorban akkor, ha akármelyik oldalba erdő van, vagy pedig valami a másik oldalba, vagy egyikbe, mondjuk erős a ajnövényzetek, olyan erősek, hogy mondjuk zavarják a kilátást és a pontos látást, tehát lehetőleg tartsák be a közúti rendelkezések szabályait. Például a 44-es úton én is elég sokat járok. Sok helyen van 60 kilométeres sebesség. Célszerű, engem is untat, hogy úgy mondjam, de azért betartom ezt a szabályozást, hogy ilyenkor bizony-bizony jobb, hogyha az ember kicsit később ér haza, vagy akárhova, mint sem egyike legyen egy vadgépjármű ütközésnek.
2: Téma. A rádió egy gongon.

0: Téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről a Rádió egy gongon.
1: Augusztus közepéig tart az őzek párzási időszaka, figyeljünk az utakon, megnőtt a vadveszély, és a dr. Szigeti Béla, az Országos Magyar Vadászkamara Bács-Kiskun vármegyei területi szervezete és a Bács-Kiskun vármegyei vadászszövetség elnökének helyettese a vendégünk, akivel a témában erről beszélgetünk. Hol, merre a legnagyobb veszély, vagy akár így Kecskemétre viszonyítva, hol számítsanak az autósok őzekre?
2: Tényleg erre is az a jellemző, hogy nem érdekli őket a napszakasz. Mondjuk, talán a hajnalt tudnám megnevezni a legnagyobb valószínűséggel bíró őzjelenlétnek, de tulajdonképpen ebbe az iszonyatos hőségbe, ami ugye eléri mostanában a 38-40 fokot is. Tehát itt is látnak olyan őzbakot, amelyik hajtja a sutát, tehát nem lehet kimondani azt, hogy Isten igazából még az éjszaka is előfordulnak ilyenek, hiszen az őz jól lát éjszaka. Tehát ezért tartom célszerűnek azt, illetve ezért merem ezt a tanácsot adni, hogy nagyon-nagyon nagy figyelemmel menjen, akár milyen gépjárművel is megy az utazó, mert bizony-bizony ez bárkivel előfordulhat, hogy hopp, egyszer csak egy őz van előtte, mert hogyha előbb mondjuk meglátja az útszélén.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy ha az útszélén már látja.
2: Ha az útszélén nagy valószínűséggel megáll az őz. Nagy valószínűséggel. Nem mondom, hogy biztos, mert keresztül is rohanhat. De általában egy percre, ami már a járművezetőnek elégséges, gondolkodik, és akkor kezdjük, a legjobb, ha akkor kezdjük a lassítást nem vészfékezéssel, mert az veszélyes lehet, akár a gépjárművére is, autóra, ugye, ha esetleg nem jó a féke teljesen, de lehet, hogy pont így fog kiugrani az őz arra a fékkezésre, arra a fékhangra, tehát lassítva, ahogy csak lehet, hát a modern autókkal azért már lehet nem csak vészfékezéssel védekezni, hanem hát úgy, hogy óvatosabban egy kicsit, és akkor valószínűleg ki fogja kerülni ezt a vészhelyzetet, és még egy, nem szabad kapkodni a kormányt. Az a legrosszabb. Úgy sem tudja az ember, hogy merre fog elmozdulni az őz, lehet, hogy visszamegy, de lehet, hogy elindul, ha áttér a másik sávba az útnak, akkor pedig sose tudna, hogy nem-e hátam mögül, vagy szembe nem jön-e egy autó, és akkor még nagyobb a baj. Tehát akkor próbáljunk a sávunkba maradni, figyelni és megpróbálni az autót minél lassabbra visszavinni, és ez talán megmentheti a vadgépjárműtközést.
0: Rádió egy gong.

0: Téma. A Rádió egy gond közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: Rádiónk vendége dr. Szigeti Béla, a Bács-Kiskunvár megyei vadászszövetség elnökének helyettese. Az őzek párzási időszakában vagyunk, úgyhogy megnőtt a vadveszély az utakon, erre hívjuk fel a figyelmet ezzel a beszélgetésünkkel. Ha bekövetkezik a baj, ugye, beszélünk arról.
2: Igen, az, hogy az őz minden valószínű,

0: aki a másiktól kárának megtérítését kéri, akkor a bizonyítás terhe mindenképp azon a félen van, aki kéri a másiktól az ellentételt, ami kára neki keletkezett. Na de, hogyha a gépjármű mondjuk azt mondja, hogy már pedig én megyek a bíróságra. Hát ebben az esetben nagy valószínűséggel a vadásztársaság is részt fog venni ezen a tárgyaláson, ő pedig esetleg a saját kárának, mondjuk egy 1-2 milliós őszbaknak fogja kérni a kárát. Általában, ha a gépjármű elszenvedi a kárt, és mondjuk elpusztul az őz, jellemzően nem megy bíróságra a vadásztársaság, még akkor sem, ha mondjuk ez egy viszonylag nagy értékű. Mi a vadászokat arra, a vadásztársakat arra biztatjuk, hogy viseljenek el néhány kárt, mert a bíróság elkerülése az mindkét fél érdeke álláspontunk szerint.
1: Kit kell értesíteni? Tehát, hogyha elütünk egy őzet, 112-t hívjuk ilyen esetben, vagy egész más telefonszámot kellene?
0: Hát célszerű mindenképpen a rendőrséget. Ha személyi sérülés van,
1: akkor mindenképp.
0: Akkor mindenképpen meg kell ezt tenni. Célszerű, mert később már nehéz bizonyításokat tenni. Oda lehet hívni természetesen a vadásztársaság valamelyik megbízottját, és akkor elkészülhet ott egy rajz, és egy irat arról, ami történt, egy leírás, ha úgy tetszik, majdnem jegyzőkönyvnek felelez meg, és akkor mindkét fél, hogy úgy mondjam, jobban tud kiállni az igaza mellett, vagy hát kiderül az, hogy aki éppen a másik felet, ugye, hát oda citálja a bíróságra, hiába ment oda, mert mégsem tud úgy kijönni belőle, hogy a bizonyító ereje, amit a bíróság mérlegel, hogy azt meg tudja teljes mértékben tenni. Ezt mindkét fél számára javaslom.
1: És még egy végére tisztázó kérdés, hogy ugye most őzekről van szó, sokszor keverik a szarvasokkal, igaz?
0: Igen. Míg az őzek násza ebbe a szakaszba történik, amiről beszéltünk, megismétlem, hogy július közepétől augusztus 10-ig mondjuk, de a szarvasok násza az alapvetően szeptember-október hónapra tudjuk mondani. Nyilván ez is függ az időjárástól, mert az időjárás mindig befolyásolja.
1: Köszönöm szépen dr. Szigeti Bélának, az Országos Magyar Vadászkamara Bács-Kiskun Vármegyei Területi Szervezete és a Bács-Kiskun Vármegyei Vadászszövetség elnökének, helyettesének, hogy itt volt velünk és hasznos információkkal szolgált. További szép napot és nyarat kívánok!
0: Köszönöm szépen, én is, hogy előjöttem, és ugyanezt kívánom önnek, hogy egy kicsit tudjon pihenni is.
2: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió 1 Gongon.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. 12:30 múlt már 3 perccel, és még nem hangzott el az óra sláger. Ennyit segítek azoknak, akik pályáznak az állóporcivóra, illetve a családi belépőre a Jakab-szállási Magyar Kertbe. De tényleg most már csak percek múlva jön az a dal, amivel közelebb kerülhettek nyereményeinkhez. Nyerő nyár a Rádió egy gongon, online a radioegygong.hu-n. Együtt rádiózhatunk. A téma című műsorunkat délután már vissza tudjátok hallgatni, ha lemaradtatok volna a teljes adásról. David Guetta lesz, és Madison Love közösével folytatjuk mindjárt.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
3: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Most következik az a dal, mellyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes. A Rádió 1 Gong nyereményözönében. Nyerő nyár a Rádió 1 Gongon.

Ez volt a nyereménytérő dal. Jelentkezz játékunkra! SMS és Viber számunk 0620 9 414 020. Próbáld ki legújabb játékunkat! Nyerő nyár! A Rádió 1 gongon!

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Közlekedési információk következnek, és sok a baleset. Az M4-es autóton Cegléd elkerülő szakaszán szalagkorlátnak hajtott egy személyautó a főváros irányába, a 71-es kilométernél a belső sávban lezárva. Az M5-ös autópályán is baleset történt. Szeged felé Lajosmizse és Kecskemét között egy személyautó kamionnal ütközött, a 70-es kilométernél a sérült járművek a leállósávon tartózkodnak, de a bámészkodók és az erős forgalom hatására 8 kilométeres hosszú torlódás alakult ki, írja az útinforma. Az ellenkező oldalon Budapest felé a 27-es kilométernél is történt valami, de egyelőre az útinform sem tud többet, csak hogy jelentős 2-3 kilométer hosszú lassulás alakult ki a helyszín előtt. Amint megtudjuk a legfrissebbeket, vagy akár ti is tudtok valamit, hívjatok fel, 76-414-010 a telefonszámunk. Ed Sheeran dalával pedig folytatjuk, érkezik már is a kamera.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Csörög a telefon is, hogy ki veszi fel, mindjárt kiderül.
1: Halló?
0: Halló, Faragó Miklós, Rádió egy gong.
1: Nagy Rita vagyok.
0: Szia, Hello Rita, hol értünk utol, merre vagy?
1: Hát éppen úton vagyok szabadságon, mert holnap indulok nyaralni.
0: Hú, és hova indulsz?
1: Készülődés.
0: Lehet tudni, hogy
1: Olaszországban most, lehet tudni, igen.
0: Ó, lehet tudni. Hát se, egy hétre elutazol?
1: Körülbelül, igen.
0: Na akkor holnap indulsz, ahogy hallottam.
1: Holnap indulok, igen.
0: Akkor még délután, hogyha hívunk esetleg valami jó hírrel, akkor elérhető leszel, és Magyarországon.
1: Nagyon várom.
0: Igen,
1: igen, persze,
0: lehet,
1: igen,
0: hogy hívhatunk, igen. De még van egy fontos kérdés, hogy mi volt a megjelölt dal ebben az órában, Rita?
1: Tóta Vigyél, a Sugar Daddy.
0: Hát, ezt is tudtad, úgyhogy tényleg hívhatunk, mert a nevedet akkor a kalapba rakom, jó?
1: Köszönöm, várom, minden jót, szép napot nektek.
0: És hát azért még ne köszönj el, beszélgethetünk még egy picit.
1: Természetesen.
0: Olaszországnak melyik részére utazol egyébként?
1: Gardató lesz.
0: Milyen tó?
1: Gardató.
0: Gardató. Jártál már ott?
1: Nem, úgyhogy azért szeretnék nagyon most elmenni.
0: Új felfedezések lesznek. Oké, no, hát a porszívós sorsolás délután lesz, ugye egyrészt az álló porszívót is megnyereted, de van családi belépünk majd a Jakab-Szálási Magyar Kertbe, ugye ezekért megy a harc most nagyon. Milyen régi a porszívód otthon?
1: Hát nagyon régi. Letört a feje, és nagyon-nagyon pályázok erre a nyereményre, megmondom őszintén.
0: Ahogyan még sokkal mások, de hát ma
1: így van.
0: Egy porszívót ki tudunk sorsolni, úgyhogy az esélyesek között vagy te is. Úgyhogy szurkolunk neked is, maradj vonalban, mindjárt fölírom az adatokat.
1: Jó, köszönöm szépen, szép napot.
0: Pár perc múlva dél, jó étvágyat kívánok az ebédhez. Indul a 2 órás Daily Mix mindjárt itt a Rádió egy gongon Ray Dalton slágerével. Ez lesz a Blood Running.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár a Rádió egy gongon. Nincs még vége a nyári nyeremény hullámnak. Legújabb játékunkban egyszerűen kezelhető állóporszívót nyerhetsz. A takarítás után pedig a családi program egy élő terepasztal bejárása lehet Jakab-Szálláson. Nyerő nyár! A Rádió egy gongon! A 2 éves Soltvadkerti Power Home műszaki bolt és a Magyar Kert Jakab-Szállás támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK 5 és GK 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
8: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre és 20-60% kedvezményt számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
11: Roncsautó átvétel. Pipa Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipa Parts Kft.
12: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
13: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
12: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
5: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
14: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
5: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
15: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Augusztus 10-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
16: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet, Kecskemét.
17: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
18: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
19: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszállsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszállsz ki autóbontó.
2: Reklámot hallottak.
20: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
21: Esővízgyűjtésről kérdezi a lakosokat Kecskemét. Háromnapos hagyományőrző fesztivál lesz Bugacon. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Online kérdőívet indított Kecskemét önkormányzata, hogy felmérje a lakosság esővízgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatait és igényeit, írja a Vármegyei Lap. A felmérés azt is vizsgálja, hogy mennyire nyitottak a kecskemétiek esővízgyűjtők kihelyezésére. Az önkormányzata válaszokat a csapadékvíz helyben tartását segítő intézkedések előkészítéséhez szeretné felhasználni. A város szerint a gyakoribb aszályok és a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék miatt egyre fontosabbá válik az esővíz hasznosítása. A kérdőív egyébként online érhető el, kitöltése pedig mindössze néhány percet vesz igénybe. Háromnapos hagyományőrző fesztivál lesz Bugacon. Augusztus 14-e és 16-a között rendezik meg a Kurultáj Magyar Törzsi Gyűlést, amelyre több mint 20 nemzetképviselői és több ezer hagyományőrző érkezik. A látogatókat harci bemutatók, lovasversenyek, íjászprogramok, népzenei és tánc előadások, valamint kézműves foglalkozások és természetesen gyermekprogramok várják. A rendezvény egyik kiemelt látványossága a hagyományos nyílzápor és a lovasnomád harci bemutató. A helyszínen régészeti kiállítás és jurtatábor is bemutatja a hun, a türk és a magyar örökséget. A szervezők tájékoztatása szerint a Kurultáj minden programja ingyenesen látogatható. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal évvégéig azonban bírságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
22: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugta kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. Kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a három naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép. Ez bárki ingyenesen letöltheti, csak egy okos telefon kell hozzá.
21: A fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható ma is, főként délután lehetnek erősen felhős periódusok, elszórtan zápor, zivatar kialakulhat, nagyobb területen a Dunától inkább keletre. A zivatarokat erős viharos széllökés, néhol felhőszakadás is kísérheti. A hőmérséklet a térségben ma még 30 és 38 fok között várható, de jó hír, hogy éjszaka már kellemesebb lesz a hőmérséklet, ugyanis 15 és 22 fok közé hűl vissza a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

rádió, egy gong, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál továbbra is Faragó Miklós, és ez már a két órás déli mix itt Kecskeméten, Nagykörösön és Csongrádon. Nyerő-nyár játékunk is folytatódik. A mai napon még van lehetőség a kalapba kerülni, és akár a napi nyereményt elvinni, hiszen eddig 4 szerencsés hallgatónk nyert már álló porcivot és családi belépőt a Jakabszállási Magyar Kertbe. Még egy napi nyereményünk van, 4 és 5 között sorsoljuk majd. Az óra slágerét kell figyelni, és hogyha megvan, hogy mi volt az óra sláger, a dal címét, előadó nevét tudjátok, akkor a 29 414 020-as SMS Viber számra jöhet majd a nyerni szeretnék üzenet. Kecskeméten lehet, hogy szoktátok látni, hogy közlekedik egy kis vonat, a Kecskeméti városnéző kis vonat, viszont hát ebben az időszakban ritkán

sokkal könnyebb takarítás egy álló porszívóval, aztán családi kirándulás egy élő terepasztalhoz, mindössze egy dal pontos megnevezéséért. Nyerőnyár! A Rádió egy gongon!

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Mindjárt megszólal az óra slágere, figyeljetek nagyon. A kecskeméti városnéző kisvonat pedig az elmúlt hetekben nem közlekedett a város utcáin, és a belvárosban nem találkozhattunk vele a hőség miatt. Nem indultak el a menetrend szerinti járatok, viszont bízunk benne, hogy azért augusztusban még lesz lehetőség arra, hogy lássuk, és akár kipróbáljuk is a kecskeméti városnéző kisvonatot, de egyelőre most még a hétvégén ugyancsak pihen a vonat.

a rádió egy gongon. Most következik az a dal, mellyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes. A rádió egy gong nyereményözönében. Nyerő nyár!

0: Halló, rádió, egy gong, tessék.
1: Halló, szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, én Miklós vagyok, a rádió egy gongból, valóban, de te ki vagy?
1: Sólya Máté.
0: Máté, azt nem figyelted, hogy hogy kell játszani és jelentkezni?
1: Nem.
0: De nem telefonon kell jelentkezni a játékra.
1: Nem.
0: Nem, nem. SMS Viber számunkra kell a nyerni szeretnék üzenetet küldeni.
1: Aha. Elkéstem?
0: Egyébként még nem.
1: Mi a szám?
0: Mi a szám? A 29-414-020. 29-414-414-020.
1: 020, köszönöm.
0: Szívesen. Hello.
1: Hello.
0: A következő dal alatt még várom a nyerni szeretnék üzeneteket. Remélhetőleg Máté is addig bepötyögje, hogy nyerni szeretnék, és elküldi a megfelelő telefonszámunkra. Na, mi változatlan már több éve az SMS és Viber számunk. Itt a rádiói gongon pedig a Daily Mixben Swiss Disco Rehab Samfelt, és ez már a Sleep Tonight. Hamarosan pedig kiderül, hogy ki az a szerencsés, aki közelebb kerülhet a napi nyeremény sorsoláshoz, hiszen az esély megvan minden.

Most nincs idő a ChatGPT-re. Figyeld a zenéket, és üzenj minél gyorsabban. Nyerő nyár! A rádió egy gongon!

0: Nyeremény sorsolás minden nap. Nyerő nyár. Rádió egy gongon.
1: Haló.
2: Haló.
1: Üdvözlöm, Faragó Miklós a Rádió egy gongból.
2: Szia, Sólya Máté vagyok.
1: Máté, várj, veled beszéltünk az előbb.
2: Igen.
1: Komolyan? Na ne.
2: Igen.
1: Ekkora szerencsét, és elküldted az SMS. Tényleg itt van ez a szám. És
2: elküldtem.
1: És téged sorsoltunk ebben az órában.
2: Az nem lehet.
1: Hát pedig beszélünk, nem véletlenül hívtalak.
2: Tényleg?
1: Igen. Bekerülsz te is a kalapba, és nyerhetsz délután.
2: Az nagyon, nagyon jó.
1: Hát mit szeretnél nyerni, Máté?
2: Hát a páros színbélet, az nem lenne rossz.
1: Csak az a baj, hogy színbéletet most nem sorsolunk.
2: Ó.
1: Már is mondom.
2: Akkor rossz rádiót hallgattam.
1: Az is lehet. Hol hallgatsz minket? Várjál.
2: Az autópályán.
1: Autópályán? És merre tartasz? Melyik településhez vagy közel?
2: Hát Kecskeméttől Szeged fele.
1: Kecskeméttől Szeged. Kecskeméten vagyunk, és kecskeméti műsorunkban játék van, de állóporszívót meg a Jakabszállási Magyar Kertbe lehet nyerni belépőt.
2: Aha. Hát... Az is jó.
1: Az se lenne rossz, nem? Most már ez hát van, igen. Ezt el kell fogadni, úgyhogy... Jó van, délután 4 és 5 között sorsuljuk ezt a napi nyereményt, úgyhogy 2-1-ben álló porszívó, és Jakabszálláson van a Magyar Kert, oda családi belépőt lehet majd megnyerni, úgyhogy a neved a kalapba kerül, de tudod, hogy mi volt az óraslágere akkor, ha már így utazol, figyelted, nem?
2: A... Fú, egy pillanat is mondom.
1: Igen.
2: Taylor Swift.
1: Igen, Taylor Swift dala volt, az Open Light. Ez volt az a sláger.
2: Az, igen.
1: Megjelöltük. Jó, Máté nevet kalapba kerül, úgyhogy délután még hátha hívunk. Amúgy most kecskeméti vagy szegedi, vagy a kettő között laksz?
2: Hát szegedi és kecskeméten focizok.
1: Oké. Okay. Jó van, maradj vonalban, mindjárt felírom az adataidat.
2: Köszi.
1: Pár perc múlva 13 óra, hírek, Kecskemét és országvilág hírei. 3 percben, utána pedig Taylor Swift dalával folytatjuk, mégpedig a The Fate of Ophelia című dallal indul a Daily Mix második órája.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nyerő nyár! A Rádió egy gongol. Nincs még vége a nyári nyeremény hullámnak. Legújabb játékunkban egyszerűen kezelhető állóporszívót nyerhetsz. A takarítás után pedig a családi program egy élő terepasztal bejárása lehet Jakabszálláson. Nyerő nyár! A Rádió egy gongon! A 2 éves Soltvadkerti Power Home műszaki bolt és a Magyar Kert Jakabszállás támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövess be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Augusztus 10-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
6: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
7: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
8: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
9: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
10: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis Kertészet, Kecskemét.
11: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis Kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
12: 20%-os tanszervásár és 15%-os kupon az Alföld áruházban. A papírírószerosztályon 7000 forint kosárértéktől 20% engedményt adunk minden teljes áru termékre. Csütörtöktől szombatig szintén 7000 forinttól 15%-os kuponnal vásárolhat a többi osztályon. A pontos részleteket megtalálja az Alföld áruház online felületein és osztályain.
3: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
13: Vízkorlátozásokat vezettek be több Bács-Kiskunvár megyei településen. 17 felgyógyult madarat engedtek szabadon Kecskemét térségében. Veszélyben a kőrisfák. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A tartós hőség és az aszály miatt több Bács-Kiskun vármegyei településen víztakarékossági intézkedések léptek életbe, írja a baum.hu. Kiskunhalason, Kiskunmajsán, Bácsalmáson, Jánoshalmán és Kiskörösön tilos ivóvízzel locsolni a kerteket, feltölteni a medencéket, csapvízzel autót mosni, valamint működtetni az automata öntöző rendszereket. Több helyen leállították a szökőkutakat is, és a közterületi növényeket furt kutakból származó vízzel öntözik. Az önkormányzatok arra kérik a lakosságot, hogy takarékosan bánjanak az ivóvízzel, és lehetőség szerint eső vagy szürke vizet használjanak öntözésre. Újabb 17 sérült, majd sikeresen felgyógyított madár térhetett vissza a természetes élőhelyére Kecskemét térségében, írja a Keol. A Kiskunsági Nemzeti Park és a Kecskeméti Vadaskert együttműködésének köszönhetően 2 karvajt, 9 vörösvércsét, 5 fehér gólyát és egy sarlós fecskét engedtek szabadon. A madarak korábban különböző sérülések miatt szorultak mentésre, majd állatorvosi ellátást és gondozást kaptak a vadaskertben. A természetbe csak azok az állatok térhetnek vissza, amelyek teljesen felépültek és ismét képesek az önálló életre. Veszélyben a kőrisfák, a kőrisrontó karcsú díszbogár 2 példányát még nyár elején fogták be szakemberek Beregsurány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák, a korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a NÉVIH növényegészségügyi osztályvezetője.
14: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, a fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
13: Érkezik a felfrissülést hozó hideg front, a napos időszakokat többfelé zavarhatják ma már felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északias szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, de csak pár fokkal. A csúcshőmérséklet a térségben így is 29 és 39 fok között alakul.
15: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel Mixben. Csak igazi mai

végre modernebbre cserélheted a régi porszívódat. Eljuthatsz a gyerekekkel egy élő terepasztalhoz. Nyerő nyár! A Rádió 1 gongon!

Itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon, illetve az internet segítségével bárhol együtt rádiózhatunk, én Faragó Miklós vagyok. És van még egy 2-1-ben álló porszívónk, meg családi belépőnk a Jakabszállási Magyar Kertbe. A napi nyereményt délután 4 és 5 között sorsolja majd Kormos Zsolt kollégám, úgyhogy még a kalapba lehet kerülni ebben az órában is, a feladat csupán annyi, hogy egy dalt, egy igazi mai slágert megjelölök, az lesz az óra slágere. A dal előtt, dal után is hallható a felhívás, hogy bizony ez a keresett dal. A dal címét, előadó nevét kell tudni, és elküldeni természetesen a nyerni szeretnék üzenetet is. Így tudtok a játékra jelentkezni, SMS Viber számunk 2094-414-020-as. Kecskeméten láttátok-e már, hogy itt a belvárosban dolgozik egy robotfűnyíró? Na már most eltűnt az elmúlt napokban, de villámgyorsan meg is lett. Természetesen nem csak a fűnyíró, hanem a tolva is. Mindjárt jövök a részletekkel, de előtte még itt van a Chasing Paradise, Kygo és One Republic közösen.

0: találd ki legújabb játékunkat!
1: Tiéd az állóporszívó!
2: Úristen! Úristen, jó ide! Örülök, azt a mindenit! Atyavilág! Nagyon szépen köszönöm!
0: Nyeremény sorsolás minden nap! Nyerőnyár! A Rádió 1 gongon!

a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy fél kettő lesz egy perc múlva. Ahogy említettem, Kecskeméten van egy robotfűnyíró, ami dolgozik folyamatosan a belvárosban, a főtéren, viszont az éjjel ellopták. De villámgyorsan el is kapták a tolvajt. Az eszköz egyébként több ponton biztosított, nyomkövetővel és riasztóval is ellátott, így ha felemelik, azonnal leáll, és kizárólag az üzemeltető tudja újraindítani egy egyedi PIN kód segítségével. A lopás elkövetésétől kezdve a készülék egyébként folyamatosan küldte az adatokat, kamerafelvétel is készült a tolvajról, úgyhogy a rendőrség nagyon gyorsan megtalálta az elkövetőt, és természetesen az eszközt is, amely ismét munkába áll, és bizony látható a belvárosban, úgyhogy nem kell meglepődni, hogy ez a fűnyíró hogy került oda, illetve hogyan is működik. A folytatásban nem sokára az óra slágere jön itt a Daily Mixben, ha nyerni szeretnétek, és játékos kedvű hallgatóink már hegyezik a füleiket, hogy melyik lesz az a dal, annyit segítek, nem a következő. David Guetta korábbi sikere, ez most a Would I Lie to You?

Most következik az a dal, mellyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes a Rádió 1 Kong nyereményözönében. Nyerőnyár a Rádió 1 Kongon!

Ez volt a nyereménytérő dal. Nyerő nyár! Rádió egy gongon! Daily Mix a Rádió egy gongon!

0: Csak igazi mai sláger megy. Folytatjuk a Daily Mixet közlekedési információkkal. Baleset történt, írja az útinform, hogy Báskiskun vármegyében a Taksony-Kecskemét összekötő úton Méntelek határában a 64-es kilométernél egy kerékpárost elütöttek. A helyszínelés idejére az utat lezárták. Kerülni Lajos Mize és Kecskemét felé lehet az 5-ös főút érintésével. De baleset van Pest vármegyében, az Ócsa-Bugyi bekötő úton a 8-as kilométernél a Vargatanya közelében három személyautó karambolozott, a forgalmat pedig megállították. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Ha bármi rendkívült látok, tapasztaltok, akkor jelezzétek, segítsük egymást a közlekedésben információkkal. SMS Viber számunk 29 414 020-as.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Fontos információ, hogy holnap munkanap, hivatalosan az augusztus 21-ét dolgozzuk le, úgyhogy ez az áthelyezett munkanap egy kicsit megkavarhatja a hétvégénket, és főleg azokért, akik mondjuk parkolnak majd a belvárosban itt Kecskeméten, mert fizetni kell holnap a parkolásért. Shakira és a Die Die közben már ezzel megyünk tovább.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Nagyon jó zenék vannak.
2: Szeretem Miki műsorait, jók a témák.
0: Ez a Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

Isten slágerek mixben. Ez a Déli Mix a Rádió egyen. Minden délben. Nyeremény sorsolás minden nap. Nyerőnyel.

0: A Rádió egy gongon már csak néhány óra, és kiderül, hogy kinek lesz állóporszívója. De most kikap esélyt? Az derül ki a következő percben. Haló, Faragó Miklós vagyok, a Rádió egy gongból.
1: Szia, én Gábor vagyok.
0: Hello Gábor, hogy telik ez a frissítő péntek délután?
1: Csodálatosan munkával.
0: Csodálatosan, de azért sokkal jobb, nem?
1: Hát nagyon.
0: Mégsem 40 fok van ma már.
1: Hát hála a jó Istennek.
0: 32-t mutat most a hőmérő, legalábbis itt, ahogy nézem az időkép hőtérképen. Jó van, oké, meddig tart a meló?
1: Hát még egy másfél-két óra hosszabb, kettő.
0: Mivel foglalkozó Gábor egyébként?
1: Futárkodok.
0: Futárkodsz. Otthon szoktál porszívózni?
1: Persze.
0: Te vagy a porszívó felelős?
1: Nem, azért azt nem.
0: Azért nem, de néha a kezedbe kerül.
1: Muszáj azért néha takarítani.
0: Jó, hát ugye állóporszívót lehet nyerni 2-1-ben. Azt tudod, mit jelent, hogy 2-1-ben?
1: Hát nem nagyon.
0: Nem azt jelenti, hogy ketté veszed, és akkor mind a ketten tudtok. Azt gondolom, hogy...
1: Azt gondoltam.
0: Hanem, hogy ilyen morzsaporszívóként is funkcionál. Na, ezért, igen, hogy nyerj, és hogy esetleg a tiéd legyen, ugye van egy fontos dolog, hogy az óra slágerét meg kell találni minden órában. Most mi volt a megjelölt dal?
1: Justin Bieber-től a Stay.
0: Úgy van, tökéletes, nagyon figyeltél. Oké, Gábor, hát akkor a kalapba kerül a neved, és a 2-1-ben állóporszívó mellé még adunk majd a nap nyertesének egy belépőt a Jakabszállási Magyar Kertbe, úgyhogy a porszívózás előtt vagy után lehet egy kicsit majd kirándulni is.
1: Nagyon jó, köszönjük.
0: Egész héten nagyon sokan jelentkeztetek, megmozgatott benneteket ez a játék, és gondolom a nyeremény. Még a következő két órában kalapba lehet kerülni, aztán a harmadik órában 16 óra után Kormos Zsolt kisorsolja az utolsó 2-1-ben álló porszívónkat. Én pedig búcsúzom tőletek, és jó hétvégét kívánok mindenkinek, sok szerencsét a játékban. Találkozunk jövő héten, hétfőn 10 és 14 óra között jövök majd, most pedig jön Loj! És a következő órát a Get Lucky című felvétellel indítjuk itt a Rádió egy gongon. További jó rádiózást mindenkinek, viszonthallásra, sziasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár! A Rádió egy gongon! Nincs még vége a nyári nyeremény hullámnak. Legújabb játékunkban egyszerűen kezelhető állóporszívót nyerhetsz. A takarítás után pedig a családi program egy élő terepasztal bejárása lehet Jakabszálláson. Nyerő nyár! A Rádió egy gongon! A 2 éves Soltvadkerti Power Home műszaki bolt és a Magyar Kert Jakabszállás támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
9: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
10: Nem sírok, csak az allergia.
9: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószer. Mentesen.
10: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
9: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
12: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Augusztus 10-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
13: Roncsautó átvétel. Pipoparts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilométer kilogrammáron átvesszük. Kecskemét Szent István körút 24, Pipoparc Kft.
6: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
14: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
6: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandósság alatt is alkalmazható.
14: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
6: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
15: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
3: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis Kertészet, Kecskemét.
16: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis Kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
17: Éjszaka permetezik a vadgesztenyefákat Kecskeméten, ivóvizet vittek a kiszáradt kutakkal küzdő kecskeméti tanyákra, kritikus helyzetbe kerültek a hazai halgazdaságok. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Augusztus 14-éig éjszakai növényvédelmi munkálatokat végeznek Kecskeméten a közterületi vadgesztenyefákon, írja a Vármegyei Lap. A permetezés célja az aknázó moly és a gombás megbetegedések elleni védekezés. A munkát a Kecskeméti Város Üzemeltetés megbízásából szakemberek végzik. A permetező járművek este 10 és hajnali 4 óra között dolgoznak, ezért a környéken élők zajra számíthatnak. A felhasznált növényvédőszer megszáradása után a kezelt területek biztonságosan használhatók, ugyanakkor a haszonnövények esetében 14 napos várakozási időt kell betartani. Az esetleg autókra vagy kerítésekre kerülő permet normál mosással eltávolítható. Az elhúzódó asszály miatt több kecskeméti tanyán is kiszáradtak a kutak, ezért a város segítséget nyújt az érintett lakóknak, írja közösségi oldalán Kecskemét polgármestere. Szemereiné Pataki Klaudia és a szociális terület munkatársai több rászoruló tanyasi lakost kerestek fel, köztük egy 82 éves asszonyt, akinek egy hétre elegendő ivóvizet vittek. A városvezetés felhívta a figyelmet arra, hogy Kecskemét külterületén mindegy 19 ezer ember él, akik közül sokan saját fúrt kútból jutnak vízhez. Az aszály miatt egyre több helyen csak a kutak mélyítésével lehet biztosítani a vízellátást, ami jelentős anyagi terhet jelent az ott élőknek. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy fordítsanak fokozott figyelmet az egyedül élő idős tanyasi emberekre. Kritikus helyzetbe kerültek a hazai halgazdaságok a rendkívüli hőség és a hetek óta tartó asszály miatt. A vízhiány, az elpárolgás és a tavak kiszáradása már a halállományt veszélyezteti. A helyzetről Timmel Edét, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
18: Csapadék nem esett, sajnos a halastavak nem jutottak vízutánpótláshoz. Most már rendkívüli elhullásokról is tudunk beszámolni országszerte, főleg a dunántúli területeken, ami igencsak magas anyagi károkat okoz a gazdálkodók számára. Lesznek sajnos olyan halastavaink, amit el fognak lehetetlenülni, hiszen természetes vízbázisra jöttek létre. Itt a völgyzáró gátos tavakról kell beszélni, amik, hogyha nem fog a klíma érdemben változni, akkor el fognak lehetetlenülni középtávon is.
17: Érkezik a felfrissülést hozó hideg front, a napos időszakokat többfelé zavarhatják ma már felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északias szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, de csak pár fokkal. A csúcs hőmérséklet a térségben így is 29 és 39 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi, mai sláger megy.

Rádió egy gongon, csak igazi mai sláger megy. Sziasztok! Elérkeztünk a péntek délutánhoz. 10 perccel múlt délután 2 óra. A hétvége kapuja lassan kitárul Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és persze az online hallgatóinknál is. Csodálatos, lendületes péntek délutánt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Kormos Zsolt. Szeretettel köszöntöm a pihenőket és a még munkában lévőket. Odakint 31 fokot mutat a hőmérő, de ma megérkezik a frissítő átmenet, és a hétvége már sokkal elviselhetőbb. 33 fokos időt hoz. Bár tény, hogy a klasszikus hétvégi pihenő előtt holnap még állnunk kell a sarat, hiszen rendkívüli munkanapjon, és ledolgozzuk az augusztus 20-ai hosszú hétvégét. De ne aggódjatok, holnap délelőtt 10 órától ugyanígy itt leszünk veletek, és együtt pörgetjük le a szombati műszakot. És ha már péntek, a mai nappal a végéhez ér a nyerő nyár a rádió. Egy gongon. Ma sorsoljuk ki az utolsó óriási csomagot, egy Szenkor állóporszívót és egy családi belépőt a Jakab-szállási Magyar Kertbe. A feladat egyszerű. Csak tudnod kell, mi az óra slágere, és elküldeni a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Ha visszahívlak, mondd el a dal címét és az előadó nevét, és már benne is vagy a mai végső sorsolásban. Mindezek mellett nem sokára érkezik a programajánló a délutáni és hétvégi tippekkel, ne menjetek messzire, pörögnek az igazi mai slágerek, megállás nélkül. Következik David Guetta és One Republic közös felvétele, az I Don't Wanna Wait.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: 14:30 lesz 8 perc múlva. Már is nyílik a legfrissebb programkatalógus. Csiri B címmel ovisoknak szóló játékos angol foglalkozásra várják az érdeklődőket ma délután 16:30-kor a Katona József könyvtárban. Folytatódik a Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda aktív nyár programja, amelynek keretében minden szombaton reggel 9 és 10 óra között ingyenes mozgásórákkal várják az érdeklődőket a Kenterben. Most szombaton, azaz holnap reggel 8 órától alakformáló tornát tart Domokos Hédi, ami tökéletes napindító a munkanap előtt. Holnap este 19:30-tól a Lajos Mizsei iskolatónál a Jump Rock Band lép színpadra egy dögös szabadtéri koncerttel. Remek levezetés lesz a ledolgozott szombat után. A Zaklajda Team alapítvány jövő héten csütörtökön rendezi meg a bajnokok tábora ünnepélyes záróeseményét a Neumann János Egyetem GAMP felüli kampuszán. A 16 órakor kezdődő rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várnak. Lesz arcfestés, légvár, karikatúra rajzolás, óriás buborék fújás, valamint ki lehet próbálni az airsoftot és a lézerharcot is. És ne feledjétek, idén is jön a Hírös Hét Fesztivál Kecskeméten. Augusztus 20-a és 23-a között rendezik meg a város egyik legnagyobb múltú fesztiválját. Pontosan ezért a hosszú hétvégéért dolgozunk holnap. Már most érdemes tehát bekarikázni a dátumokat, és ne feledjétek, a porszívó és a magyar kert belépő még gazdára vár. Következik az óra slágere, küldhetitek a nyerni szeretnék üzenetet a 0629-414-020-as számra. Az előadó nevét és a felvétel címét jegyezzétek meg, mert ha visszahívlak, ezt fogom kérdezni. A folytatásban pedig nem sokára jön a legfrissebb időjárás előrejelzés.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK 5 és GK 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!

Itt a Rádió egy gong, 2:30 után 5 perccel időjárás előrejelzés következik. Ma délután egy hidegfront hatására a napos időszakokat már gyakrabban zavarják gomoly felhők és többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás és jégeső sem kizárt. Jelentős csapadék csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi szél sokfelé megélénkül, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb hőmérséklet ma délután 36 fok körül alakul. A szombati munkanapon sok napsütésre van kilátás, elszórtan lehet futózápor. Élénk lesz az északi szél, a hajnal frissebb, 21 fokos lesz, délután pedig jóval kellemesebb, 32 fokos csúcsértékekre készülhetünk, a munkában és a pihenésben egyaránt. Vasárnap csontszáraz, napos idő jön, 33 fokos meleggel. A zivatarok előtt figyeljetek az UV-sugárzásra és a hirtelen szélrohamokra. Ha a vízparton vagytok, az első dörgésnél jöjjetek ki a vízből, és ne feledkezzetek meg a folyadék utánpótlásról sem. Nem sokára jönnek a legfrissebb közlekedési hírek, a folytatásban pedig már is itt van Jamina igazi mai slágere, a Feel the Fire.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: Pontosan 3:43 van. Nézzük a legfrissebb közlekedési híreket. Az Utinform írja, hogy baleset történt az M5-ös autópályán a határ felé a kecskeméti pihenőhely után. A 98-as kilométernél forgalomkorlátozás nincs ugyan, de a bámészkodók miatt több mint 8 kilométeres torlódás alakult ki. Bács-Kiskun vármegyében a Taksonyt Kecskeméttel összekötő úton, Méntelek határában a 64-es kilométernél elütöttek egy kerékpárost. A helyszínelés idejére az utat lezárták. Kerülni Lajos Mize és Kecskemét felé lehet az 5-ös főút érintésével. Az M5-ösen egyébként átépítik a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtó járható. A lehajtó zárva van, Röszke felé pedig se le, se fel nem tudtok hajtani. Vezessetek óvatosan, mert még forró az aszfalt, tartsatok nagyobb követési távolságot és hidegivó víz mindig legyen az autóban. Az útinfók után nem sokára, kiderítjük, melyik volt az óraslágere, a folytatásban pedig már is itt van Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight.

0: szív.
1: Igen, tessék.
2: Kormos Zsolt vagyok, a Rádió 1 Gong stúdiójából. Anitát keresem.
1: Ja, én vagyok.
2: Szia, Anita. Hallottad az óra slágerét, kíváncsi lennék az előadó nevére és a dal címére.
1: Ferrari.
2: Tökéletes, idáig.
1: De La Rosa, James Hype és...
2: Migi De La Rosa. Ültél-e már Ferrariban?
1: Nem.
2: Képzeld, még én sem. De legalább hallani hallottuk. És hogy állsz a holnapi nappal, téged is utolér a ledolgozós szombat, vagy sikerült szabadságot intézni, és már indul a pihenés?
1: Én itthon vagyok Geden a kislányommal, úgyhogy nekem nincs munkanap holnap.
2: Neked folyamatosan munkanap van. Így lehet inkább
1: hát
2: fogalmazni. Oké, bekerültél a fődíj sorsolásba, 5 óra előtt fogjuk sorsolni az állóporszívót és egy családi belépőt a Jakab Szállási Magyar Kertbe. Sok szerencsét kívánok neked!
1: Köszönöm szépen!
2: Ezek után pedig meghallgatjuk a legfrissebb híreket, előtte viszont egy kicsit reklámozunk is. A következő órában kinyitjuk a pénteki életmód praktika rovatunkat, és hozunk egy zseniális nyári takarítási trükköt. Ne feledjétek, ez az utolsó lehetőségetek, hogy ti is bekerüljetek a fődíj sorsolásba. A következő órát Hertz és Purple Disco Machine igazi mai slágere indítja, a Wonderful Life.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nyerő nyár! A Rádió egy gongol. Nincs még vége a nyári nyeremény hullámnak. Legújabb játékunkban egyszerűen kezelhető állóporszívót nyerhetsz. A takarítás után pedig a családi program egy élő terepasztal bejárása lehet jakabszálláson. Nyerő nyár! A Rádió egy gongol. A két éves Soltvadkerti Power Home műszaki bolt és a Magyar Kert jakabszállás támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Ismerős a hang, amikor a...
9: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malomközpont hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás, pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malomközpont. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
10: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
11: Szerezd be minden iskola szert az Osanban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
12: Kezd a vásárlást az Osan kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
11: Részletek tanévkezdés.osan.hu.
13: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
14: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
15: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
16: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növényárából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis Kertészet, Kecskemét.
17: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis Kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
18: Esővízgyűjtésről kérdezi a lakosokat Kecskemét. 3 napos hagyományőrző fesztivál lesz Bugacon. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Online kérdőívet indított Kecskemét önkormányzata, hogy felmérje a lakosság esővízgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatait és igényeit, írja a Vármegyei Lap. A felmérés azt is vizsgálja, hogy mennyire nyitottak a kecskemétiek esővízgyűjtők kihelyezésére. Az önkormányzata válaszokat a csapadékvíz helyben tartását segítő intézkedések előkészítéséhez szeretné felhasználni. A város szerint a gyakoribb aszályok és a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék miatt egyre fontosabbá válik az esővíz hasznosítása. A kérdőív egyébként online érhető el, kitöltése pedig mindössze néhány percet vesz igénybe. Háromnapos hagyományőrző fesztivál lesz Bugacon. Augusztus 14-e és 16-a között rendezik meg a Kurultáj Magyar Törzsi Gyűlést, amelyre több mint 20 nemzetképviselői és több ezer hagyományőrző érkezik. A látogatókat harci bemutatók, lovasversenyek, íjászprogramok, névzenei és tánc előadások, valamint kézműves foglalkozások és természetesen gyermekprogramok várják. A rendezvény egyik kiemelt látványossága a hagyományos nyílzápor és a lovasnomád harci bemutató. A helyszínen régészeti kiállítás és jurtatábor is bemutatja a hun, a türk és a magyar örökséget. A szervezők tájékoztatása szerint a Kurultáj minden programja ingyenesen látogatható. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal évvégéig azonban bírságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
19: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugta kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. Kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a három naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép. Ez bárki ingyenesen letöltheti, csak egy okos telefon kell hozzá.
18: A fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható ma is, főként délután lehetnek erősen felhős periódusok, elszórtan zápor zivatar kialakulhat, nagyobb területen a Dunától inkább keletre. A zivatarokat erős viharos széllökés, néhol felhőszakadás is kísérheti. A hőmérséklet a térségben ma még 30 és 38 fok között várható, de jó hír, hogy éjszaka már kellemesebb lesz a hőmérséklet, ugyanis 15 és 22 fok közé hűl vissza a levegő.
20: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
21: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A Rádió egy gongon csak igazi mai sláger megy. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, na meg azokat is, akik az interneten csatlakoztak hozzánk a rádióegygong.hu oldalon. 10 perccel múlt 3 óra. Sziasztok, Kormos Zsolt vagyok. Ebben az órában még mindig nyitva áll a lehetőség, hogy lecsapjatok a Szenkor álló porcívóra és a Jakab-szállási Magyar Kert családi belépőjére. A feladat továbbra is ugyanaz. Ha tudod, melyik az óra slágere, már küldheted is a nyerni szeretnék üzenetet a 0629-414-020-as SMS vagy Viber számunkra. Nem sokára hozom majd a pénteki pletykablokkot egy elképesztő nyári takarítási életmód trükkel, ami fele annyi munkával varázsol tisztaságot a lakásba, így a holnapi munkanap után már tényleg csak pihennetek kell. Jó rádiózást kívánok mindenkinek! Jöhet egy igazi mai sláger, Switch Disco, Rehab és a Sleep Tonight.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert akkor

A Rádió 1 gongot halljátok, 3:30 lesz 10 perc múlva. Péntek délután, amikor az ember tudja, hogy holnap még munkanap vár rá. Kinek van kedve órákig súrolni a lakást a kánikulában? Tegnap találtunk egy zseniális takarítási lifehacket, ami konkrétan megmentheti a hétvégét. A nyári nagy melegben a legidegesítőbb dolog a zuhanykabinra és a csaptelepekre rászáradó vízkő és foltok sora. Ahelyett, hogy maró vegyszerekkel és forró gőzzel izzadnánk a fürdőben, a profi takarítók trükkje a mikroszálas ecetes átfújás. És most figyeljetek, a sütőpapír. Ha a csaptelepeket és az üvegfelületeket takarítás után átdörzsölitek egy egyszerű sütőpapírral, a papírban lévő parafin olyan láthatatlan, vízlepergető védő réteget képez a felületen, hogy a vízcseppek hetekig egyszerűen leperegnek róla, és nem hagynak foltot. Egy perces munka, és kiváltja a hétvégi súrolást. Próbáljátok ki még ma este, és spóroljátok meg a hétvégi takarítást. És ha már tiszta az otthonotok, a Szenkor állóporszívó még mindig gazdára vár a családi belépővel a Jakab-szállási Magyar Kertbe. Következik az óra slágere, jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek a 0629-414-020-as SMS és Viber számunkra. Utána átismételjük a hétvégi időjárás előrejelzést.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát miattatok, a jó zenék miatt, a folyamatos tájékoztatások miatt, ez egy nagy közösség.
2: Jók a zenétek, és nagyon szeretem a műsorra.

0: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Itt a Rádió 1 gong, egy perccel múlt, 3:30. Ma délután még 36 fokot mutatnak majd a hőmérők, de a megnövekvő gomoly felhőkből többfelé lehet zápor, zivatar. Helyenként felhőszakadás vagy jégeső, ami hirtelen visszahűti a levegőt. Az északi szél zivatarok körül viharos is lehet. Holnap a ledolgozós szombaton sok napsütés várható, elszórtan futó záporokkal. Az északi szél élénk lesz, a hajnal 21, a délután 32 fokos frissebb hőmérsékletet hoz. Vasárnap zavartalan napsütésre számíthatunk csapadék nélkül, 33 fokos csúcsértékkel. A szél és a záporok hirtelen érkezhetnek, úgyhogy az ablakokat és a kerti bútorokat rögzítsétek. És ha az eső még nem is, de érkezik már is következő igazi mai slágerünk, Doechii és az Anxiety.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpár festékek szakértője, a Paint Brothers.
1: 2 perc múlva 3:44. Itt a Rádió egy gong, egy gyors helyzetjelentés következik az utakról. Az M5-ösön Kecskemét északnál a 74-es kilométernél csak a Budapest felé vezető felhajtó járható. A 81-es és a 88-as, valamint a 87-es kilométer között hídjavítások miatt sávszűkítés van. Kunszállásnál a 95-ös és a 101-es kilométer között pedig mindkét oldalon lezárták a belső sávot korlátcsere miatt. Bács-Kiskunvár megyében a Taksonyt Kecskeméttel összekötő úton Méntelek határában a 64-es kilométernél elütöttek egy kerékpárost. A helyszínelés idejére az utat lezárták. Kerülni Lajos-Mizse és Kecskemét felé lehet az 5-ös főút érintésével. Az 51-es főúton egyébként Taksonynál sárga táblák terelnek, az 52-esen pedig Fülöpszállás és Solt között több szakaszon félpályás lezárás lassítja a tempót. A tereléseknél figyeljetek a jelzőőrökre és a sárga táblákra. Az útinfo után nem sokára jövünk az utolsó játékosunkkal, a folytatásban pedig itt van Alex Kenji és a Bambole.

0: Halló, halló, Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából, Katit keresem.
1: Igen, én vagyok.
0: Szia, Kati.
1: Ja.
0: Mielőtt elárulod nekünk, hogy melyik volt az óraslágere, ki volt az előadó és mi volt a felvétel címe, hol ért ez a péntek délután, munkában, vagy már a hétvégére készülsz?
1: Hát a takarítással már végeztem.
2: Hát az valami.
1: Egy kis pihenéssel töltem az időt.
0: Oké, jöhet a pihenés, és jöhet az előadó és a felvétel címe is.
1: Ott Abigail.
0: Így van.
1: Rendezi.
0: Ez volt a keresett felvétel, bekerültél te is a fődíjsorsolásba. Örülnél-e egy Szenkor álló porszívónak és egy családi belépőnek a Jakab-szállási Magyar Kertbe?
1: Igen, igen, nagyon örömmel fogadnám.
0: Így, takarítás után is? Még egyszer neki állnál?
1: Igen, így is, igen. Hát a következő takarítás már azzal lehetne csinálni.
0: Egy jó kis porszívózás, nincs is annál jobb. Sok szerencsét kívánok a sorsoláshoz, és további szép délutánt, jó pihenést!
1: Köszönöm szépen!
0: Ezzel lezártuk a játékosok jelentkezését. 4 óra után megérkezünk a nyerő nyár nagy fináléjához, és elhozzuk a nap utolsó pletykáját arról, miért kell a kikapcsolt radiátort maximumra tekerni a nyári hőségben. 5 óra előtt pedig kisorsoljuk a fődíjunkat. A következő órát rövidke reklám és a hírek után Kamrád igazi mai slágerével indítjuk. Jön a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nyerő nyár! A Rádió egy gongol! Nincs még vége a nyári nyeremény hullámnak. Legújabb játékunkban egyszerűen kezelhető állóporszívót nyerhetsz. A takarítás után pedig a családi program egy élő terepasztal bejárása lehet jakabszálláson. Nyerő nyár! Rádió egy gongon! A két éves Soltvadkerti Power Home műszaki bolt és a Magyar Kert Jakabszállás támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
4: Vágysz a mediterrán életérzésre? Gyere a Plaza de la Cabrába, a spanyol udvarba. Egész nyáron fiesta. Több mint 30 koktél, kétféle csapolt spanyol sör, két óriás tévé, autentikus spanyol tapaszok és szuper programok. Minden csütörtökön Summer Terrace Party Kincses Szabival. Péntekenként koktélakciók, meccsnézések, kvízestek és egyszer egy hónapban a népszerű Paella nap. Vár a Plaza de la Cabra Kecskeméten a Piramis udvarházban. Kövess bennünket a Facebookon, Instagramon és TikTokon.
5: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal. Akár 3.200.000 forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
6: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Augusztus 10-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
7: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autoüvegkft.hu.
8: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonderwash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
0: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
9: Vízkorlátozásokat vezettek be több Bács-Kiskunvár megyei településen. 17 felgyógyult madarat engedtek szabadon Kecskemét térségében. Veszélyben a kőrisfák. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A tartós hőség és az aszály miatt több Bács-Kiskunvár megyei településen víztakarékossági intézkedések léptek életbe, írja a baum.hu. Kiskunhalason, Kiskunmajsán, Bácsalmáson, Jánoshalmán és Kiskörösön tilos ivóvízzel locsolni a kerteket, feltölteni a medencéket, csapvízzel autót mosni, valamint működtetni az automata öntöző rendszereket. Több helyen leállították a szökőkutakat is, és a közterületi növényeket furt kutakból származó vízzel öntözik. Az önkormányzatok arra kérik a lakosságot, hogy takarékosan bánjanak az ivóvízzel, és lehetőség szerint eső vagy szürke vizet használjanak öntözésre. Újabb 17 sérült, majd sikeresen felgyógyított madár térhetett vissza a természetes élőhelyére Kecskemét térségében, írja a Keol. A Kiskunsági Nemzeti Park és a Kecskeméti Vadaskert együttműködésének köszönhetően 2 karvajt, 9 vörösvércsét, 5 fehér gólyát és egy sarlós fecskét engedtek szabadon. A madarak korábban különböző sérülések miatt szorultak mentésre, majd állatorvosi ellátást és gondozást kaptak a vadaskertben. A természetbe csak azok az állatok térhetnek vissza, amelyek teljesen felépültek és ismét képesek az önálló életre. Veszélyben a kőrisfák, a kőrisrontó karcsú díszbogár 2 példányát még nyár elején fogták be szakemberek Beregsurány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák, a korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Névih növényegészségügyi osztályvezetője.
10: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, a fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
9: Érkezik a felfrissülést hozó hideg front, a napos időszakokat többfelé zavarhatják ma már felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északias szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, de csak pár fokkal. A csúcs hőmérséklet a térségben így is 29 és 39 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kormos Zsolttal. Csak igazi, mai slágermely.

Szevasz! A Rádió 1. Gongot halljátok, ahol továbbra is csak igazi mai sláger megy. Sziasztok! Rákanyarodunk a péntek délután utolsó, mindent eldöntő órájára, Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és az interneten a radio1gong.hu oldalon. 10 perccel múlt 4 óra. A hangulat és a feszültség ismét a tetőfokára hág a stúdióban. A mikrofonnál Kormos Zsolt. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a napi fődíjsorsolás órájában. A játékra új üzeneteket már nem tudtok küldeni. A kalap megtelt, a számítógépek pedig már pörgetik a neveket. Ráadásul nem sokára kinyitjuk a pletykarovatunkat egy olyan meglepő cikkkel, ami felrobbantotta a netet. Kiderül, miért kell a nyári 36 fokban is maximumra tekerni a kikapcsolt radiátorokat. Az óra végén pedig nem sokára hívjuk a nyerőnyár utolsó fődíj nyertesét. Indulhat a finálé, jöhet egy igazi mai sláger, Accent, Sera, Misha Miller és a Don't Leave.

Magda Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Fél öt lesz 10 perc múlva. Ma délelőtt egy olyan furcsa gépészeti trükk járta meg a hazai sajtót, amit elsőre hallva mindenki csak a fejét fogja. Miért beszélne bárki radiátor tekergetésről a 36 fokos nyári kánikulában? Bár nyáron a fűtésrendszer le van állítva, a szakemberek mégis arra figyelmeztetnek, hogy a termosztatikus radiátor szelepeket teljesen ki kell nyitni, azaz 5-ös fokozatra kell tekerni. Ennek oka, hogyha a szelep egész nyáron zárva marad, a benne lévő finom rugós szerkezet a hőség hatására letapadhat és vízkövesedhet. Amikor ősszel elindul a fűtési szezon, a letapadás miatt a szelep nem nyit ki. A radiátor hideg marad, a javítás pedig méregdrága szakembert igényel. Ha nyáron maximumra tekerjük a gombot, a szelep nyitva marad, nem feszül a rugó, és ősszel zökkenőmentesen indul a fűtés. Úgyhogy tekerjétek át 5-ösre a gombot, és spóroljátok meg az őszi szerelőt. Ezután a meglepő tipp után nem sokára megnézzük a hétvégi időjárás utolsó összegzését, és már érkezik is Imán Beck és a Belly Dancer.

0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Családi nyár a Cserkeszőlőfürdő és Gyógyászati Központban. Egész nyáron minden 7 év alatti gyermeknek 100 forint a belépőjegy. Csobbanjanak nálunk!
2: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal. Akár 3.200.000 forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A Rádió egy gongon 4 perccel járunk fél öt után. Összegezzük a hétvégi időjárást. Ma délután a 36 fokos melegben záporok, zivatarok és viharos széllökések hűthetik vissza a levegőt. Holnap viszont már biztos megérkezik a frissülés. A munkanapon a sok napsütés mellett csak elszórtan lehet futózápor, a szél élénk marad, a hajnali 21 fok után délután kellemes 32 fokos csúcsértékre készülhetünk. Vasárnap igazi strandidő jön, zavartalan napsütéssel és 33 fokos meleggel. Használjátok ki a hétvégi kellemes időt, frissüljetek fel, de ne feledkezzetek meg arról sem, hogy még mindig nagyon fontos a megfelelő mennyiségű folyadék pótlása. Nem sokára jövünk a záró útinfóval, és rövidesen érkezik a fődíjasunk is. Előtte viszont itt van Lady Gaga és a Shallow.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
0: Ez

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Pontosan 3:45 van. Záró közlekedési körkép következik a Rádió 1 gongon. Sajnos nem csak jó híreink vannak. Az M5-ös autópályán a határ felé a Kiskunfélegyháza dél csomópont után a sövényt vágják mozgó terelés mellett a 112-es és a 117-es kilométer között. Így a munkavégzésnél csak egy sávon halad a forgalom, és 2-3 kilométeres a kocsisor. A Taksonyt Kecskeméttel összekötő úton, Méntelek határában a 64-es kilométernél egy kerékpárost korábban elütöttek. Jelenleg még mindig félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ösön Kecskemét északnál a 74-es kilométernél korlátozott a fel- és lehajtás. Az 54-es főúton császártöltésen és hajós felé terelések mellett halad a forgalom. Mindenkinek balesetmentes közlekedést és türelmet kívánunk a pénteki csúcsforgalomban. És most, mobilok a kézbe, jön a fődíj sorsolás. Előtte pedig egy igazi mai sláger, Cyril és a Stumbling In.

0: estét.
1: Kormos Zsolt vagyok, a Rádió 1 Gong stúdiójából. Katit keresem.
0: Szia, igen, én vagyok.
1: Szia, ha elárulod nekünk, hogy nálatok otthon ki a porszívózás felelőse, én elárulom neked, ki nyerte meg a mai fődíjunkat.
0: Hát legfőképpen az én kezemben szokott lenni a porszívó.
1: Ez egy kis célzás valakinek a családban?
0: Akár az is lehet.
1: Akár az is lehet. Akkor most már elárulom neked, megnyerted a fődíjunkat, tiéd a porszívó, és egy családi belépő a Jakab-szállási Magyar Kertbe. Gratulálok!
0: Ó, nagyon szépen köszönöm.
1: Most már
0: jó megkezdés.
1: Sokkal szívesebben fogsz porszívózni, és lehet, hogy akinek a célzást szántad, ő is sokkal szívesebben veszi majd a kezébe ezt a klassz kis szerkezetet. Használtál már ilyet egyébként?
0: Még nem.
1: Akkor elárulom neked, hogy mostantól zsinór nélkül, robotpilóta módban lehet takarítani. Mi lesz az első dolgod, amit felporszívózol bele?
0: Hú, hát szerintem a szobák, mindenképpen a nappalit.
1: A porszívózás után viszont jár egy kis pihenés, megnyertétek a családi belépőt a Jakab-szállási Magyar Kertbe. Jártatok-e már a miniatűr Magyarországon?
0: Nem. Hallottam róla, de még nem voltunk ott.
1: Akkor ez most szuper lehetőség lesz megnőzni a gyerkőcökkel. Holnap ledolgozós szombat van, dolgozni fogsz, vagy otthon töltöd?
0: Nem dolgozom holnap, takarítok.
1: Jó pihenést kívánok, de ne takaríts ki túlságosan, mielőtt megérkezik a porszívó, hogy legyen mit takarítani majd a közeljövőben is.
0: Jó, okay. Nagyon szépen köszönöm, örülök neki.
1: Megérkeztünk mai műsorunk végéhez. Kitartást a holnapi ledolgozós műszakhoz. Pihenjetek egy jót ma este. Holnap 10 órától találkozunk ugyanitt, indítjuk majd a szombati napot. Vigyázzatok magatokra az utakon, hűsítsétek magatokat. Szép estét mindenkinek, és további jó rádiózást. Sziasztok! We'll be right back.

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nyerő nyár! A Rádió egy gongol! Nincs még vége a nyári nyár.

0: szálláson. Nyerő nyár! Rádió egy gongon! A két éves Soltvadkerti Power Home műszaki bolt és a Magyar Kert Jakab szállás támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Coop csemege szalámi 1699 forint. Törzsvásárlóknak a Lenor Spring Awakening öblítő 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
5: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ecofamily napok. Tudatos árak kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Itt egy Orlen.
9: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
10: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
11: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Egy darab többféle kotányi fűszersó, fűszerkeverék vagy fűszerpác csak 349 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
12: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
13: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
12: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
14: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a JP Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
15: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
16: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
17: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
18: Fedezd fel a ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
19: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
18: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
20: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Augusztus 10-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
21: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
22: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonderwash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
23: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
24: Roncsautóját akár 65
0: forint per kilogrammáron átvesszük.
21: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipoparc Kft.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A műsor támogatója a Burger King.
23: És most!
24: Rádió!

0: Ma délutáni Rádió 1 Live Mix, ami két órás indul, tehát a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, és hát Lilivel kapcsolatban óriási híreink vannak. Hello Lili!
1: Ciao Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Regál Lili, menni Ibiza!
1: Igen, hétfőn fogok repülni, és kedden lesz fellépésem Ibizán.
0: Úgyhogy beszélünk erről is mindenféleképpen a következő jó két órában. SMS és Viber számunk 0623111111. Végre itt a hétvége, dobjátok el a munkát, hallgassatok minket, érezzétek jól magatokat. Kezdjük el!
1: Csapjunk is bele, elsőként érkezik a Good Life itt a Rádió 1-en. Csak is a Live Mixben.

0: A Rádió 1-et halljátok, nálunk csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, egész nyáron ez van. Két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i. Ma például Regán Lili. Két fontos közlekedési információ. Baleset az M5-ösön történt nemrég Röszke felé az M0-ás autó csomópontja és Ócsa között. Akkor a torlódás, hogy az már visszahat az M0-ás felől érkezőkre is. Az 5-ös főúton tudtok kerülni, és erős a forgalom az M3-as autópályán Miskolc felé Gödöllő és Gyöngyös között. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Regán Lili Ibizán bulizott nemrég, jövő héten pedig fellépése is lesz Ibizán, amihez szívből gratulálunk, óriási dolog. Hol lesz a fellépésed, és mennyi ideig fogsz játszani?
1: Nagyon szépen köszönöm, hát ez még egy olyan dolog, amit nehéz felfogni. Talán akkor hittem el igazán, amikor megláttam a flyert, és ott volt a nevem, hogy Regán Lili Ibizán fog fellépni. Talán ez az egyik olyan álom DJ-ként, ami a legnagyobb és a legelérhetetlenebbnek tűnik, szóval elképesztően boldog vagyok. Jövő hét kedden lesz a fellépésem, és 2 órát, vagy 1 órát fogok játszani, ez még egyeztetés alatt van, és egy underground szettel készülök.
0: Oh, wow, ami azt jelenti, hogy maga a felkészülés zeneileg, hát ez egy külön sztori ilyenkor.
1: Abszolút, nagyon-nagyon sokat készülök rá, és nagyon izgatott vagyok, hogy ezt az oldalamat is megmutathassam a közönségnek.
0: Gratula, Lili! Nagyon-nagyon fogunk drukkolni, hajrá, 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Na nézzük, hogy mi jön most.
1: Érkezik egy olyan dal, akinek az előadóival találkozhattunk már személyesen a Budapest Parkban. Érkezik Sam Felt és Switch Disco tőlük, ez a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en. Csak is a Live Mixben.
2: A lemezjátszók mögött,

Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. A lemezjátszók mögött Regán Lili,

0: Itt a Rádió 1, csak igazi ma is láger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, dupla erőbedobással mixelünk egész nyáron. Sziasztok, ez egy üzenet, Regálili mixei olyanok, mint a napfény a vihar után. Pörgetnek, de közben gyógyítanak is. Isteni a műsor, köszönöm szépen Roli Fonyódról.
1: De jó, nagyon szépen köszönöm erről a gyógyító dologról, kicsit eszembe jutott a Heal Me, ugye az valami ilyesmiről is szól, amit majd mindenképp hozni fogok a második órában.
0: Mert hogy Lili egészen este 7-ig itt van velünk élőben, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk, és ebben a két órában mindig nagyon keveset beszélünk, úgyhogy menjünk is tovább.
1: Érkezzen egy óriási klasszikus, ami szerintem régen is nagyon jó volt, és most is ebben az új köntösben. Ez az It Feels So Good, ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. A lemezjátszók mögött. Regál.

0: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to Radio 1.
1: Igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. A lemezjátszók mögött Regán Lili.

0: Lost Frequencies és a Rise, és annak is a fantasztikus Paradox remixe, ez abszolút Regálili exkluzív. Ezt a zenét itt nálunk a Rádió 1-en, ebben a változatban csak Lili játsza.
1: Ennek nagyon örülök, nekem óriási kedvencem egyébként, annyira tele van különleges hangokkal.
0: Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 2 órában, szép délután Lili és Geri, ez a mai Summer Mix isteni, igazán üdítő egy kimerítő hét után, ezt hallgatom minden délután. Nyitás előtti felkészülés, egy hét múlva jön a sütés. Várunk mindenkit szeretettel, friss zsemlével, kiflivel. A Blahalújza télen lesz új üzletünk, veletek minden nap újra lendülünk. Szerezte Hajnalka.
1: De jó, ez nagyon cuki. Köszi, hogy elküldted nekünk, amúgy bírom az ilyen ötletes SMS-eket.
0: Nagyon cuki vagy, Hajni, és bármivel is foglalkoztok, jó munkát kívánunk nektek. Maradunk még 1 órán keresztül, nem állunk le, úgyhogy egy rövid hidratációs szünetet tartunk Lilivel, iszunk egy csomó vizet, jön a Hydration Break, aztán pedig itt vagyunk veletek még 1 órán át, jó?
1: Ne menjetek messzire.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. 2 termékvásárlásakor az Aventa Plus Relax üdítőital 319 forint, 4 termékvásárlásakor a 250 ml-es Hell energiaital 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Utaz biztonságban a Kolonnade biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
8: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
9: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
10: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysk-nél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
12: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
13: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le a kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért. Augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
14: Itt egy Orlen.
15: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
16: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
17: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
18: Nem sírok, csak az allergia.
17: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
18: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
17: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
19: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
20: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
21: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
21: Reklámot hallottak.
22: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Elmúlt este 6. Hello mindenkinek, szuper hétvégét! Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, szokás szerint 2 órában. Mellettem Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en, és hát gőzerővel készül az első ibizai fellépésére, ami jövő héten lesz. Hello Lili, még egyszer!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót! Annyira jó érzés ezt hallani, még mindig nem fogtam fel talán. Elképesztően várom, és most már mindjárt itt van a jövő étked.
0: Bizony, sztorizunk erről is, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Várjátok tehát még egy órányi élő mix, menjünk tovább.
1: Csapjunk is bele, érkezik egy olyan előadó, aki szerintem nagyon különleges hangzásvilággal rendelkezik. Szerintem akkor jó egyébként egy DJ, hogyha ez elmondható róla, ők nem mások, mint a Purple Disco Machine és a Wonderful Life itt a Rádió 1-en. Csak is a Live Mixben.
2: Rádió 1 Live Mix Summer Edition. We'll be right back.

0: igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig.
1: Hey, this is Purple Disco Machine and you are listening to Radio 1.
0: Ez a Rádió Egy Live Mix.

0: Live-on és az Out My Head pénteken kora este a Rádió 1-en, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelünk, most a Regál Lilit mellettem élőben a lemezjátszói mögött. Közlekedési információk jönnek, frissek és nagyon fontosak. Személyautó és kamion karambolozott a 86-os főúton Szombathely keleti határában a 87-es főúti körforgalomnál. Nagy dugó van, és tart a péntek esti csúcs az autópályáinkon. Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-as autóút között, és lassú haladásra készüljetek az M3-ason is, Miskolc felé, különösen Gödöllő és Gyöngyös között. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Úgy izgulok Lili miatt, remélem ellövi Ibizán a Hilmit, írja Viberen Norbi.
2: Hát az nem maradhat el, az egy darabka belőlem tulajdonképpen.
0: Bizonyám, mert hogy Regál Lilinek, ha nem hallgattatok volna minket az előző órában, Ibizán lesz az első fellépése, vagy az első ibizai fellépése lesz jövő héten kedden. Rehab lejátszotta a Hilmit, én azt jól tudom.
2: Igen, képzeld, Geri, hogy tök érdekes, mert én mindig úgy írok dalt, amikor éppen elkap az iklet, így írtam meg a Dreamint, az I Don't Know-t, a Blue Heart-ot Chris Willis-tel, és a Hilminél pedig igazából nem is volt tervem az, hogy kihozzam ezt a dalt, szerettem volna kiírni magamból az érzéseimet, és úgy tűnik, hogy egyébként számokban, YouTube nézettségben magasan ez a legerősebb eddig, és lehet, hogy tényleg igaz, hogy a spontán dolgokból születnek a legjobb dolgok, és Rehab lejátszotta a rádió műsorába, ami nekem egy óriási dolog, hiszen a világ egyik legnagyobb és legjobb DJ-je, úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok.
0: És ha valaki esetleg nem tudná, hogy miről szól ez a dal, szerintem ezt is mondjuk el, mert ennek a dalnak egy nagyon fontos üzenete van.
2: Igen, hát ezen a ponton picit úgy éreztem, hogy nem tudtam, hogy hogyan tovább, kicsit mélyen éreztem magam lelkileg, és szerettem volna terápiás jelleggel kiírni magamból ezeket a sorokat, ugye erről is szól, hogy gyógyíts meg, és azt éreztem, hogy amikor végeztem ennek a dalnak a megírásával, sokkal jobban lettem, és szeretném, hogyha a hallgatóknak is át tudnám adni ezt az érzést.
0: Úgyhogy jöjjön akkor most itt és most ez a dal.
2: Érkezik, tehát, ahogy mondtam, egy darabka belőlem, ez nem más, mint a Hilmi, a legújabb saját dalom itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
3: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Regán Lili. A házigazda Juhász Geri.

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Regál Lili. Regál Lili. A házigazda Juhász Geri. Rádió.

mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. A lemezjátszók mögött Regán Lili.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, egész nyáron dupla erőbedobással két órán át mixelünk, mellettem Regál Lili a lemezjátszói mögött, ez Fader volt és a Goodbye, és hát ez a remix is abszolút Rádió 1 és Regál Lili exkluzív.
1: Ennek mindig nagyon örülök, egyébként ez egy eldugott kincs, nem egy ismert remix, én mindig keresem az ilyeneket.
0: Ezt az SMS-t figyeljétek, sziasztok, a 92 éves nagymamámat viszem haza éppen autóval, tiszoltok a kocsiban, azt mondja a mama, te, ez nem is rossz, ki muzsikál, hol lehet ezt hallgatni? Én is szívesen hallgatnám minél többet, imádom a mamikámat, írja nekünk valaki, hát kész csók a nagyinak.
1: Aj, óriási ölelés, hát nagyon örülök, hogy tetszik.
0: Így van.
1: Köszönöm szépen.
0: Mindenki, akinek még van nagymamája, gyorsan hívja fel, ha át tudtok hozzá szaladni, akkor gyorsan menjetek oda, ölelgessétek meg, adjatok neki sok-sok vizet. Mi is elmegyünk most egy rövid hidratációs szünetre, jön az újabb Hydration Break, aztán pedig Regál Lilivel itt vagyunk még szűk fél órán át, jó?
1: Pontosan, perceken belül jövünk vissza.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
5: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Kecskeméten, az Izsáki úti Tescóban.
6: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a JP autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
7: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
8: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
7: Részletek tanévkezdés.osam.hu.

0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
1: Mondok szakmákat, tessék. Jó. És akkor döntjük, flörtölünk velük, vagy nem. Orvos, fehér köpeny.
2: Flörtöl... volt bőrgyógyász. Gyönyörű.
1: Jön egy nagyon szexi asztalos.
3: 100%-os pleasure. Alapból én azt szeretem, hogy egy kicsit irányítják a gondolataimat, hogy ott vagyok elveszve, hogy figyelj, nem tudom, mit csinálják ez az előszobában, és akkor azt mondják.
1: És így is beszélsz, ez jó? Ez
3: igen, igen.
1: Nem tudom, hát kicsit el vagyok veszve.
3: Van nekem kabátom, hogy cip, mi legyen?
1: Mondjuk, ha így beszélsz, hogy megyek hozzád asztalos, megcsinálok bármit, mert nem jönnek hozzá.
3: Szóval sok puha törölköző, szóval teszem. És akkor ő azt mondja neked, hogy figyelj, dárányom, tudod? És akkor mondja, mit, hogy kell csinálni? És azt mondja, ez egy férfi. Én azt szeretem, hogyha kicsit ugye nem kedves, tudod? Nem tudom előtt, hogy utálom, vagy nagyon tetszik. Verbális oda vagy szólítva a falhoz egy kicsit.
1: Nagyon jó.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Regán Lili. Regán Lili. A házigazda Juhász Geri.

0: Amy McDonald és a This is the Life volt ennek a fantasztikus dalnak az eredeti változata. Sam Felt és a Switch Disco készítettek közösen. Ez volt a Sleep Tonight a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron 2 órán át mixelünk. Ilyenkor napközben mellette most Regál Lili a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mivel megyünk tovább.
1: Érkezzen egy olyan dal, ami hatalmas mérföldkő volt az életemben, hiszen Chris Willis-szel közösen készítettem, aki egyébként rám írt, hogy nagyon szívesen dolgozna velem együtt újra. Ez óriási megtiszteltetés. Úgyhogy érkezzen a Blue Heart, egy saját darab itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
2: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. A lemezjátszók mögött reggel.

0: Brandy és Monica, The Boy Is Mine, ez volt ennek a fantasztikus dalnak az eredeti változata, Firebeats dolgozta át, Give It Up címmel pörgette Regán Lili az elmúlt két órában, ő állt a lemezjátszók mögött, itt a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben, de úgy is mondhatnám, hogy az, akire büszkék vagyunk robotunkban, Regán Lili mixelt ma.
1: Nagyon szépen köszönöm, Geri, olyan kedves vagy velem mindig.
0: Hát mert ez egy óriási dolog, szóval Regán Lili Ibizán is bemutatkozik fellépőként jövő héten.
1: Pontosan, egyébként szeretnék videóst vinni magammal, tehát mindenképp lesznek tartalmak, ezt szeretném megörökíteni, hiszen ez egy óriási megtiszteltetés nekem, úgyhogy mindenképp be fogok számolni az élményekről.
0: Helyes, Lili, nagyon várjuk, tedd oda, jó szórakozást kívánunk, remélem, hogy élvezni fogod ezt a fellépést, és akkor mi találkozunk jövő héten.
1: Pontosan, köszönöm szépen, hogy velem voltatok, vezessetek óvatosan, és szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: És maradjatok rögtön, énekel Kamrád! Vele kezdjük a Rádió 1 kívánság műsort, a számunk 0620-311-111.
2: A műsor támogatója a Burger King.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
11: A 650 vagy 750 g-os Purina One száraz macska eledel csak 1799 forint.
10: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
12: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
13: Augusztusban bármikor. Hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
3: Reklámot hallottak.
14: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
15: Nagyon szeretem a présgépes videókat, amikor egy présgép így jön lefele.
16: És különböző anyagokat tesznek
15: és
16: be.
15: És különböző anyagokat tesznek be. Lássuk egy műanyag kacsát, biliárdgolyót, motort beleraknak. Érted?
16: Hangosan hallgatod, vagy
15: hangosan,
16: nézed?
15: Hangosan.
16: Tehát kell a hang is hozzá.
15: És akkor megnézek egy 4-5-5. Igen, azt nagyon szeretem, basszus. Az nagyon jó. És beleraknak egy, mit tudom, egy jávát, érted, vagy egy bringát, az is szétmegy.
17: Jó reggelt, sziasztok!
15: Hello, Anna!
17: Nagyon szép, vékony, ázsiai csaj, aki zabál.
15: Ugyanebben vagyok most kutyába. Kutya közeli?
16: Kutyát eszik valaki.
15: Kutya, nem, kutya, ja, ül a kutya, csak a fejét mutatják, nagyon jól van bemikrofonozva, és etetik a kutyát.
17: Igen.
15: Egy bélszín, tudod, egy nagy steak darab, egy hagyma, egy brokkoli, egy paradicsom, és azt nézed fél percig, hogy a kutya közelről felfalja a kaját.
17: Ugyanez.
15: Olyan ASMR van. Hallod, hogy nagyon jól van fölvéve. Van olyan is, hogy sziszonyakában van egy kamera, nézheted, merre megy egész nap, mit csinál. Na, ilyet még nem láttam. Szőnyegtisztítás, bámulatos. Az Anna is néz szőnyegtisztítás. Ő ma nézi. A legjobb a fülzsír. Ildikó írja.
16: Fülzsír eltávolítás vákumos géppel.
15: Elképesztő. Mennyi idő mehet el erre, gondold el. Van egy láj, ahol hörcsögök futtak egy futókerékben, de olyan is, ahol csukok alszanak.
16: Ez néha Annáé.
15: Szerintem ez valahogy ledobja az agyad egy kicsit az égszíjat, nem?
16: Hát egy ilyen pihenőidőt kapsz magad.
15: Van egy kicsi pihenőidőd, csak úgy flash-elsz, nézed, elbambulsz, és úgy nem csinálsz semmit.
17: Azt is szerettem nézni, amikor hörcsögnek, vannak ilyen pici kis gumipapucsokat csinálnak állatkáknak, és akkor abba mászkál. Meg amikor nyuszik, eszik az epret például, azt is imádom, és akkor ilyen tiszta kis epres a szájuk, és akkor így leültetik őket, és koktélparadicsomot meg epret majszolgatnak. Nagyon cuki.
15: Teljesen beteg az ember. Teljesen beteg. Nem vagyunk normálisak. Szerintem tényleg a megőrülés határán vagyunk.
14: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most! Rádió E! Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: Eri, ha szeretnétek valakinek egy dalt, egy üzenetet vagy egy meglepetés hívást, este 8-ig szokás szerint számíthattok rám. Halló, halló!
1: Szia, Gyula vagyok, és a Sakirától kérném a legújabb zenét.
0: Oké, ez ugye az idei foci VB hivatalos dala, kinek menjen?
1: Minden hallgatónak és nektek a stúdióba. Szuperak vagytok, és így tovább.
0: Nagyon szépen köszönjük, és akkor jön a dal, ami emberek millióit kötötte össze szerte a világon, országoktól, vallástól és minden mástól függetlenül. Shakira, Die Die!

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló.
1: Penny vagyok. Páromnak szeretném kérni Ray Daltontól valamelyik számát, legyen a legújabb.
0: Oké, jó választás ez a Blood Run-in. Hogy hívják a párodat?
1: Péter, úgyhogy szóljon neki ez a szám.
0: Indítom is, és szuper nyári hétvégét kívánok mind a kettőtöknek.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Cold water, hideg víz, na ezt kell most nagyon, hidratáljatok, és közben kérjétek a kedvenceiteket. Halló, halló!
1: Szia, Tomi vagyok!
0: Szia, Tomi! Mit játszok neked?
1: Pesker Vigitől egy dalt.
0: Oké, és kinek menjen?
1: Tomikának, a fiamnak.
0: Üzensz neki valamit?
1: Hát, hogy nagyon jó volt a lovaglás, csak így tovább.
0: De menő, na ez akkor most neki szólít a Rádió 1-en. Nagy Bogi, dess, és a Jól leszek újra.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Fecó a vonalban, parancsolj!
1: Kettőt szeretünk írni Brigittának, életem értelmének.
0: És mit üzensz neki?
1: Nagyon szeretem, és holnap remélem jót partizunk az idiotis bulin.
0: De jók vagytok, biztos, hogy óriási buli lesz. Korán érkeztek, majd nyugtass meg.
1: Hát, minél előbb próbálkozunk.
0: Nagyon helyes, érezzétek jól magatokat, ez pedig Kettő, és a Turn the Lights Off.

0: A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy.
1: Let's get down to business.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez volt Tiesto és a The Business, és ha még nem hallottátok volna a nagy hírt, Tiesto játssza a holnapi guest mixünket a Word is Mine Radio Show-ban éjféltől. Tehát még egyszer egy órás exkluzív Tiesto guest mix telistele isteni trendzenékkel holnap éjfél után. Halló, halló!
1: Gyöngyi vagyok, és Kamráttól kérek Mátének, a fiamnak egy számot.
0: Akkor jön is tőle az egyik legújabb, a Hug Yourself itt a Rádió 1-en. Ölelés mind a kettőtöknek, és szép nyári hétvégét.
1: Köszönöm, viszont.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igaz

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 Live Mix egész nyáron 2 órás, emiatt a Rádió 1 kívánságműsor csak egy, de mind a kettőben nagyon kevés a duma és nagyon jó a zene. Halló?
1: Kira vagyok. Taylor Swiftet szeretném kérni.
0: És kinek menjen?
1: A szüleimnek.
0: Üzensz nekik valamit?
1: Igen, azt én nagyon szeretem őket.
0: Most biztos nagyon örülnek, ha hallják ezt. Mit csináltok hétvégén?
1: Strandon leszek.
0: Nagyon jól csinálod, isteni strandidő lesz. Taylor Swift, Opel Eye, ez most a tiétek itt a rádió.

0: A Rádió Egyet halljátok, jön a diszkósít, úgyhogy én tartok egy órás hidratációs szünetet. Juhász Geri kijelentkezik, találkozunk egy óra múlva a World is Mine Radio Show-ban a Hydration Break után. Mindenkinek szuper nyári hétvégét. Sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió Egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Nagyon szeretem a présgépes videókat, amikor egy présgép így jön lefele.
5: És különböző anyagokat tesznek
4: és különböző anyagokat tesznek be alá. És egy műanyag kacsát, biliárdgolyót, motort beleraknak. Érted?
5: Hangosan hallgatod, vagy
4: hangosan.
5: Tehát kell a hang is hozzá.
4: És akkor megnézek egy 4-5-5. Igen, azt nagyon szeretem, basszus. Az nagyon jó. És beleraknak egy, mit tudom, egy jávát, érted, vagy egy bringát, az is szétmegy.
6: Jó reggelt,
4: Anna.
6: Nagyon szép, vékony, ázsiai csaj, aki zabál.
4: Ugyanebben vagyok most kutyába. Kutya közeli?
5: Kutyát eszik valaki.
4: Kutya, nem, kutya, ja, ül a kutya, csak a fejét mutatják, nagyon jól van bemikrofonozva, és etetik a kutyát.
6: Igen.
4: Egy bélszín, tudod, egy nagy steak darab, egy hagyma, egy brokkoli, egy paradicsom, és azt nézed fél percig, hogy a kutya közelről felfalja a kaját. Olyan ASMR van. Hallod, hogy nagyon jól van fölvéve. Van olyan, hogy sziszonyakában van egy kamera, nézheted, merre megy egész nap, mit csinál. Na, ilyet még nem láttam. Szőnyegtisztítás, bámulatos. Az Anna is néz szőnyegtisztítás. Aztán most ő ma nézi. A legjobb a fülzsír. Ildikó írja.
5: Fülzsír eltávolítás vákumos géppel.
4: Elképesztő. Mennyi idő mehet el erre, gondold el. Van egy láj, ahol hörcsögök futtak egy futókerékben, de olyan is, ahol csukok alszanak.
5: Ez néha Annáé.
4: Szerintem ez valahogy ledobja az agyad egy kicsit az égszíjat, nem?
5: Hát egy ilyen pihenőidőt kapsz magad.
4: Van egy kicsi pihenőidőd, csak úgy flashelsz, nézed, elbambulsz, és úgy nem csinálsz semmit.
6: Azt is szerettem nézni, amikor hörcsögnek, vannak ilyen pici kis gumipapucsokat csinálnak állatkáknak, és akkor abba mászkál. Meg amikor nyuszik, eszik az epret például, azt is imádom, és akkor ilyen tiszta kis epres a szájuk, és akkor így leültetik őket, és koktél paradicsomot meg epret majszolgatnak. Nagyon cuki.
4: Teljesen beteg az ember. Teljesen beteg. Nem vagyunk normálisak. Szerintem tényleg a megőrülés határán vagyunk.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
8: Diszkó!
3: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
9: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió Egy esti show-ja, a diszkósít az igazi mai slágerekkel, nem káverekkel, meg retro feldolgozás. Na, szóval a lejátszóknál Bárány Attila, a mikrofonoknál DJ Junior és Hanvai PG.
10: Nem mondok semmit, tényleg nem mondok semmit.
9: Inkább köszönjél itt!
10: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, FM-en, weben, applikáción. Kell a segítség a Bárának, itt vagyok.
11: Ladies and gentlemen, my damon, Herman, messzi, hölgyeim és uraim, fiúk, lenk, miért tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen este 9-ig.
9: Most pedig kezdünk igazi mai slágerre, jön a

0: Diszkosit Radio Show, rád egy ilyen 100% tisztaságú magas BPM tartom, Adrian színül a zenékkel, Bárány Attila mixer, itt ahol vagy meg a Junior, és már csak egyet kell aludni, aki nagyon bulizik, annak egyet sem, mert holnap már egy órakor lehet érkezni az Óbudai szigetre, hiszen DJ Oti lesz, valamint a barátai, én magyarul mondom ezt, de egyébként nyilván németül szól az egész történet, úgyhogy mi is ott leszünk, lesz meglepetés, és lesz Diszkosit after. Sátor?
1: Sátor.
2: Sátorban lesz az after.
0: Sátorban lesz az after?
3: Nem, valami sátorban lesz, de ez nem.
0: De mi nem? Sátorban lesz.
2: Hol leszünk egyébként a nagy színpadon, mert azt így tudod?
3: Nem. Majd ott a helyszínen. Meglátom, és majd csinálunk egy videót, hogy na, ott leszünk.
2: Ott amúgy az. Ő az egyik főszervező. Ez jó. Információt, szerintem menjünk tovább.
3: Igen, szerintem csak érezzük jól magunkat. Na, jön egy igazi mai sláger megint, mert hogy ez a Shine, méghozzá Üsieltől, David Gettától, French Montanától és Eden Martintól itt a rádió egyen a Diszkosidben.
2: Második új, beteg vagy?
3: Nem.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megdiszkosít a Radio Show DJ Juniorral, Bárjantel és velem Hambai PG-vel. Nagyon-nagyon fontos, hogy én félőben vagyok, de nagyon, mert hogy ma este 8 órától Balaton Fűzfőn várok már mindenkit, sok-sok szeretettel, lehet velem egy jó éjszakait bobozni.
1: Én is félőben vagyok, mert hogy 8:30-tól Csorváson húzom, és aztán utána megyek éjfélre Hajdúszoboszlóra. Most azonban jönnek az ünnepeltek. Névnaposok ma többek között az Ibolyák, Afroditék, Arabellák, Cseperkék, Donátok és Donatellák, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Hubik Sándor és Boda Laci. Isten éltesse az ünnepeteket.
0: Én már csak annyit akartam hozzátenni, hogy vagy sátorba, vagy nem sátorba, de lesz diszkosít after a DJ Otin. Olyan 22:30-22:45 környékén kezdünk, a Hanvai PG indítja a bulit, aztán jön Bárány Attila, és utána én fejezem be. Tehát diszkosít helyszín, ez nagyon fontos. Minek hívjuk ezt most? Legends? Vagy?
1: Ez diszkosít.
0: Nagyon fontos.

0: Ja, partjáról.
1: És ott mi lesz?
2: Én.
1: Klasszik hauza. Jó, a hülyeséget félretéve, most jön a retro, illetve cover, nem, mert ez nem retro, ez cover. No, don't stop, like the original. 2020,
0: New Year.

0: Diszkos itt a rádió, egyen az igazi, ma is lágereket, ma Bárány Attila pörgeti, de csak felvételről megyünk, gyerekek, és itt jön majd az igazolás, hogy várjál csak, tényleg jön? Jön? Nem, most megint káver jön. Mindegy.
1: De egyébként duplán nyúltál, csak egyet akartam mondani a dalt is, meg a szöveget is, hogy kell.
2: Akkor valami régi fog jönni.
1: Igen, valami régi.
0: Nem, ez klubzene. Egyébként én ebben, nem, viccen kívül én ebben teszek különbséget. Tehát, hogyha retro dolgozol föl, az retro, maradjunk ennyiben. De tényleg, hogyha klubzenét.
1: Nem mi a retro?
0: Tehát house zenét, elektronikus zenét, az cover.
1: De mi a retro? Mert a retro egyébként nem zenei stílus, az egy életérzés.
0: Akkor
1: de. Ez egy életérzés.
0: 100%.
2: Jézus, már ez miről beszéltek? A semmi értelme.
0: 100%-osan retro, csak.
1: Tényleg, elolvasol erről egy cikket, hogy mi a retro, nem azt írják, hogy zenei stílus, hanem azt, hogy ez életérzés.
0: Én nem olvasok erről, nekem ez sziki.
1: De Bárány, beírod, akkor kiírj, hogy retro. Az már.
2: Hát a Junior beírod, ugyanúgy kiírj, hogy retro, nálam meg nem írj. Ennyi.
1: Jó, kérdés, mi ötvenet túlépted, hogy beírod, hogy hamvai 50.

0: Ez a Rádió egy esti show, a Diszkocsit Rádió show, immár 20 éve itt vagyunk veletek, és szomorítjuk mindenki életét. Este 8 és 9 között a Rádió egyen, de szerintem egészen jól sikerül ez, mert úgy néz ki, hogy még maradunk egy ideig itt a Bárány Halmai, meg a Junior.
1: Nem, mit szoktam mondani erre? Igen. Továbbra is gusztustalan népszerűek vagyunk.
2: Ezt mondják egyébként, és erről itt eszembe, hogy ha már itt a népszerűségről van szó, van egy klub, ami nálam nagyon-nagyon népszerű, öttevényen egy szórakozó hely, egy család üzemelteti már évtizedek óta, és szenzációs hangulat és élmények kötnek minden egyes esetben ehhez a helyszínhez. Szombaton ide érkezem. A legutolsó ilyen élményem, hogy amikor megérkeztem tavaly az egyik fellépésem, akkor alacsony volt a diszkos pult, szóltam a tulajdonosnak, kiment hátra a fészerbe, visszajött egy tolstokkal megmérte, hogy milyen széles a pult, és újabb 5 perc múlva behozott 2 fát, és alá tett a pult alá, és jó volt a magasság.
1: Fantasztikus. Ez egy mesterember.
2: Zseniális.
0: Jó, de ezt te is meg tudtad volna csinálni.
2: Hát gyerekek, csak közben kidiszkózik.
1: Most mi van akkor, hogyha egy évvel ezelőtt zenéből csinálsz új verziót? Cover. Mondjuk így. Oké, okay, mondjuk nevezzük nevén, oké?
2: Okay?
1: Thomas lesz? Collins, JDD Circle. Ez az Ibiza, mert ugye Made in Ibiza-ra csináltam külön egy dalt, és ezt le is játszottam múlt héten szombaton, és nagy sikerrel szólt. Nem csak itt a Rádió egyen, hanem ott, azon a bizonyos bulin, ahova jövőre érkezünk újból, és...

0: csak igaz, ma is Lager meg diszkosít Radio Show. Búcsút ma estére DJ Junior, bár Ánti lesz, jó magam, Hanvai PG.
1: Újjal! Yeah. No. Sogyörű végre!
2: De ez is cover.
0: Ez ilyen 50-50 százalék akkor.
2: New cover.
3: Oké, én DJ Junior voltam, én egyedül szombaton és a srácokkal együtt. A DJ ott én leszek megtalálható, lesz meglepetés rész, úgyhogy gyertek korán, és ezen kívül az after partin is ott leszünk, hiszen diszkosít lesz, hogy sátorban, még nem tudjuk, de lesz egy külön helyszín, ahol mi fogunk játszani, ha jól emlékszem, 4 órán keresztül. Én ezzel búcsúzom, szevasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok, és nálak Hanvai PG voltam ma este, ugye este 8-tól, és ennek köszönhetően már is kiderült, hogy félőben voltam, ugye Balatonfűzfőrmárok, mindenki sok-sok szeretettel, holnap pedig tessék elindulni, egykor már elkezdődik a beeresztés az Óbudai szigeten, és onnantól kezdve, hát a legrosszabb esetben 4 óra lesz, mire bejuttok, de hát azért tessék oda jönni időbe, és ne egyszerre, az nagyon-nagyon fontos, sok meglepetéssel, többek között mi is ott leszünk, ugyebár DJ Oti programjába, utána pedig majd hajnal 1-től 5 reményen várok mindenkit sok-sok szeretettel. Szavaztok!
1: Ma én már Csorváson húzom a talpalávalót, aztán éjféltől játszom Hajdúszoboszlón, holnap pedig délután 2-től kint leszek az Óbudai nagyréten, mert hogy DJ Oti Undi Freund és a szervezők egyike vagyok, magyarán nekem ott a helyem mindenképpen. És ahogy ígértem, egy új coverrel fogok búcsúzni. Bia, Rehab, Can't Touch This, viszontlátásra!
0: Can't Touch This, az

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden

0: Rádiómex.
1: Ne csak álmodozz! Hallgass jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió Egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

Baby. World is Mine Radio Show starts now. World is Mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Rengeteg friss zene és nagyon sok extra különlegesség vár rátok a

0: tovább. Akármikor meghallom ezt a dalt, egy hölgy jut eszembe, aki kispiros ruhában van, nagy kalappal és egy martini szűcsölgetés közben.
1: De szép kép!
0: És közben jönnek lépsz, hogy bábolé, bábolé! Mondjuk az olasz tengerparton.
1: Igen.
0: Úgyhogy érkezik Alex Kenji és a bábolé itt a Rádió 1-en a World is My Radio.

0: Megint egy David Guetta dal, amire Begi nagyon büszke lehetsz, te játszottad elsőként, és most már pörgeti nálunk mindenki.
1: Mert egy jó dal, és annak idején az eredetét is játszottam valamikor a 2000-es évek elején, mert hogy egy régi dal új köntösben érkezik, ez nem más, mint a Just the Way You Are, Milky és David Guetta közöse itt a Rádió 1-en, a World is My Radio.

0: fantasztikus újdonsága, ami egy igazi magyar sikertörténet, hiszen ugye ennek a dalnak a kiinduló pontja egy magyar zene volt, ami az AI segítségével készült, és ez a változat ismét az érre állt a Beatporton.
1: Így van, Jugel és a Move Into The Sun, és érdemes odafigyelni, hiszen az úriember hamarosan érkezik Magyarországra, és élőben is meghallgathatjátok a nyár legnagyobb slágerét. Ezt pörgetem most itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: miről sztorizni Pulmex-el is 11 és éjfél között, most pedig Hypaton jön, aki David Guetta fedezett fel.
1: És azóta is dolgoznak együtt, és milyen jól teszik, hogy együtt dolgoznak. Ez most egy önálló dala, az Out of My Head, itt a Rádió 1-en, a Verdi's Man Radio Show-ban.

0: Warren és az Ordinary, na ezt a különleges változatot is csak nálunk hallhatjátok, kizárólag a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és Lotfi Begivel 10 óra után lépünk majd oda a gázra, úgy igazán?
1: Tekerünk a hangulaton, és a lendületen nem menjetek sehova.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgass jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió Egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Filthy Baggy.
1: World is Mine Radio Show starts now.
2: The world is mine.
3: Elmúlt este 10. Hello mindenkinek! Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és együtt hangolódunk a hétvégére. Még

0: Max, éjfél után pedig a Stadium X a lemezjátszói mögött Joel Corey érkezik, aki egyébként modellként kezdte a karrierjét, a felső test, hát az rendben van.
1: Elég sikeres karriert futott be a house műfaján belül, és nagyon jó dalokkal ajándékozott meg minket. Ilyen lesz a következő, és érkezik a Be Alright itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.
2: Hi Hungary, this is Joel Corey, and you're listening to the World Is Mine Radio Show.

0: Meg én neked is még egyszer.
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, szevasztok.
0: És ebben a megszólalásban szándékosan keveset dumálunk, hagyjuk menni, hullámozni ezt a mai mixet. Mivel folytatjuk?
1: Egy igazi ibizai klubhimnusztán megyünk tovább. Érkezik a Spirit Higher, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Két igazi ausztrál nagyágyú, Fisher és a Tones and I, ez volt a Favor a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mit teszel rá erre, Begi?
1: Egy különleges mashup-pal megyünk tovább, érkezik Tujamo és Florida találkozása, ez nem más, mint a Low, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show pénteki különkiadása 4 órában, ebből 2-t szokás szerint Lotfi begitöltötte a lemezjátszóim mögött. Nincs reklám, megyünk tovább megszakítás nélkül. Már is kezd Full Max élőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mindjárt este 11, hello mindenkinek, innentől Pulmex a házban, 110% felett leszünk mostantól kezdve minden értelemben. Ugye Pulmex az egyetlen magyar lemezlovas, akit Martin Garrix követ az Instagramon, és most már egy új beceneved is van. Mr. Tomorrowland!
1: Ez hello! Az! Hello! Sziasztok rádiósok! Köszöntök mindenkit ezen a szép péntek estén. Elég meleg van, de készültünk olyan slágerekkel, amik reméljük, hogy akkora flót adnak, hogy leütik az egész országot.
0: Így legyen, úgyhogy hűsítő zenék jönnek, közben felforrósítjuk a hangulatot, ráhangolunk benneteket a hétvégi bulikra, tudjátok nézni is a műsort, megyünk élőben a YouTube csatornánkon, sőt a rádió egy hivatalos TikTok csatornáján is elindítottunk egy élő közvetítést, SMS és Viber számunk 0623111111, csapjunk bele!
1: És rengeteg újdonsággal készültem nektek, és tényleg igyekszem azt a flót hozni, amit megszokhatatok tőlem, viszont kezdésként egy igazi nyári forró hangulatú zenét hoztam el nektek, Alex Kenji és a Bambolé itt a Rádégyen a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine Radio Show.

0: Gábor Korfuról is titeket hallgatunk. Hajrá Pulmex! Üdvözlete Luca, Ági, Ádám és Laci.
1: Jaj, de jó fejek vagytok, köszönöm szépen. Gondolom, hogy nyaraltak, úgyhogy akkor jó nyaralás nektek.
0: Így van, érezzétek jól magatokat. De jó újra látni élőben titeket, és végre megint szólt a headlight, szuperek vagytok. Pulmex, kövesd az álmaidat, mi mindig itt leszünk mögötted, büszkék vagyunk rád, de nem csak a Tomorrowland miatt. Sok puszi Adrián, ez pedig az anyukát küldte nekünk Viberen.
1: Köszönöm szépen.
0: Puszi neki, a jó
1: egészséget.
0: Így van, és megjártad Olaszországot is a múlt héten. Milyen eseményen voltál, mi történt, és mi volt a legjobb élményed?
1: Egy egyetemi Európa bajnokságon voltam, és ott voltam kint játékosként, még a Pécsi Egyetemen végeztem tavaly, és akkor velük utaztam idén is. Ugye, 3 éve járunk már ilyenfajta versenyekre, és képzeljétek el, hogy óriási volt. Salerno megyében voltunk, Fisianóban voltunk, volt a versenyközpontunk, és akkor onnan járkáltunk le a tengerpartra, meg stb. És az a lehetőség jött velem szembe, hogy fellépettem ott a fanzonban a záró ceremónia előtti nap, előtti este. Egy egész korai időpontot kaptam, viszont az összes sportoló, aki az előző években már volt bulimon, mert még a egy-két vagy két évben is Magyarországon volt ez a fajta verseny, és ott azért szintén meghívást kaptam, és felléptem, úgyhogy sok ismerős arc volt, és ők odajöttek korán, úgyhogy egy ilyen 150 fős tömeggel egy olyan 30 perces szettet nyomtunk le, hogy mindenki ájulás szélén volt a végén, és tényleg a magyarok is, meg mindenki, aki csak számított, ott volt, és tényleg óriásit mentünk, ezt hamarosan posztolni fogom a social médiámon, mert megér egy ilyen kis sztorit, hogy kevés emberrel is lehet nagyon-nagyon jó bulit csinálni, mert egyébként a helyszínre több ezer ember elfélt éjszaka, viszont nagyon korán volt még, viszont az a 150 ember, aki ott volt kb. 150-200, azok annyira nyomták a bulit, hogy volt ilyen crowd control is, tudjátok, amikor balra-jobbra ugrálunk.
0: Igen, igen,
1: nem volt olyan ember, aki ne szállt volna be. Úgyhogy nekem ilyen volt az előző hetem.
0: De jó, hát gratulálunk ehhez, meg hát gratulálunk ahhoz a remixhez, amit közben már elindítottál. Rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó Magyarországon. Láttalak az RTL Fókuszban is, hiszen szólt ez az általad készített remix a Tomorrowlanden idén, méghozzá a nagy színpadon.
1: Így van, képzeljétek el, az első hétvégén, pontosabban az utolsó napján, igen. Ráadásul nem is az első act volt, hanem azt hiszem a harmadik fellépő Caracas pörgette ezt a feldolgozásunkat, és óriási élmény volt, mert én is ott voltam, úgyhogy még mindig kiráz a hideg, mert ez számomra egy óriási dolog, hogy ott megszólal a feldolgozásom, úgyhogy tényleg a 110% az maradt, lehet, hogy rátettünk még 10%-ot, és most ugye az a cél, hogy majd saját zeném is egyszer megszólaljon a Tomorrowland nagy színpadán, úgyhogy de addig is, aki még nem hallotta, most felteszem, ez a zene még sehol nincsen fent, sehol nem jelent meg, és külföldön is csak a Tomorrowlanden lehetett eddig hallani, úgyhogy a Rádió 1-esek exkluzivitást kapnak itt péntek esténként, és nagyon-nagyon dolgozok azon, hogy ez megjelenhessen akár a streaming platformokon is, nekem ez a célom. Na, addig is Leave the World Behind, Pulmex és Marlon Beats feldolgozásban, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Father és a Talk to You péntek este a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban, itt mellettem élőben Pool Max. A lemezjátszói mögött mind mindig ilyenkor 11 és éjfél között, tehát pénteken, Lotfi Begi után és a Stadium X előtt. Szevasz Pool Max még egyszer.
1: Hello, sziasztok, köszönöm.

0: hogy én ezt még mai napig nem bírtam feldolgozni, nekem ez egy akkora öröm, akkora dolog.
1: És szerintem a hallgatóknak is, és milyen sokan örülnek veled együtt, mert gyakorlatilag minden SMS erről szól. Nagyot ütött a Tomorrowland-en Pulmax, hatalmas élmény volt végignézni az örömödet, a te örömöd, a miénk is, üdvözlettel, Ádi.
0: Igen, ezt olvastam, TikTokon kaptuk ezt az üzenetet, és nagyon-nagyon kedves, és megható, hogy ti is ennyire magatokénak érzitek ezt a kisebb sikert, mert ezt úgy gondolom, hogy ez siker számomra biztosan.
1: Abszolút.
0: És tényleg köszönöm szépen ezt a támogatást. Tegnap is kiraktam egy videót ezzel kapcsolatosan, és 55 000 láttátok, és szinte csak pozitívot írtok, úgyhogy nagyon-nagyon dolgozok azon, hogy esetleg ez megjelenhetsen, tudjátok, hivatalosan, és mondjuk egy Spotify-on is meg lehessen hallgatni. Nekem ez az álmom ezzel a zenével kapcsolatosan. Nem lesz könnyű, de most már van referencia.
1: Adja
0: azért. Hát, ha tetszik nekik.
1: Adja azért, hogy sikerüljön. Hajrá, hajrá. Emlékszelem, hogy amikor szólt a remixed a Tomorrowland-en, nyilván volt egy ilyen óriási euforikus hangulat. Ki volt utána az első, akit felhívtál, vagy az első, akinek üzentél? Hogy úristen, itt van, megvan, szólt a dalom.
0: Hát egyértelműen, hogy a szüleim, apukámnak és anyukámnak szóltam.
1: De jó.
0: Aztán ugye csináltam egy csoportos hívást, így abban benne voltak már a nagyszülők, a két nagypapa, meg nagymama is, meg nagybácsi, meg mindenki, aki számít, úgyhogy ez volt az első kör, és akkor utána pedig a producer társamat hívtam fel, akivel ugye ezt alkottuk, mert egyébként hárman dolgoztunk ezen a zenén, a producer társam, aki szintén magyar, illetve a Laidback Luke-nak a fia is rajta van, úgyhogy mi hárman dolgoztuk ezt így ki rendesen, úgyhogy őt hívtam fel, csak ő meg nem vette fel. Tehát, hogy teljesen kivoltam, hogy hol vagy, mi
1: nem, van. Laidback Luke fia?
0: Nem.
1: Ja, vagy a producer társam, a magyar.
0: Okay. Igen. Mert a Laidback Luke fiának egyébként korábban említettem, ugye, hogy kaptam infót arról, hogy a Csajci le fogja játszani. Aha. És akkor szóltam neki, úgyhogy bíztam benne, hogy ő nézi, mert egyébként fun fact, hogy másnap a Laidback Luke fel, vagy nem, előző nap, ja, rosszul mondtam, előző nap lépett fel a Laidback Luke a Tomorrowland-en, és hát a fia is jött, és beszéltük, hogy találkozunk majd, és pont mentem a Media Village-be, mert én is kint voltam ilyen médiás stábban, és pont keresztesszük az utunkat a Laidback Luke-kal, meg a fiával. Úgyhogy van is egy ilyen videóm, amikor beálltunk, és így pózoltunk, az kiderült, hogy a paterja videózott minket, úgyhogy nagyon vicces. De ekte ugyanúgy néz ki, és óriási forma, tök jót beszélgettem velük, és hát Laidback Luke-kal is, és az összetjét is megnéztem, úgyhogy nagyon-nagyon tartalmas volt, és akkor ugye ez másnap volt, úgyhogy ő elvileg nézte live-ba, és akkor így a producer társam is végül ő is látta.
1: Óriási.
0: Úgyhogy utána hívtam mindenkit, igazából nem bírtam felfogni ezt az egészet, hogy ez így megtörtént, meg ilyenek, de szerintem elmondtam az összes magyar embernek majdnem. Még aztán neked is írtam.
1: Emlékszel. Hát ez egy nagy sztori, tényleg, és kell idő, hogy leülepedjen. Ha ti is kérdeznétek Pulmax-től, vagy üzennétek neki, megtehetitek. 0-23-111-111. Megyünk tovább.
0: És akkor folytatásként nem is jöhetne jobb zene, mint a Don't Wanna Go Home, amit én is éreztem így a Tomorrowland-en, mikor megszólalt a zeném. Nem akartam hazamenni, mert ez a fesztivál nagyon-nagyon nagy flow-val bírt, úgyhogy ezt hoztam el nektek egy nagyon extra, exkluzív remixben, szerintem ezt még senkitől nem hallottátok itt a rádióban, úgyhogy ez jön folytatásként, Don't Wanna Go Home, Medúza, és egy special remix itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Full Max! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary. World is Mine Radio Show.

0: Milky és a Just the Way You Are David Guetta remixében a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban péntek este. Élőadást hallottok, sőt ezt az adást lehet nézni is a TikTok csatornánkon és a YouTube felületünkön is. Hát Dani üzenete óriási. Nagyon jól esik a vodka, ma egész este bulizni fogok otthon a zenéidre Pulmex. Üdv Dani! Nagyon szeretem.
1: Egészségedre.
0: Így kezdni. Nagyon jól esik a vodka. Ez tökéletes. Kösz, Dani, érezd jól magad. Hello, Pulmex, nagyot szólt a TikTokon és a Tomorrowlandes videót. Brutálisan jó vagy, BC a TikTokról.
1: Köszönöm szépen ezt a kedves üzenetet. Örülök, hogy átment ez a örömöm nektek itt a videókon keresztül.
0: Ezt az üzenetet figyeld. Pulmex, kiskorod óta követlek, csak ezt eddig csendben tettem. Apukád kollégája vagyok. Amit nyomsz, az valami hihetetlen. Csak csináld, meg lesz az eredménye. Már eddig is megvolt, de majd csak most jön a java. Geri, remélem beolvasod, büszke vagyok rád. Pulmex, aláírás nincs.
1: Asztal. Nagyon szépen köszönöm ezt a kedves üzenetet. Amúgy van tippem, hogy ki az. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon jól esik. vannak azért ilyen emberek, akik láttak engem felnőni úgy rendesen. Nagyon megtisztelő ez, és nagyon kedves tőled ez a kesztus, hogy írtál nekem ilyen későn is. Köszönöm szépen.
0: Hány BPM-en vagyunk? Kérdezi tőlünk a TikTokon Pali.
1: 132-n voltunk, és most visszaugrottunk egy kicsit egy ilyen progresszívebb vonalba, úgyhogy 130-on pörgünk tovább.
0: Mert hogy jön a finálé, Pulmexnek jó 10 perce van még a lemezjátszóknál, aztán vár még rátok a Stadium X is. Szokás szerint Pulmex után mindig ők jönnek, éjfél és éjjel egy között ilyenkor péntekenként, úgyhogy jöjjön a befejezés.
1: Jött itt TikTokon egy kérdés, hogy én szoktam-e támogatni így feltörekvő tehetségeket, és abszolút igen. A válaszom nagyon-nagyon is igen, úgyhogy ezt röviden úgy szoktam megfogalmazni így mindenkinek, hogy amikor én kezdtem és én próbálkoztam, akkor bárkit kérdeztem, soha nem segített senki, és megfogadtam, hogyha egyszer lesz olyan lehetőségem, hogy én adhatok, akkor én mindenkinek segíteni fogok. Úgyhogy az elmúlt hetekben egyébként fiatal feltörekvő hazai tehetségnek hallhattátok a feldolgozásait, viszont most egy olyannal megyünk tovább, ami nem más, mint a Protocol Recordsnál jelent meg, Nicky Romero kiadójánál. Egy magyar srácról van szó, akit úgy hívnak, hogy Killian, és az Ögény című számát hoztam el nektek ilyen premierként. Ezt még elméletileg a Rádió 1-en nem lehetett hallani, és ezzel a lejátszásommal szeretném őt támogatni, hiszen tudtommal neki még nem szólt rádióban zenéje, úgyhogy most egy ilyen mérföldkövet fogunk neki teljesíteni itt péntek este. Nagyon örülök neki, hogy én tehetem meg ezt az első lépést ezzel a fajta zenével. Egy brutál nagy tehetség, Nyíregyházán írja az atomvilág slágereket, és a progresszív vonalba utazik, és szerintem nagyon-nagyon különleges zenéket csinál, és ez az Ögén is annyira nagyon jó lett, hogy ezért is hoztam itt az utolsó percekben, hogy tényleg így a nyári fesztivál hangulatot teljesen átadja. Úgyhogy Killian, Ögén először itt a Rádió 1-en egy hazai szuper tehetség. World is my radio show.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszóknál Full Max. World is Mine Radio Show.

0: Éjfél van, most mentünk át a péntekből a szombatba, a Pulmex által lemezjátszóknál az elmúlt egy órában a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en elképesztő mennyiségű üzenet minden felületen itt előttünk. Komolyan mondom valahogy, mindig jobb lesz a kedvem Pulmex mixeitől és a pozitív kisugárzásától, írja Kinkós.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a kedves üzenetet, igyekszem átadni egyfajta érzést itt abban az egy órában, ami van nekem itt péntek esténként.
0: Az előbb ennek a magyar srácnak a zenéje olyan volt, mintha valami nagy ágyú világsztár csinálta volna, üzeni a TikTokon Rami.
1: Egyébként pont ezt beszéltük a Gerivel, hogy ezt egy Martin Garrix adta volna ki, akkor simán azt mondjuk, hogy Martin Garrix, annyival vannak előrébb, hogy ők hozták be ezt a progresszív vonalat, úgyhogy ők ennek a nagy fejese, és nagyon nehéz oda belülni olyan zenét, ami világsztár lehet, világsláger lehet, de ezen kívül ez a progresszív zene, ez nagyon-nagyon jó, és láttam, hogy Nicky Romero is szupportolta, úgyhogy Killiam, csak így tovább, és várjuk a következő nagy slágereket tőled is.
0: Reméljük, hogy jó sokat hallom még rólad, kedves Killiam. Elképesztő szép gesztus volt tőled bemutatni ezt a dalt Pulmex, ez pedig Balázs írta, ugye ugyancsak Killiam dalára gondol.
1: Köszönöm szépen, hogy ezt gondoljátok, igyekszem támogatni mindenkit, akit csak lehet.
0: Jövő héten pedig Sziget.
1: Így van, jövő héten Sziget, háromszor is fellépek, kedden, vagy hétfőn, csütörtökön, valahogy így, de a csütörtök az biztos, tehát hétfő, kedd, csütörtök,
0: Valamelyik.
1: Most összekavarodtam, a lényeg a csütörtök az biztos, meg a szombat is, és vagy hétfőn, vagy kedden leszek. Na a lényeg, hogy szombaton viszont mindenkit várok, egy ilyen boilerumos szettet fogunk csinálni az egyik pádelpályán, vagy az egyetlen pádelpályán, ami Szigeten van, úgyhogy abszolút nagyon nagy dolog lesz, és szerintem nagyon jó kis kontentet is tudunk gyártani, hogy 3 órás 5-től 6-ig lesz egy ilyen house boilerum set by Pulmex a Szigeten, úgyhogy várok mindenkit sok-sok szeretettel majd ott is.
0: Csak mondom, hogy néhány vendéged már biztos van, te a másik Gergő, a Csabi, az Anett, az Gyurika, úgyhogy jövünk.
1: Korán kell jönni, de megéri.
0: De jó, Pulmex pacsi, akkor mi a Szigeten találkozunk.
1: Így van, és remélem, hogy többen is ott lesznek, és akkor együtt bulizunk. Egyébként minden nap, amikor zenélek, akkor 3-tól 6-ig várok mindenkit. Ilyenfajta house zenékkel, tök jó vibe lesz.
0: Nagyon köszi Pulmex, még egyszer sok sikert, hajrá!
1: Köszi, nyomjuk tovább jövő héten is, addig is szép hetet nektek, sziasztok!
0: És bulizunk tovább mi is adásban, mert hogy jön a Stadium X.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
5: Végy egy nagy levegőt.
3: Indulunk!
6: Are you ready? Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Magyarország, Hello Rádió, egy sziasztok, szép jó estét mindenkinek, ez az Exile, itt a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között, az én nevem Dave,
1: én pedig Sully,
0: és mi vagyunk a Stadium X.
2: A heti Exile-t már is egy új megjelenéssel kezdjük, ami nem lesz más, mint omboszakozós felvételünk a To The Beat, utána Walkertől következik az LA to Ibiza, majd Truth and Lies-on megyünk tovább, és jön az I Like You alatt. Ez az Exile, velünk a Stadium X-el.

mindig még FS a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az Exire. Egy saját felvétel pörgött az előbb Vibrite címmel, de megyünk is tovább, és érkezik Fab Massimo-tól a Rhythm Be All God, majd utána pedig Ben Remember vadonatúj felvételével folytatjuk, ez lesz a Truth. Maradjatok velünk!

0: Gabe és Fetszín közösét a szólt a Let It Drop. Most pedig megyünk tovább Highsec újdonságával. Jön a Liftoff, majd egy saját zenével folytatjuk. Ez lesz a Selector. Ez az Exile velünk, a Stadium Exile.
1: This is Stadium X.
2: Live and direct.
3: Red lights. Turn it up. Burn it up.

Vintage Culture újdonsága szólt az előbb, Think Too Much címmel, most pedig Majestic-kel megyünk tovább, ez lesz a Technologic, utána pedig egy saját felvétellel folytatjuk, amit Mirabel elkészítettünk közösen, érkezik a Pongo. Maradjatok velünk!

Ez volt Linska újdonsága, a Criminal, most pedig Bujától fog szólni a Touch My Body, utána ismét a saját felvétellel megyünk tovább, amit B. Jones-szal és Sam Martinnal készítettünk közösen, ez lesz a Last Pause, majd végül a műsort Solomon újdonságával zárjuk, jön a Riders on the Storm. Ez

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Excert hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió Egy, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a World Is Mine után sem állunk meg, sőt, a legnagyobb kedvenceket hozom megszakítás nélkül, jön például Jennifer Lopez újdonsága és a Swiss Disco is nem sokára, most viszont Kétó és a Turn the Lights Off, amit indítok, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

Ez rádió egy csak igazi mai sláger megy. J-Lo, David Guetta együtt jöhet. Az utóbbi idők egyik legjobb dala szerintem, és amikor már először ezt bejelentették tavasszal, hogy együtt dolgoznak, volt egy Insta videó a stúdióban, emlékszek rá, hát már akkor tudtuk, hogy egész nyáron ezt hallgatjuk. Annyival módosítom, hogy szerintem nem egész nyáron, egész évben ezt fogjuk hallgatni. J-Lo, David Guetta és a Save Me Tonight az igazi mai slágerek között.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, holnap pedig meglepetés, guest mix, Tiestótól, itt a rádió egyen, éjféltől. Addig pedig pörögnek az igazi mai slágerek, a Swiss Disco Rehab és szemfeld újdonsága, a Sleep Tonight, amit indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy Martin Garrix, aki zenélt, aki a hétvégén Dua Lipa-i koszovói fesztiváljának az egyik sztár vendége volt. Na, most viszont Nagy Bogi és Deső, a Jó leszek újra című elképesztően nagy kedvenccel, aminek ezt a verzióját Metzger Viki készítette, a rádió egy DJ-je, aki természetesen jövő héten újra jön a World is My Radio Show-ba. Az igazi mai sláger pedig már is indul nálunk.